sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az előző előadásokban azt tanulmányoztuk, milyen lépéseket tesz Isten azért, hogy mi együtt járhassunk Jézussal, illetve mit kell nekünk tenni. Beszéltünk arról is, hogy mi az Isten fiúság feltétele. A mai alkalommal pedig arról szeretném az igét kutatni, mit jelent a Jézus Krisztusban való élet. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből szeretném alapigeként olvasni a következőket, a rómaiakhoz írott levél 8. fejezetének első versétől. Így hangzik az ige. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke szerint. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Idáig az ige. A Biblia legcsodálatosabb és egyben a legizgalmasabb kijelentésének tekinthető az a gondolat, hogy mi Jézus Krisztusban lehetünk és vagyunk. Csodálatos áldás ígéretek kapcsolódnak össze azzal a kijelentéssel, hogy valaki Krisztusban van. Az a körülmény, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk, mindenek előtt azt jelenti, hogy Jézus Krisztusba beleoltattunk, mint a szöllő vesző a tőkével. Összefort az életünk vele. Ebből adódóan azt a gyümölcsöt fogjuk teremni, ami Krisztusból nő. A szöllő csak szöllőt fog teremni. Aki Krisztusban van, az pedig a lélek gyümölcsét, a krisztusi természetet fogja teremni. Pál apostol olyat is mond, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Amikor az alapige gondolatában Pál apostol a Krisztusban való életről beszél, akkor nem olyan dologról beszél, amit majd egyszer valamikor elérhetünk, ami csak esetleg néhány kiváltságos személynek a jutalma, hanem olyan tényre utal Pál apostol ezekkel a kijelentéseikkel, amely mindazokra vonatkozik, akik Jézust elfogadják személyes megváltónak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ezért fogalmaz így az apostol, hogy nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ez a azért szó, amivel Pál kezdi a gondolatát, ez tulajdonképpen egy magyarázó megjegyzésként kerül bele Pál apostolnak a gondolatában. Egészen visszavezet bennünket Pál levelének az első szakaszához, ahol arról beszél az apostol, hogy az igaz ember hitből él. Ellenkező esetben lelki halottak vagyunk, ha nem vagyunk Krisztusban, ha nem tudunk hitáltal Krisztusba belekapaszkodni. Ez a szó arra is rá akar mutatni, hogy
miért nem kell keresztül mennünk, ha Krisztusban vagyunk, azon a rendkívüli erőfeszítésen, amit Pál az ő saját lelki küzdelmeként leír a rómaiakhoz írott levélben. Pál ilyeneket fogalmaz, hogy amikor az ember az újjászületés után eljutott arra a pontra, hogy már gyönyörködik az Isten törvényében, akkor azt mondja, még mindig lehet az ő tagjaiban olyan törvény, ami rabul adja a bűnnek, és nem azt teszi, amit szeretné. De Pál erre a gondolatra visszahivatkozva azt mondja, de ha ez létezik is, ez a belső lelki küzdelem, ami tagjainkban lévő törvény szerint, ami be van idegződve a régi szokásokkal, és sokszor szinte reflexzerűen teszünk rosszat. Na ez az, amiről Pál beszél. De azt mondja az apostol, de nincsen már kárhoztatása annak, ennek ellenére sem, aki Jézus Krisztusban van. A Jézus Krisztusban való élet azonban nem lehet csupán az ajkak vallomása. Ennél sokkal többre van szükség. Bár nagyon sok keresztény megelégszik azzal, hogy csupán Jézus nevére hivatkozik. Azt hiszi, hogy ezzel már rendben is van minden körülötte a vallásos életében. Ennek elkerülése érdekében Jézus egy példázattal szemlélteti, hogy mit jelent a benne maradásnak a titka. A szőlő tőkéről szóló példázatát mondja el Jézus, és azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, mármint Jézus, ti pedig a szőlővesszők, és a vessző csak akkor tud gyümölcsöt teremni, ha a tőkén marad. És nem is akárhogy kell a tőkén maradni. A tőkén maradhat egy vessző akkor is, ha elszáradt. Egy darabig még összeköttetésben van a tőkével, bár nincs élő kapcsolat, de még oda tartozik. De egy bizonyos idő után eljut arra a pontra, hogy a legkisebb szellő is, ha meghajtja, azonnal elpattan, eltörik és elválik a tőkétől. Nekünk úgy kell Krisztusban maradnunk, hogy közöttem és Krisztus között egy állandó élő kapcsolat legyen. Krisztusból, a vele való élő közösségből tudjam meríteni azokat a lelkemnek az életet, a megtartást, az erőt és mindent, amire szükségem van. Tulajdonképpen, ahogy a szőlővessző üde növekedése, vagy éppen a beteges sorvadása egyfajta jelzést ad arról, hogy milyen a tőkével való kapcsolata, amikor a szőlővesszőnek a levelei lekonyulnak, és elkezd fonnyadni, akkor mindenki tudja, hogy valami rendkívüli probléma van. És talán már nem is lehet orvosolni. De amikor szépen virul, és hozza a termését, akkor biztosak vagyunk abban, hogy minden nagyon rendben van. Valahogy így van a keresztény ember életében is, hogy amikor a lélek gyümölcse kezd kiábrázolódni rajtunk, kibontakozni, akkor minden rendben van. És a Szentírás elmondja, hogy mik ezek a lélek gyümölcsei. Pál a Galácia beliekhez írott levélben sorolja, hogy a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Ezek azok a gyümölcsök, amik ott kell legyenek a keresztény ember életében. És Jézus nem véletlenül alkalmazza a szőlőtőkének a példázatát. Ugyanis a lélek gyümölcse az olyan, mint a szőlő, egyetlen gyümölcs több szemből áll. Amikor Pál a lélek gyümölcséről beszél, akkor nem azt mondja, hogy a lélek gyümölcsei, hanem egyetlen gyümölcs. De annak több szeme van. Az egyik szem a szeretet, a másik a békesség, a harmadik a béketűrés, és így tovább. És a természet világát, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy a szőlő mindig úgy szokott beérni, hogy a felső részen nagyobbak a szemek, és érettebbek, hamarabb beérnek. A felső szemeket már élvezni lehet, már édes, és lehet, hogy az alsó szem még savanyú. És valahogy így van ez a keresztény ember életében is. Nincs olyan keresztény, akinek az életében a lélek gyümölcsének minden szeme tökéletesen be van érve. Különböző szinten van a fejlődés fokozatában a mi életünkben. És ez annak a jegyében tud beérni teljesen, ha Jézussal megőrizzük az élő közösségünket, kapcsolatunkat. Pál apostol szerint van egy pont,
amiből felismerhetjük, hogy a valóságban kik azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Az apostol azt mondja, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. De vajon hogyan lehet a gyakorlati életünkben ezt megvalósítani? Mikor mondható el rólunk az, hogy már nem test szerint járunk, hanem lélek szerint? Úgy gondolom, tapasztalatból ismerem ezt a körülményt, hogy amikor a hívő ember úgy magába tekint, a saját életét látva, akkor azonnal olyan kilátástalannak látja a célt, az Isten által adott feltételek mellett szinte megkérdőjelezi azt, hogy hát én tényleg lélek szerint járok, hiszen még ott vannak ilyen bűnök, olyan bűnök az én életemben, ami annak a jelzése, hogy én még mindig test szerint járok, és akkor én nem vagyok az Isten gyermeke. Pál apostol egy nagy dilemma elé állít bennünket ezzel az üzenetével. Az üzenetének a summázataként ez a nagy kérdés áll előttünk. Vajon mi test szerint járunk, vagy lélek szerint? Az apostol azonban segít nekünk, hogy a választ meg tudjuk találni, és pedig a jó választ. Amikor azt mondja, hogy a test szerint valók, azok a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Vagyis vessük föl magunkban, hogy a mi szívünk állapota szerint miről teszünk bizonyságot, miről gondolkodunk, mire gondolunk szívesen, mik azok a gondolatok, amik szinte ösztönösen jönnek felszínre bennünk. Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy a szívből származnak a gondolatok. Vagyis a gondolatainknak a fészke, az a szívünk, onnan táplálkozik, onnan jön elő, és a gondolataink alapján saját magunk szívét ismerhetjük meg. Milyen a szívünk, illetve milyen a gondolatunk? A kettő megegyezik egymással. Éppen ezért mindkét nagy hatalom, Isten és Sátán, az ember szíve után a gondolatait szeretné lekötni, és irányítani, és uralni. Sátán ennek érdekébe vonultatja fel a kísértéseinek a erejét, mert azt szeretné, ha a kísértés megfoganna az emberben, és a szívében, a gondolataiban bűn szülne. Ugyanakkor Isten is arra törekszik, hogy a lelke által foglyul ejtsen minden embernek a gondolatát. Ilyen módon természetesebb legyen a Krisztusnak való engedelmesség. Nem tudom, tapasztalták-e már azt, kedves testvéreim, hogy milyen az, amikor Jézus foglyul ejti a gondolatainkat. Voltatok-e már olyan helyzetben, hogy végeztétek a munkát, vagy utaztatok a buszon, akármin, és egyszer csak azon vettétek észre magatokat, hogy az Isten dolgairól gondolkodtok. Na ez az, amiről a Szentlélek beszél és Pál beszél. Hogy Isten szeretné foglyul ejteni a gondolatunkat. Hogy ösztönösen jöjjenek felszínre bennünk az Isten dolgai. Ne bűnös dolgokon gondolkozzunk. Ne olyan dolgokon, amiket Sátán sugal nekünk. Hanem a Szentlélek által sugalt gondolatok töltsék be a szívünket és az elménket. És akkor, ha az Isten uralkodik bennem, akkor ő foglyul tudja ejteni. Természetesen mi segíthetünk a Szentléleknek abban, hogy tudja foglyul ejteni a gondolatainkat. Mert az Isten lelke akkor tudja ezt megtenni, ha én előzőleg foglalkoztam az Isten dolgaival. Ha nem foglalkozok egyáltalán az Isten dolgaival, akkor nem jutnak eszembe. Én, mint lelkész, abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy nagyon sokat foglalkozok az Isten dolgaival, az igével. De ebből következően én nem csak utazás közben gondolkozok azon, hanem még arról is álmodok. Számtalan szó történik meg velem, hogy álmodom és készítem a prédikációmat. Ezt álmodom. Még ilyen szinten is tudja Isten foglyul ejteni a gondolatot. És számtalan szó történt már meg, hogy felébredtem és felkeltem. Ami úgy álmomba az eszembe jutott, azt le kellett írni, mert olyan csodálatos gondolatok voltak. Tudtam, hogy ha nem írom le, akkor elfelejtem.
A Jóisten tehát foglyul akarja ejteni a gondolatunkat. És tudjátok, amíg az Isten dolgaival foglalkozunk, addig tehetetlen az ellenség velünk szembe. Addig csak kívül tud állni, nem tud belépni az életünkbe. Ezzel tudjuk a legjobban legyőzni őt. Isten azt akarja, tegyük fel magunknak azt a kérdést. Mi melyik csoporthoz tartozunk? Test szerint járunk, vagy lélek szerint? Vagyis miről gondolkodunk szívesen? A lélek szerint járó ember az mindig szívesebben gondolkodik olyan dolgokról, amik igazak, amik tisztességesek, amik tiszták, amik kedvesek vagy jóhírűek. Így sorolja az apostol ezeket a gondolatokat. És mivel Pál apostol érvelő gondolatai egymáshoz kapcsolódnak, ezért a következő szavaival már azt kezdi el bizonygatni, hogy hová vezet el az, ha a test szerint gondolkodik valaki, illetve hová vezet el az, ha valaki lélek szerint gondolkodik. Szinte mérlegel az apostol. És azt mondja, hogy próbáljuk beletenni a mérleg serpenyőjébe az egyiket és a másikat. Melyiket válasszuk? Azt mondja az apostol, a test gondolata az ellenségeskedés az Istennel. A lélek gondolata viszont élet és békesség. Ez egyrészt azért mondható el, mert a lélek vezetése alatt álló ember inkább gondolkodik olyan dolgokon, amik igazak, tisztességesek, ahogy az előbb is soroltam, ezért a lelkében mindig a krisztusi békesség uralkodik. Hiszen ha valaki olyan dolgokon gondolkodik, amik tiszták, békességesek, jóhírűek, akkor a lelke és a szándéka is olyan. A lelkében is békesség, tisztaság lesz. És a másikról nem a rosszat feltételezi, hanem mindig a jót. Mert ilyeneken gondolkodik. Másrészt viszont, aki szívesebben gondolkodik az Isten dolgain, annak azért van békesség a szívében, mert az ige kijelenti, hogy nincsen már semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Vagyis bizakodva tekint előre. Tele van a szíve örömmel, boldogsággal, ezzel a reménységgel várja Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelét, mert számára az örök élet jutalmát fogja hozni Jézus. És amikor valaki azzal a reménységgel tud előre tekinteni, hogy amikor Jézus visszajön, akkor én végre kiszabadulok a bűn világából, végre az én megtartó, szabadító Istenemmel találkozom. Azzal a Jézussal, akit most csak hitáltal követhetek, akivel csak hitáltal járhatok együtt, de nem láthatom őt, végre megláthatom. Majd az utolsó előadásban szeretnék szólni arról, hogy milyen csodálatos lesz, amikor találkozunk Jézussal. Amikor az ember tele van ezzel a várakozó vágyakozással, ez is egyfajta boldogságot ad. Olyan sokszor láttam már embereket, amikor vártak valakit, akit nagyon szerettek. Tele voltak izgalommal, vágyakozással, várakozással, szinte gyorsították volna a perceket, hogy minél jobban teljen az idő, minél hamarabb elérkezzen az a pillanat, amikor szemtől szembe találkozhatnak. És az az ember, aki Jézus Krisztussal jár együtt most, az nagyon várja, hogy végre személyesen találkozzon Jézussal. Pál apostol még azt is mondja az érvei között, akik testben vannak, azok nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Miért? Azért, mert a test szerint élő ember az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mondja a Szentírás. Mivel az Isten a törvényében fejezi ki az akaratát és a jellemét, ezért az Isten előtt nem lehet kedves az az ember, aki még csak nem is akar gondolkodni az Isten törvényéről. Eszükbe sem jut, hogy az Isten törvényéről gondolkodjanak. Ezért ők nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. A test szerint élő ember csak a test dolgaira gondol. Abban találja az örömét, nem pedig a lelki dolgokban. A lélek szerint járó emberek viszont szívesen gondolkodnak az Isten törvényéről, még gyönyörködni is tudnak abban, ebből adódóan megvan az a szándékuk, hogy cselekedjék is a törvény által mutatott jót.
Dávid az első Zsoltárban mondja el, hogy boldog az az ember, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ez az ember nem csak a tilalmakat látja az Isten törvényében, hanem a szépséget és az értéket is. Három alkalommal is fogok majd az Isten törvényével kapcsolatos gondolatokról beszélni. Hogy mi is a rendeltetése a törvénynek a megváltásunkban. Illetve nekem hogy kell viszonyulnom a törvényhez. Mit jelent számomra a törvény? És Dávid, aki már tökéletesen értette az Isten törvényének a rendeltetését, ő nem a tilalmakat látta a törvényben. Éppen ezért azt mondta, boldog ember az, aki az Isten törvényéről gondolkodik, és abban gyönyörűséget talál. Az érveinek felsorakoztatása végén Pál apostol még egy összehasonlítást tesz a végső kimenetelét illetően a test szerint járó és a lélek szerint járó ember között. Azt mondja az egyik gondolatában, hogy aki test szerint él, az meghal. A másik oldalon pedig azt mondja, hogy aki lélek szerint él, vagyis lélek szerint jár, az életet jelent számára. Az összehasonlító okfejtése után Pál apostol mindenkit választás elé állít, mindenkinek el kell dönteni, hogy hová tartozik, hogy test szerint jár, vagy lélek szerint. Egyrészt szeretne mindenkit biztosítani az apostol, az igéjében azt olvastuk, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben. Ez egy nagy bátorítás és biztatás Pál részéről. De utána azonnal hozzáteszi, az elbizakodás miatt, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Pál mindenkit szeretne úgy látni, hogy ti lélek szerint jártok. De ennek az a feltétele, ha az Isten lelke lakik bennünk. Ezzel a közbevetett helyesbítéssel egy kicsit őszinte önvizsgálatra szeretne késztetni bennünket. Én ma nagyon sok olyan keresztényel találkozok, aki azt mondja, én Jézus tanítványa vagyok, én Jézus követője vagyok. De amikor úgy az életét figyelem, a magatartását, a viselkedését, a beszédjét és mindent az életében, akkor azt látom, hogy semmi bizonyítéka nincs annak, hogy ez az ember az Isten gyermeke volna, hogy ő Jézust követné. És Pál is ezért teszi ezt a közbevetett megjegyzését. Szeretné üzenni a Krisztusban hívő embereknek, hogy ti Krisztusban mindannyian lélek szerint járhattok. De csak akkor, ha az Isten lelke lakik bennetek. Mert ugyanis csak azok lehetnek az Isten fiai, akiket a Szentlélek vezet. Akik engedik magukat a lélektől vezettetni. Pál az előzőekben elmondott érveivel akar önvizsgálatra késztetni bennünket. Mivel foglalkozol szívesen a gondolataidban? Ott van valahol Pál üzenetének a hátterén ez a kérdés. Mi az, ami újra és újra visszatér a szívedben, mint egy dédelgetett dolog? Amit ha akarsz, hanem mindig felszínre jön benned. Mert te arról gondolkodol szívesen. Érzed-e a lélek munkálkodását és vezetését az életedben? Kész vagy-e együtt munkálkodni Isten lelkével? Vannak-e olyan tapasztalataid, hogy Isten foglyul ejtette a gondolataidat? És azon veszed észre újra és újra magadat, hogy az Isten dolgain elmélkedsz. Arról beszélgetsz. Arra gondolsz. Milyen érzésekkel gondolsz az Isten törvényére? Azokra a kívánalmaira, amikben az ő elvárásait fogalmazza meg. Kész vagy-e együtt munkálkodni Istennel, a test cselekedeteit megöldökölni a lélekkel? Na, ezek olyan kérdések, amik az apostol üzenetének a hátterén fogalmazódnak meg, és mint egy önvizsgálat kérdéseiként akarja Isten a lelkünkre helyezni. Mivel Pál apostol leveleinek írása közben is elég sokszor
a magasan képzett teológus fejével gondolkodik az apostol, ezért esetenként félreérthetőnek tűnik, illetve nehezen érthetőnek tűnik az, amit Pál

apostol, ami belső emberünk napról napra újul. Mindig tökéletesebb lesz. Fejlődik, növekszik, ahogy a szöllő vesző is növekszik a tőkén. Úgy kell a mi lelkéletünknek is fejlődni és növekedni. Pál nem azért mondja rólunk, hogy lélek szerint járunk, mert sohasem vétkezünk. Ha ezt így gondolta volna az apostol, akkor nem írta volna le ugyanebben a sorokban summázó megjegyzésként, hogy ha Krisztus ti bennetek van, akkor még mindig jól lehet a test holt a bűn miatt. Csak a lélek az, ami él. Ezzel azt fogalmazza meg az apostol, hogy a test, vagyis a testies lényünk, ami óemberünk, az még valamilyen szinten még mindig él és létezik. A megszentelődés folyamatában fog fokozatosan elerőtelenedni és elhalni. Ez olyan kérdés a Szentírásban, Isten úgy állítja párhuzamba az óembert és az újembert, az Isten szerint teremtett újembert, hogy amelyiket táplálom, az fog erősödni, fejlődni, növekedni, és szinte kiszorítja magából a másikat. Ha az Isten szerint teremtett újembert táplálom az Isten igéjével, a hamisítatlan isteni tejjel, akkor az újemberem, a belső lelki lényem hatalmasan erősödni fog, kiteljesedni. És Pál a rómaiakhoz írott levél 6. fejezetében azt mondja, hogy akkor viszont az óemberem el fog erőtelenedni, és végül meg fog halni. De ha én nem ezt az Isten által teremtett új embert táplálom, hanem a régi természetemet, és a világból veszem a táplálékot hozzá, akkor meg a lelki természetem, az isteni természetem fog elsorvadni, és meghalni. Nagy kérdés, testvéreim, melyiket tápláljuk? Ha Pál apostol tökéletesnek, vagy teljesen tisztának gondolta volna a lélek szerint járó embereket, akkor nem írta volna azt, hogy meg kell eleveníteni a ti halandó testeteket a bennetek munkálkodó lélek szerint. Akkor nem kellene a lelkélet megmaradása érdekében a test cselekedeteit megöldökölni a lélekkel, mert nem volna mit. Mi azonban még nem mondhatjuk el, hogy már elértük a lelki tökéletességet, és már semmi elhagyni való nincs az életünkben. Testvéreim, Isten meg akar tisztítani. Isten meg akar szentelni. Isten önmagához hasonlóvá akar tenni. De ő ismeri a mi formáltatásunkat, ismeri az erőtelenségünket, ismeri a gyengeségünket, és abból a szorongó, félő, aggodalmaskodó állapotunkból szeretne kiemelni, ahol vagyunk. Sokszor rettegéssel gondolunk az Isten előtti megállásra. Magunkra tekintve úgy gondoljuk, hogy én nem üdvözülhetek, hiszen ott vannak az életemben ilyen és ilyen problémák. És ehhez a rettegő, szorongó érzéshez küldi Isten az ő biztató üzenetét. Aki Krisztusban van, még az is vétkezik. Még annak is újra és újra meg kell öldökölni a testi kívánságot a lélek erejével. Még ezt az embert is kell, hogy a lélek lépésről lépésre vezesse tovább. Miközben egyik oldalon szeretné elejét venni a kijelentései miatt felmerülő félreértéseknek és bizonytalanságoknak, a másik oldalon a könnyelműségtől és az elbizakodottságtól szeretne megóvni bennünket. Ezért azt is kimondja, hogy a lélek szerint valók csak azok lehetnek, akikben az Isten lelke lakozik, akik Krisztuséi, akikben ott van Krisztus lelke. Krisztus lelkéről viszont csak akkor mondható el, hogy bennünk lakozik, ha a vezető szerepet átengedtük neki, ha engedem magam vezetni az Isten lelkétől. Mi emberek sokszor úgy vagyunk, mint a szamár. Amikor gyerek voltam, nevelő szüleimnél nagyon sok birka, kecske volt, és volt egy szamár is. Mivel ők gyümölcstermelők voltak, tanyavilágba éltek kint, és a Balaton partjára hordtuk be a gyümölcsöt, és nagyon sokszor nekem kellett bevinni. Többször voltam olyan helyzetben, hogy bent voltam a Balaton partján az üdülő soron, talán sokan ismerik,

hogy milyen, és ott megállt a szamár egy helyen, és akármit csináltam, nem ment tovább. És ráadásul még elkezdett ordítani, és úgy szégyeltem, hogy a legszívesebben ott hagytam volna azonnal. És amikor ő jónak látta, akkor magától elindult. De addig hiába csináltam vele, akármit nem ment. És valahogy így vagyunk mi az Istennel. Megállunk, és nem engedjük, hogy a Szentlélek vezessen, és tovább vigyen. Csökönyösen leblokkolunk, miközben a Szentlélek pedig az örök élet felé szeretne vezetni bennünket, és irányítani. Csak azok lehetnek az Isten fiai. Csak azok vannak Krisztusban. Csak azokban az emberekben van benne az Isten lelke, akik engedik magukat vezettetni. Akik egyik lépést teszik a másik után Isten felé. Pál apostol a lélek vezetésével kapcsolatban egy különös dologra figyelmeztet bennünket. Azt mondja az apostol érdekes gondolatként, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy a test szerint éljünk. Ha valaki lelki embernek gondolja magát, akkor engedni kell, hogy az Isten lelke uraljon és vezessen. Az ő akaratához kell igazodnom. Ezzel azt mondja az apostol, hogy ebből adódóan alkalmazkodnom kell de az Isten lelkéhez, és nem a testhez. Én nem tartozom a testnek. A testből jöhetnek felszínre kívánságok, vágyak, de nekem nem muszáj azt kielégíteni. Nem tartozom a testnek, azt mondja az apostol. Nem vagyunk adósai. Nem kötelez bennünket semmire. Nem muszáj kielégíteni ezeket a vágyakat. Meg kell tanulnunk és gyakorolnunk magunkat abban, hogy nemet mondjunk, mégpedig határozott nemet a test kívánságaira. Ellen White-nak van egy nagyon szép megfogalmazása. Ő azt mondja, az ismételt cselekedetekből alakul a szokás, szokásból a jellem, és a jellem dönti el az örök sorsunkat. Ez azt jelenti, amikor én Krisztus mellett döntök, amikor Istennel összekapcsolom az életemet, akkor meg kell tagadnom magamat. Először még önmegtagadást igényel tőlem, Jézus maga is ezt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen. Az első percekben ez még önmegtagadást jelent. Azonban egy bizonyos idő után, ha én ezt ismételten gyakorlom, önmagamat megtagadva, ismétlem ezt a cselekedetet, hogy én a Krisztus akarata szerint élek, egy idő után szokásommá válik. Aztán, ha még tovább kitartok ebben, és most már szokásból gyakorlom az isteni cselekedeteket, akkor jellememmé válik az. És már ösztönösen, belső, reflexzerűen fogom tenni. Na, ez az, amit a Szentlélek el akar érni. Amikor ő vezet, akkor először még mutatja az utat, még késztet bennünket a lépésekre, egy idő után azonban már magamtól is megyek azon az úton, amin az Isten akar vezetni. Azzal a gondolattal kapcsolatban, hogy mi nem test szerint valók vagyunk, hanem lélek szerint valók, Pál leveleiben egy nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg. Isten nem a test szerinti megnyilatkozásaink alapján kezel bennünket és viszonyul hozzánk, hanem a bennünk megszületett új ember alapján. A rómaiakhoz írott levelében mondja ki Pál a 7. fejezet 20. versében, hogy ha én azt cselekszem, amit nem akarok, akkor nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom házi feladatként, sokat elmélkedjünk rajta, ugyanis ez egy csodálatos evangélium a Bibliában. Azt mondja az apostol tehát, ha én azt cselekszem, amit nem akarok, tehát a cselekedetemben már nincs benne az akaratom, én nem akarom azt tenni. Majd később úgy mondja az apostol, én már gyűlölöm ezt, amit csinálok. Nem adom hozzá az akaratomat. Csak éppen nem bírok ellenállni még. Nem bírtam legyőzni azt a kívánságot, azt a vágyat, de nem akarom csinálni. Én meg akarok változni. Én hatalmas erőfeszítéseket tegyek, hogy Krisztust megragadva megszabaduljak ebből az állapotból. Azt mondja az apostol, ha ez így van, akkor az Isten nem neked tulajdonítja ezt a bűnt. Akkor azt mondja az apostol, már nem én teszem azt, hanem csak a bennem lakozó bűn.
Isten pedig nem azonosít bennünket azzal. Isten az általa teremtett új emberrel azonosít. Amit ő teremtett, ő hozott létre, amely növekszik, fejlődik bennünk, amely egyre jobban kiteljesedik, ő ezzel azonosít engem, és az óemberrel nem. Ez egy csodálatos evangélium az igében. Amikor viszont az újjászületésünkről beszél Pál apostol, akkor azzal a különleges gondolattal vezeti be a korintusiakhoz írott második levél, 5. fejezet 16. versében. Mi általában csak a 17. verset szoktuk úgy alkalmazni, akik úgy többet forgatjuk a Bibliát. A 17. versben ugyanis azt mondja az apostol, hogy ha valaki Krisztusban van, akkor az új teremtés, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Csak hogy előtte mond valamit az apostol. És az nagyon lényeges gondolat. És azt mondja az apostol, azért mi ezentúl senkit nem ismerünk test szerint. És ezzel azt mondja ki a Szentírás, hogy Isten úgy kezel bennünket, hogy nem test szerint ismer. Nem a test cselekedetei alapján ítél meg, hanem amihez a szabad akaratunkat hozzáadjuk. A belső lélek késztetésével, a lélek vezetésével. Ha én nem akarom a bűnt cselekedni, Isten tudja, hogy előbb-utóbb le fogom győzni, el fog maradni az életemből. Éppen ezért ezt már nem is tulajdonítja nekem. És azt tanácsolja az apostolon keresztül, hogy tanuljuk meg Istentől ezt a látásmódot, ezt a gondolkodásmódot. Amikor egymásra nézünk, akkor a másikat ne a cselekedete alapján ítéljük meg. Ne a test szerint ismerjük a másikat. Ez egy nagyon komoly lecke az Istentől. Mi sajnos fordítva gyakoroljuk. Ha valaki tesz valami rosszat, akkor azonnal beskatujázzuk, és annak a cselekedetei alapján ítéljük hosszú-hosszú időn keresztül. Miközben lehet, hogy az az ember maga is szeretne szabadulni, talán ő is szenved, erőfeszítéseket tesz azért, hogy elhagyja az életéből, és az Istentől nekünk meg kell tanulni, hogy ne a külső jegyek alapján ítéljünk. Ha Isten egy emberben létrehozta az újjászületést, ha egy emberben megtörtént az a csoda, hogy Isten új életet hozott létre az életébe, akkor többé ne a testire nézünk, hanem arra az Isten által teremtett új emberre. És próbáljunk segíteni neki, hogy az az új ember tudjon fejlődni, kiteljesedni. Összefoglalóan még azt mondhatjuk el, hogy Isten ezzel az üzenettel először is bátorítani szeretne bennünket, másrészt viszont gyakorlati eligazítást akar adni annak a felismeréséhez, hogy mikor mondhatjuk el magunkról, hogy mi már Jézus Krisztusban élünk és vagyunk. Az előzőek szerint hadd ismételjek néhány gondolatot vissza. Isten azt szeretné, hogy mi szívünk szerint inkább a Szentlélektől való dolgokon gondolkozzunk. Amik tiszták, amik nemesek, amik jó hírűek. Azokról gondolkozzunk. Engedjük, hogy a Szentlélek szinte fogjul ejtse a mi gondolatainkat. Hogy bármikor, amikor a gondolataink szabadon csaponganak, akkor azonnal az Isten igéjénél, a szép dolgoknál, a nemes dolgoknál kössenek ki. Ezt szeretné az Isten elérni. Ez a lélektől való vezetés. Ez a Krisztusban való maradásnak a titka. Mert akik testben vannak, azok a test dolgaira gondolnak. De akik lélek szerint vannak, akik Krisztusban vannak, azok a lélek dolgairól gondolkodnak. Isten azt szeretné, hogy mi ne test szerint járjunk, hanem lélek szerint, vagyis engedjük magunkat a lélektől vezetni. Ha viszont Jézusban vagyunk, akkor azt mondja az ige, nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúlnak és újjá lesz minden. Kedves barátaim, kedves testvéreim, csodálatos dolog úgy Jézussal összekapcsolódni, hogy az a tudat lehet az enyém, ha én Jézusban vagyok, ha vele élő közösségben vagyok, akkor nekem nem kell félni az Isten ítéletétől.
Nincsen semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Engeded-e, hogy az életed összekapcsolódjon vele? Összeköttetésben van-e az életed úgy, mint a vesszőnek a tőkével? Mert ha igen, ha ezt megengeded, akkor nyugodtan tekinthetsz előre az ítéletre, az Istennel való találkozásra. Semmi kárhoztatása nincs azoknak. Majd, hogy miért nincs, erről szeretnék szólni, aminek az lesz a témája, hogy bizodalmunk van az ítélethez, az Istennel való találkozáshoz. Szeretnék szólni az Isten törvényéről, hogy mi is a jelentőség a mi életünkben az Isten törvényének, és a megváltásban. És amikor a törvényre gondolunk, akkor azonnal felszínre tör belőlünk az a kérdés, ami egyszer egy gazdag ifjúban is előjött, amikor Jézussal találkozott, azért ment oda kimondottan Jézushoz, hogy megkérdezze Jézust, mivel ő ismerte a törvényt, hogy Uram, mit kell cselekednem nekem ahhoz, hogy üdvözüljek? És mi is mindig így fogalmazzuk meg. Mit kell cselekednem? Szeretném ide a kérdést oda tenni, mitől üdvözülök én? Attól, hogy olyan cselekedeteket tudok felmutatni az Istennek, ami garantálja az én üdvösségemet, vagyis a cselekedeteimmel szinte kiérdemlem az Istentől, és megvásárlom az üdvösséget. Én olyan jó cselekedeteket mutatok fel, hogy Isten ennek ellen értékeként az üdvösséget adja. Tényleg így kell ezt megfogalmazni? Ha én az örök életre akarok jutni, akkor azt kell mondani, hogy mit kell, hogy cselekedjem? És hogy bárkiben nehogy kételyt ébresszek, hadd tegyem hozzá, nagy jelentősége van a cselekedeteinknek. Nagyon nagy jelentősége van. Szükség van rá, de nem az üdvösség szerzésben. No, ezekről a kérdésekről fog szólni az előttünk álló három téma. Mindenkit nagy szeretettel hívok és várok majd ezekre az alkalmakra. Amen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Mózes második könyve, 23. fejezet, 8. vers. Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztánlátókat, és elfordítja az igazak ügyét.

A túlságosan kevés és a túlságosan sok alvás egyaránt felgyorsíthatja az emberi szervezet biológiai öregedését. A Columbia Egyetem kutatói átfogó elemzésükben kimutatták, hogy a nem megfelelő alvásidő szinte valamennyi szervünk, köztük az agy, a szív, a tüdő és az immunrendszer gyorsabb elhasználódásával jár együtt. Kedves hallgatóink, többet erről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében dr. Dósa Andrea, kardiológus, belgyógyász, a szív- és érrendszeri betegségekről szóló előadásából fogja bemutatni az első részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Többek között én az anyagcsere diabétesz belgyógyászati centrumban is dolgozom, mint belgyógyász, tehát nem csak kardiológiát gyakorlok, és ezért is érzem nagyon fontosnak, hogy megmutassam, hogy hova jutunk el. És azt szeretném, hogyha azt is megértenék, hogy bennünk orvosokban sokszor milyen gondolatok fordulnak meg, amire sokszor nincs is nagyon időnk önöket tájékoztatni, hanem csak azt mondjuk, hogy ezt a gyógyszert írjuk, azt a gyógyszert, és hogy ezt vajon, ezt megalapozottan mondjuk, csak nem magyarázzuk el talán annyira részletesen, hogy ezt miért javasoljuk. És gyakorlatilag ennek az apropója, tehát az, hogy azt már mindenki nagyon jól tudja, hogy az érrendszeri betegségek milyen nagy részt ölelnek fel a betegségekben, és hogyan megváltoztak ezek, ez a modern civilizációs betegségek körébe. És ugye azt is nagyon jól tudjuk, hogy gyakorlatilag az elhízásból eredő mindenféle mozgásszervi, érrendszeri panaszok jelentős gondot fognak okozni, már most is jelentős gondot okoznak. Hát ezt ilyen csak felvetítve, hogy gyakorlatilag a keringési rendszernek a betegségei hát több mint 56%-ot foglalnak el a haláloki csoportokban, de vajon azt tudjuk-e, hogy gyakorlatilag a klimaktérium, tehát a menstruáció megszűnése után a nőknél sokkal magasabb a halálozása az érrendszeri betegségekből kifolyólag, mint mondjuk az emlőrákból kifolyólag. Hát mi ebben élen járunk, akár dobogós helyet is érhetünk el a szívérrendszeri halálozásban. Egy második helyezést elérünk lassanként Európában, és közben pedig Amerikában, érdekes mód, pedig hát ott is azért az elhízás vezet, Amerikában, Nyugat-Európában nagyon nagy javulásokat értek el, és itt többek között a finn példát is szokták említeni, hogy a finneknél milyen hatalmas eredményeket értek el az elhízás és a cukorbetegség megelőzésében, és nagyon egyszerű módszerrel, a felvilágosítással. Hogy gyakorlatilag több éven keresztül még a parlamentben is nem csak a politikáról vitáztak, hanem gyakorlatilag a megelőzésről és minden eszközt felhasználtak arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét az egészséges életmódra, a mozgás és az étkezés fontosságára. És itt most ezt nem kell nagyon részletesen tanulmányozni, én csak azért vetítettem fel, hogy amikor belép egy beteg a rendelőbe, akkor mi hogyan gondolkozunk mondjuk egy koszorúér betegségnek a becslésében. Hogy amikor megjelenik az a beteg, egy magas vérnyomás, egy cukorbetegségnek a gondjaival, hogy mi hogyan osztályozzuk a betegeket az agyunkban, és ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor sokkal jobban meg tudjuk mondani annak a betegnek a rizikóját, hogyha szépen kikérdezzük, mint akármilyen számítógépes, kompjúteres elemzéssel. És ez úgy adódik, hogy veszünk egy táblázatot ezzel az Európai Kardiológiai Társaság ajánlásával, ahol hölgyeket, tehát nemeket is külön választunk, hölgyeket, valamint férfiakat, és gyakorlatilag az életkor számít, a dohányzás, valamint a vérnyomás. És itt nincsen föltüntetve, hogy gyakorlatilag a magas rizikójú, a piros csoportba tartozik a cukorbeteg abstart. Tehát mindegy, hogy hány éves, hogy milyen a vérnyomása, hogy dohányzik, ő gyakorlatilag azonnal magas rizikójúvá válik. Tehát nyilvánvaló, hogy egy 20 éves beteg odajön, hogy egy kicsikét itt szúr, ott szúr, de látjuk, hogy jó a koleszterin szintje, jó a vérnyomása, akkor azt mondjuk, hogy ő alacsony szívérrendszeri rizikójú, és bizony nem nagy találattal fogunk jelentős érelmeszesedés, koszorérmeszesedés találni náluk. Ellenben, hogyha egy 50 éves, stresszes, elhízott, magas koleszterinű, magas vérnyomású ember kerül a látókörünkbe, akkor azt mondjuk, hogy hoppá, hoppá, még hogyha számunkra nem is annyira típusos panaszokat mond, akkor már azért nálunk egy kicsit a piros lámpa kigyúl. És ugyanezen a cukorbetegeknél is. Cukorbeteg odajön, mindegy, hogy olyan mozgásszervi színezetű panaszt említ, tudjuk, hogy a cukorbetegek gyakorlatilag nem úgy érzik a fájdalmakat, nem úgy élik meg a mellkasi panaszukat, tehát őket gyakorlatilag végigmegyünk az egész vizsgálati listán addig, amíg biztos diagnózist föl nem állítunk. És
európai állásfoglalás, tehát az Európai Kardiológiai Társaság is nekünk nagy segítséget ad, és ezek alapján azért nekünk van egy magyar terápiás konszenzus. Tehát van nekünk egy olyan irányelv, amihez nekünk szakmailag ragaszkodni is kell. Itt nagyon sok társaság, úgy képzeljék el, hogy a diabetológiai, a kardiológiai társaság, akkor a vérzsírokkal foglalkozó társaság, nagyon sok társaság összeül, őneki a nagyjaik, előveszik az európai irányelveket, és ezeket kidolgozzák nekünk, könnyítés, a kezelés könnyítése véget, hogy jobban tudjunk kezelni, és jobban tudjuk látni a betegségeket. És akkor egy kicsikét az érelmeszesedésről szeretnék beszélni, és láthatjuk, hogy az első kép gyakorlatilag egy normális eret mutat, egy adott esetben egy koszorú eret, ami majd később mutatom is, gyakorlatilag a szív ellátó rendszere, érrendszere, a koszorú érrendszer. Hát ilyen gyönyörű, szépen gyönyörű ér belsővel születünk, és akkor egy kicsikét kezd felrakódni oda egy kis zsíros kis bedomborodás. Ezt úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag a fő ütőérben ilyen zsíros csíkok ma már 10-12 éves gyerekekben is előfordulnak. Tehát ez ma már nagyon korán kezdődik. És hozzáteszem, még itt szeretnék megállni, mert ez egy nagyon fontos, hogyha már kezdünk beszélgetni, hogy tehát az ütőérről beszélek. Tehát, hogyha én szív-érrendszeri ütőérbetegségről beszélek, nem a vénákról, nem a viszérről beszélek, hanem az ütőérről, az alsó végtagi érszűkületes betegségekről, aztán az agyi érbetegségekről, de tehát magyarul ezt azt tudnám mondani, hogy az ütőérről beszélek, ami oda viszi a vér gyakorlatilag a szerveinkhez. És hát így folytatódik, látjuk, hogy szépen bedomborodik, és ez az utolsó képen, amikor már látjuk, hogy azért ott az a cső az jelentősen szűkül, na hát azért annak a belseje nem teljesen ilyen szép, egyenletes, hanem néha olyan egyenetlen, ráragadnak vérlemezkékből ilyen kis vérrögök, tehát egy ilyen kettős dugó alakulhat ki. És ami még nagyon fontos, hogy láthatjuk, hogy itt ez a felrakódás olyan egyszínű. Na most ez nem mindig ilyen. Vannak olyan felrakódások, hogy olyan, mint a vulkán, tehát a belseje egy kicsit olyan plazmatikus, olyan kis lágyabb, lágy plaknak, lágy felrakódásnak is hívjuk, és gyakorlatilag még akár egy hőtérképen magasabb a hőmérsékletük is, és az a legnagyobb veszélye ezeknek, hogy ezek olyan hirtelen tudnak kitörni. És sajnos ez néha kisebb bedomborodást okoz, és valami kapcsán hirtelen kitör, és ez hirtelen érelzáródás, hirtelen érkatasztrófát, hirtelen nagy infarktust okoz. És ez az egyik legnagyobb gondunk, hogy főleg ilyen 40-50 éves korban nagyobb ereknél nincsen különösebb panasz, és egy ilyen lágy felrakódás, lágy plak, azért mondok időnként szakszavat is, mert lehet, hogy ezt is önök majd fogják hallani, hirtelen kitör, és hirtelen zárja el az eret, és ezeket nagyon-nagyon nem szeretjük, mert nehezen tudjuk megjósolni, hogy hol van vizsgálatokkal. De hogyha oda jön a beteg, és látom az életmódját, akkor már azért meg tudom mondani, hogy bizony, ez a beteg, ez egy veszélyes csoport, ez erre hajlamos.

0: A túlságosan kevés és a túlságosan sok alvás egyaránt felgyorsíthatja az emberi szervezet biológiai öregedését. A Columbia Egyetem kutatói átfogó elemzésükben kimutatták, hogy a nem megfelelő alvásidő szinte valamennyi szervünk, köztük az agy, a szív, a tüdő és az immunrendszer gyorsabb elhasználódásával jár együtt. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, és a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével ezen elemzés mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: A Stanford Egyetem és más amerikai kutatóintézetek szakemberei életkor szerint különböző élettani határértékeket építettek be globális klímamodellekbe. Az eredmények szerint már 1,5 Celsius fokos globális felmelegedés mellett is idősebb emberek százmilliói kerülhetnek rendszeresen olyan hőterhelés alá, amelynél a szervezet már nem képes megfelelően fenntartani a belső hőmérsékletét. Az emberi szervezet többféle módon próbál megszabadulni a felesleges hőtől. Melegben kitágulnak a bőr erei, több vér jut a testfelszín közelébe, miközben az izzadás és annak elpárolgása hőt von el a szervezettől. A rendszernek azonban vannak fizikai korlátai. Magas páratartalom mellett az izzadság nehezebben párolog el, ezért romlik a hűtés hatékonysága. Elérkezhet egy olyan környezeti határ, amely felett a test már nem képes stabilan tartani a maghőmérsékletét. A kutatás egyik legfontosabb újítása az volt, hogy nem tekintett minden felnőttet egyformának. A vizsgálathoz olyan laboratóriumi kísérletek eredményeit használták, amelyekben 52 fiatal, 26 középkorú és 55 idősebb felnőttet vizsgáltak. Kontrollált környezetben fokozatosan emelték a hőmérsékletet vagy a páratartalmat, miközben többek között a résztvevők testhőmérsékletét és pulzusát figyelték.
0: Az idősebb szervezet több okból is nehezebben küzdhet meg a hőterheléssel. Az életkor előre haladtával csökkenhet az izzadás mértéke, kevesebb vér áramolhat a bőr felé, és a keringési rendszer is kevésbé hatékonyan reagálhat a melegre. Emiatt a kritikus határ már alacsonyabb hőmérséklet és páratartalom mellett elérhető. A kutatók ezután az életkor alapján meghatározott élettani határértékeket 14 klímamodell és globális nébesség előrejelzések adataival kombinálták. Az eredmény jelentősen eltért azoktól a korábbi becslésektől, amelyek lényegében a fiatal felnőttek hőtűrésével számoltak minden korosztály esetében. Már 1,5 fokos globális felmelegedésnél mintegy 290 millió idősebb ember kerülhet évente legalább 180 órán keresztül a saját élettani határértékét meghaladó hőterhelés alá. Ez nagyjából annyi idő, mintha egy teljes hónapon keresztül naponta 6 órán át lennének ilyen körülmények között. A kutatás szerint az életkor figyelembevételével 1,5 fokos felmelegedés mellett 8,2-szer több ember bizonyult veszélyeztetettnek, mint amikor nem alkalmaztak korcsoportonként eltérő határértékeket.
2: A Yale Egyetem kutatói által jegyzett a Geriatrics szakfolyóiratban megjelent átfogó tanulmány rámutatott, hogy az idősödő szervezet meglepő rugalmasságra és megújulásra képes, ha a megfelelő mentális hozzáállással támogatjuk a folyamatot. A Health and Retirement Study elnevezése alatt futó, több mint 11.365 év feletti résztvevőt számláló kutatás során a szakemberek 12 éven keresztül követték nyomon az alanyok kognitív és fizikai állapotát. A felmérés meglepő eredménnyel zárult. A résztvevők 45,15%-ánál mutattak ki kifejezett javulást a funkcionális teszteken, mint amilyen a gyaloglási sebesség vagy a memória teljesítmény. A vizsgálat vezetője Martin Slade hangsúlyozta, hogy a pozitív életattitűd nem csupán lélektani tényező, hanem konkrét, mérhető élettani előnyökkel jár. A kedvező szemléletmód ugyanis feltehetően serkenti a neuroplaszticitást, azaz az agyi idegsejtek újrahálózási képességét. Slade korábbi a Journals of Gerontology oldalain publikált kutatásai azt is igazolták, hogy a negatív sztereotípiák és az öregedéstől való félelem egyenesen korrelálnak az Alzheimer-kor biomarkereinek felhalmozódásával.
0: Rosan M. Leipzig, a New York-i Mount Sinai Icahn Orvostudományi Egyetem geriáter professzora szerint a gondolkodásmód alapvető mintázatokat határoz meg a mindennapi életben. A negatív elvárások szinte önbeteljesítő jóslatként működnek, akik lemondanak saját kapacitásaikról, hajlamosak visszahúzódni a társasági élettől, elutasítják a fizikai aktivitást, vagy az olyan életminőséget javító eszközöket, mint a hallókészülék. Nir Barzilay, az Albert Einstein Orvostudományi Egyetem Öregedés Kutató Intézetének igazgatója rávilágított, hogy a pozitív szemlélet valódi értéke a belőle fakadó életmódbeli döntésekben rejlik. Az optimizmus megnyitja a kaput az új élmények felé, ami közvetlenül ingerli a központi idegrendszert és a mozgásszerveket.
2: A felmérések és a klinikai tapasztalatok alapján a fizikai és mentális frissesség megőrzése az életutunk utolsó harmadában a következő tevékenységeken nyugszik. A szellemi kapacitás folyamatos kihívások elé állítása új hobbik, nyelvtanulás vagy művészeti tevékenységek révén. A rendszeres, célzott fizikai aktivitás fenntartása, amely stimulálja az izomtömeget és a keringési rendszert. Az aktív társas kapcsolatok ápolása és a közösségi életben való részvétel az elszigetelődés megelőzésére. A modern orvosi és életviteli segédeszközök nyitott, előítéletektől mentes használata. A lakókörnyezet és az életmód dinamikus adaptálása a változó igényekhez, ahelyett, hogy passzív megadásba süllyednénk. Az öregedés folyamata tehát rugalmas, és korán sem jelent egyet a leépüléssel. Ha az élet utolsó harmadát nem a hanyatlás, hanem az új lehetőségek időszakaként fogadjuk el, cselekvő részesei maradhatunk saját egészségünk alakításának.
0: A túlságosan kevés és a túlságosan sok alvás egyaránt felgyorsíthatja az emberi szervezet biológiai öregedését. A Columbia Egyetem kutatói átfogó elemzésükben kimutatták, hogy a nem megfelelő alvásidő szinte valamennyi szervünk, köztük az agy, a szív, a tüdő és az immunrendszer gyorsabb elhasználódásával jár együtt. A vizsgálat során a szakemberek a UK Biobank mintegy 500 000 résztvevőjének adatait dolgozták fel, mesterséges intelligencia segítségével. A kutatók 17 szervrendszert vizsgáltak 23 különböző biológiai öregedési óra alkalmazásával, amelyek fehérjékből, képalkotó mérésekből és vérben lévő molekulákból számították ki a szervek biológiai korát.
2: A Science Daily információi alapján a legalacsonyabb biológiai öregedési értéket azoknál a személyeknél mérték, akik naponta átlagosan 6,4 és 7,8 óra között

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és a Lelki Pihenő című adásban, amint már megszokhatták, Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk együtt. Legutóbb a 33. fejezetet olvastuk, ami az első nagy csalásról számol be. Meghívom önöket, hogy vegyük elő a könyveinket, és folytassuk ennek a fejezetnek a tanulmányozását.

Péter pünköstkor azt mondta, hogy Dávid pátriárka megholt és eltemettetett. És az ő sírja e mai napig mi nálunk van. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba. Az a tény, hogy Dávid a sírban marad a feltámadásig, bizonyítja, hogy az igazak nem jutnak a mennybe halálukkor. Mivel Krisztus feltámadt, Dávid végül Isten jobbjára ülhet, de csak a feltámadás után. Pál ezt mondta, ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha az igazak 4000 éven át haláluk után egyenesen a mennybe mentek, hogyan mondhatta Pál, hogy ha nincs feltámadás, akkor akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek. Ez esetben nem volna szükség feltámadásra. A vértanú Tyndale ezt mondta a holtak állapotáról. Az igazat megvalva nem vagyok meggyőződve arról, hogy a halottak már abban a dicsőségben vannak, amelyben Krisztus vagy Isten kiválasztott angyalai. Ez hitvallásunktól is teljesen idegen, mert ha ez úgy lenne, amit nem hiszek, akkor a test feltámadásáról hiába való lenne prédikálni. Tagadhatatlan tény, hogy a halálkor megkapható, halhatatlan boldogság reménye sok embert arra késztetett, hogy mellőzze a feltámadás bibliai tanítását. Ezt az irányzatot dr. Adam Clark így észrevételezte. Úgy tűnik, hogy a feltámadás tanának az őskeresztények sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítottak, mint napjaink keresztényei. Ez hogy lehet? Az apostolok állandóan ismételgették ezt a tant, és Isten gyermekeit ezzel szorgalomra, engedelmességre és jókedvre lelkesítették. De korunkbeli utódaik csak ritkán említik. Hirdették ezt az apostolok, és hitték az őskeresztények. Ezt prédikáljuk mi is, és így hiszik hallgatóink is. Az evangélium egyetlen tantételétre sem helyez nagyobb súlyt, mint erre. Az ige hirdetés jelenlegi rendszerében pedig olyan tantétel sincs, amit nagyobb hanyagsággal kezelnénk, mint ezt. Ennek az lett a következménye, hogy a keresztény világ majdnem teljesen elhomályosította és szem elől tévesztette a feltámadás dicső igazságát. Egy neves vallásos író 1 Tesszalonika 4, 13-18-ig terjedő verséhez ezt a magyarázatot fűzi. Az Úr második eljövetelének megbízhatatlan tanát az igazak boldog halhatatlanságának tanával cseréljük fel, ami alkalmas a vigasztalásra. Számunkra az Úr halálunkkor jön el. Erre várunk, és erre készülünk. A halottak már eljutottak a dicsőségbe. Ők nem várnak a megítélésüket és boldogságukat jelző trombita szóra. Pedig amikor Jézus távozni készült tanítványai köréből, nem azt mondta nekik, hogy nem sokára ők fognak hozzá menni. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, mondta. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Pál pedig azt mondja, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. És eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Majd hozzáteszi, vigasztaljátok egymást e beszédekkel.
Milyen nagy különbség van e vigasztaló szavak és az univerzalista lelkész fent idézett szavai között. Az utóbbi azzal vigasztalta a gyászoló barátokat, hogy bármilyen bűnös is volt barátjuk, amikor kilehelte lelkét, az angyalok maguk közé fogadták. Pál az Úr eljövetelére hívja fel hittestvérei figyelmét, amikor majd a sír béklyói lehullanak, és azok, akik meghaltak voltak Krisztusban, feltámadnak az örök életre. Mielőtt bárki beléphetne az üdvözültek honába, életét, jellemét és cselekedeteit Isten megvizsgálja. Mindenkit megítél a könyvek feljegyzései alapján, és mindenkit cselekedetei szerint jutalmaz. Ez az ítélet nem a halálkor történik. Figyeljük meg Pál szavait. Isten rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt. Bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Az apostol itt világosan kijelentette, hogy Isten egy meghatározott időben ítéli meg a világot. Pál úgy látta, hogy ez a jövőben fog teljesedni. Júdás ugyanerre az időszakra utal, amikor azt írja. Az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Majd Énok szavait idézi. Íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett. János kijelenti, hogy látta a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, és könyvek nyitatának meg, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva. De amennyiben a halottak már most élvezik a menny boldogságát, illetve a pokol lángjai közt gyötrődnek, mi szükség van a későbbi ítéletre? Isten igéjének e fontos dolgokról szóló tanítása nem homályos és nem ellentmondó. Az egyszerű ember is megértheti. De melyik tárgyilagos ember képes bölcsességet vagy méltányosságot felfedezni korunk elméletében? Vajon az Isten közelében talán már századokat eltöltő igazak, miután az ítélőszék megvizsgálta ügyüket, megkapják ezt a dicséretet, jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe, és kihívják-e a gonoszokat a gyötrelem helyéről, hogy az egész föld bírájától meghallják ezt az ítéletet, távozatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre. Micsoda kegyes szemfényvesztés! Isten bölcsességének és igazságosságának milyen megszégyenítő vágya! A lélek halhatatlanságának elmélete volt, egyike azoknak a hamis tanoknak, amelyeket Róma a pogányságtól vett át és beépített a keresztény vallásba. Luther Márton ezeket a tanításokat a szörnyű szülött, a szörnyszülött mesékhez sorolja, amelyek Róma dekrétumainak szemétdombján teremnek. Luther magyarázatot fűz e salamoni szavakhoz, amelyeket a prédikátorok könyve így örökít meg. A halottak semmit nem tudnak. A reformátor ezt mondja, ez az ige bizonyítja, hogy a holtaknak nincsenek érzéseik. Ott nincs semmi kötelesség, tudomány, ismeret, bölcsesség. Salamon azt mondja, hogy a halottak alszanak, és egyáltalán semmit nem éreznek. Mert a halottak fekszenek, nem számlálva sem a napokat, sem az éveket, de ha felébrednek, úgy fog tűnni nekik, mintha szűken egy percet aludtak volna. A Szentírásban nem találunk olyan kijelentést, hogy az igazak jutalmukat, a gonoszok pedig büntetésüket a halálukkor kapják meg.
A pátriárkáktól és a prófétáktól nem maradt fenn ilyen kijelentés. Krisztus és apostolai még csak nem is céloztak erre. A Biblia világosan tanítja, hogy a halottak nem mennek fel azonnal a mennybe. Azt olvassuk róluk, hogy alszanak a feltámadásig. Azon a napon, amikor elszakad az ezüst kötél és összetörik az aranypalack, az ember nem tervez többé. Akik alászállnak a sírba, a csöndességben vannak. Többé nem tudnak semmit arról, ami a nap alatt történik. Áldott pihenés ez a megfáradt igazaknak. Az idő akár hosszú, akár rövid, számukra egy pillanat csupán. Alszanak, és a mennyei harsonák hangjára, dicső halhatatlanságra ébrednek. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely megvagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra. Amikor Isten előhívja e halottakat mély álmukból, gondolatuk fonalát ott veszik fel, ahol elejtették. Utoljára a halállal tusakodtak. Utoljára arra gondoltak, hogy a sír fogságába esnek. De amikor előjönnek a sírból, első boldog gondolatuk egy győzelmes kiáltásban fejeződik ki. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Kedves hallgatók, ezennel áttanulmányoztuk a 33. fejezetet a teljességében. Szeretettel várom Önöket legközelebb is, amikor a 34. fejezetet olvassuk közösen, ez pedig a spiritizmusról fog szólni. Szeretettel várom Önöket, addig pedig egy szép és pihentető estét kívánok mindenki számára. A viszonthallásra!

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal különleges meghívottam van, akivel különleges kérdéskört járunk körbe. Meghívottam Barabás Zsolt Adorján lelki pásztor, a hetednapot ünneplő adventista egyház, Dél-Erdély egyház területének nevelési és kommunikációs osztály igazgatója. Ezzel az alkalommal nevelési kérdéskörrel fogunk foglalkozni, azt a programot fogjuk megvizsgálni, amely a vallás olimpiászról szól, hogy mit is jelent ez ma az egyházunkban, és hogyan próbálja a fiatalokat összefogni, nevelni ez a program. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszöntelek, kedves Lóránd, és hadd kívánjak kellemes tévénézést a kedves nézőknek.
0: Köszönöm szépen. Az első kérdés az lenne, hogy mennyire érzed magad közel a neveléshez? Gondolok itt arra, hogy azért szép családi életet éltek feleségeddel, három gyermekeddel, akik már lassan-lassan iparkodnak a felnőttkor felé. Tehát azt gondolom, hogy ebben a kérdésben van, amit megosszál velünk.
1: A nevelés egy elengedhetetlen része minden szülő életének, és attól függően, hogy ki mennyi részt vállal belőle, köti le, vagy köti kevésbé le. Van, aki átruház ezt a feladatot másokra, van, aki pedig másokkal együtt végzi az otthoni részt, van, aki pedig inkább teljes mértékben magára vállalja. Mi ezek közé, az emberek közé tartozunk. Amint említetted, három gyerekünk van, a három gyermeket négyféleképpen kell nevelni. A kérdésedre válaszul, mindig is érdekelt a nevelés, bár sosem tanultam pedagógusnak, mindig szerettem a pedagógia részét, és már első éves lelkészi pályafutásom alatt önkéntesen vállaltam műszakot iskolákban, ahol alternatív anyagokat adtam le a gyerekeknek. Akkor a közelségi rendőrség segítségével, mert az iskoláknak volt egy ilyen programjuk, hogy bizonyos területeken kötelezően felvilágosítást kellett nyújtsanak a gyerekeknek. Általában ezt különböző intézmények, alapítványok ki pénzfejében, ki pedig önkéntesen oldotta meg. És visszaemlékszem, hogy az első éves szolgálatom alatt elmentem a közelségi rendőrhöz, beszéltem vele, és elmentünk közösen az iskolákhoz, akkor tartottunk ilyen szemináriumokat, hogy dohányzás leszoktató, kábítószerről informáló, alkohol kérdése, szülő-gyerek kommunikáció, tínédzser szexualitás. A szülő-gyerek kommunikációt azt két féleképpen tartottunk, először a gyerekeknek. Általában osztályfőnöki órán volt olyan, hogy több osztály is összevonva, majd ahol érdeklődés volt a szülők számára is. Sajnos a szülők részéről lehetett volna nagyobb az érdeklődés, ezt el tudom mondani. Talán, ha teljes körű információt kaptak volna arról, hogy miről is beszélgetünk, akkor egyszerűbb lett volna. Még volt egy téma, a pályaválasztás kérdése, hogy hogyan dönts el a tínédzser, hogy ki legyen, mert ugye ez egy fogas kérdés. És ezekkel foglalkoztunk. Az első évi szolgálatom alatt valamivel több mint 860 vagy 960, mindesetre valahol a kettő között ennyi gyerekkel foglalkoztam. Tesztek is készültek, meg felmérések ezzel kapcsolatosan, egy szenzációs dolog volt. Úgyhogy ekkor kezdtem én a...
0: 19 éves tapasztalatról beszélünk körülbelül, és most a Dél-Erdély Egyház területnél igazgatod ezt az ügyosztályt és ezt a kérdéskört. Azért még egy annyira szeretném, hogy megállnánk a személyes hozzáállásnál, hogy véleményed szerint mi adja a nevelésben a sikert? Azért merem ezt megkérdezni, mert láttam az évek során, ahogy gyermekeidet neveltett feleségeddel már a kezdetektől fogva, és nagyon meglepődtem, mert az más volt, mint ahogy más családokban ezt látni lehetett. És azt gondolom, hogy aki intézményen belül vállal felelősséget ebben a kérdéskörben, az mindenképp saját életében is egyfajta sikerélménnyel kell, hogy rendelkezzen, és ezt látom nálatok. Mi a kulcsa a sikeres nevelésnek, és oly módon való gyerekvezetésnek, hogy annak áldott eredménye legyen?
1: Elsősorban, kedves Lorán, de elmondanék egy nagy valóságot, amely felül meg vagyok győződve, és az így hangzik, hogy nincs jó szülő. Én nem tartom magamat jó szülőnek, annál inkább díjazom a feleségemet, tehát lenyűgöz az, ahogyan neveli a gyerekeket. Természetesen az emberi hibákat is beleértve, mert mindnyáján én elsősorban, az asszonykám is tanulunk a folyamat alatt. Ahogy mondtam neked korábban, hogy pályaválasztani senki nem tanít meg bennünket, hát szülőnek lenni sem. Vannak jó gyereknevelő könyvek, és nincs itt a reklám helye, tudnék jó néhányat ajánlani. Minden esetre ezektől eltekintően egy néhány mondatban elmondanám, hogy mit tartok nagyon fontosnak a gyereknevelésben. Mi is rengeteg bakit követtünk el. Időbe telt, még rájöttünk, hogy mennyire másként kell nevelni a gyermekeinket. Máté Gábor mondja, hogy nincs két gyerek, aki azonos közegben nevelkedik, még akkor sem a egyházban. Miért? Azért, mert más életfázisok vannak, a szülő is közben tanul, fejlődik, más a gyerek, talán más az anyagi helyzet, egészségügyi állapot és sorolhatnak. Tehát nincs két azonos közeg, még akkor sem, hogyha testvér van. Most az első és legfontosabb dolog, amiről érdemes beszélgetni akkor, amikor nevelésről tárgyalunk, ez a példaadás. Én nem várhatom el a gyerekemtől azt, amit én nem nyújtok. És legtöbbször itt szúrjuk el szülőként, hogy olyan elveket várunk el a gyermektől, amelyeket mi nem tartunk rendesen. A gyermekeink nem azt teszik, amit mondunk, hanem azt követik, amit teszünk. A mondás az talán érjen 20-25%-ot, vagy kellő példaadás esetén akkor így nő az esélye annak, hogy célba jut, amit mondunk. Élnünk kell azt, amit mondunk. Azaz, amit elvárunk a gyerektől. Mondanunk kell azt, amit elvárunk. És a kettőnek az egysége ad egy olyan gyereknevelést, amelynek a koronája az, hogy visszakérdezem. Számon kérem a gyerektől, te megértetted? És hagyom, hogy a gyerek meséljen nekem, hogy mi szűrődött le benne. Tehát az első és legnagyobb fontossága az alap, az a példaadás, utána a tanítás, három, az pedig a számonkérés. Szóval egy másik végtelenül nagyon fontos dolog az, hogy milyen hangulatot teremtünk odahaza. Az elmúlt hétvégén előadást tartottam erről, és a gyerekeim is ott voltak az előadáson. Mi általában együtt lógunk, és szeretem megkérdezni tőlük, hogy na mit értettek meg egy igehirdetésben, egy szemináriumban, egy helyzetről. És azt mondtam el az előadás alatt többek között, hogy amikor a két szülő között feszültség van, vita van, vagy ne adj Isten válásra kerül a dolog, akkor a gyerekek hibásaknak érzik magukat. De most emberek lévén mi is tudunk bakalódni az asszonykámmal, sikeresek vagyunk ebben, általában rövid életű a bakalódás, és hamar meg is tudjuk oldani. Igyekszünk arra, hogy a gyerekek ne legyenek ennek szemtanúi, de hát az élet velejárója, mikor rámordul két felnőtt egymásra, és megkérdeztem őket, hogy hogyan élik meg azt, amikor mi az anyukájukkal intenzívebben vártunk szót egymással. És azt mondták, hogy mindig azt érezzük, hogy mi vagyunk a hibásak. És ez volt az első alkalom, hogy nem könyvekből mondtam el ezt az információt. Még sose kérdeztem meg a gyerekeimet ezzel kapcsolatosan. És összenéztünk az asszonykámmal, és úgy csendben megszületett a döntés, hogy eddig is vigyáztunk, próbáltunk. Úgy a fáradtságtól eltekintve, meg néha a feszültség és az élet kívásaitól eltekintve, úgy ügyelni arra, hogyha lehet, ne a gyerekek előtt, és ne legyenek részesei. De annál inkább most nyertünk egyet, és azt mondtuk, hogy hát még jobban kell figyelni. Úgyhogy ezek az alapjai a gyereknevelésnek, illetve még egy az, hogy a gyermek akkor fog igazán hozzá kötődni a szülőhöz, hogyha időt töltenek együtt. És a tapasztalat azt igazolja, hogy azok a gyerekek, akik kellő mennyiségű idővel rendelkeztek gyerekkorukban a szülő részéről, azok a gyerekek hazavágynak, és időt tölteni vágynak a szüleikkel később is. De ezért a kedves szülőknek csak ezt tudom mondani, mint szülő, hogy keressük meg az ürügyet arra nézve, hogy töltsünk időt a gyerekek.
0: Köszönöm ezeket a tapasztalatokat, illetve nagyon jó tanácsokat. Így itt is hoztál magaddal, és a kérdés az lenne, hogy úgy személyes életedben, családi életedben, gyermekeid nevelésében, a családok életében, mint az intézményesített szolgálatodban, melyik az a bibliaszöveg, igei rész, amiben kapaszkodót találtál, és amire építed munkádat?
1: Van egy ige, amely rengetegszer visszacseng a fülembe, és sokszor úgy kellemetlenné teszi is az elmélkedést. Példa 22.6, tehát Példabeszédek könyve 22. fejezete 6. versen. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Első hallásra ez egy nagyon egyszerű szöveg, nagyon könnyű elolvasni, de a hangsúly ott van, hogy a neki megfelelő módon. Most egy gyereket nem tudsz megfelelően nevelni addig, ameddig nem ismered. És talán itt fektetném a hangsúlyt az időtöltése. Nekem az egyházterületnél nem a családon belüli nevelés az elsődleges feladatom, hanem a didaktikai része, tehát a pedagógiai része, az intézményeken belüli nevelés. Ám mind a két területen el tudom azt mondani, hogy megismerni a gyereket, ráérezni a gyerek szükségleteire, a személyiségére, ráérezni azokra a módszerekre, esetleg kitapasztalni azokat, amelyek hatékonyan működnek a gyerek életében. Ez kulcsfontosságú. Mert mondani szoktam, nekünk 3 gyerekünk van, ugye, és 4féleképpen kell nevelni, és ez hatalmas valóság, hogy kitapasztalsz egy dolgot egyik gyereknél, és a másik gyereknél abszolút nem működik sehogy. Mert az ő szívecskéjéhez, az ő elméjéhez, az ő szükségleteihez egy másik kulcs kell. És ahhoz, hogy ezt felfedezd, időt kell tölteni vele. Meg kell ismerned pajkosság közben, játék közben, munka közben, és beszélgetés közben. És lenyűgöz az, hogy mennyire szépen megoldják a gyermekek a gondjaidat a nevelésben, hogyha időt szánsz rájuk, és elbeszélgetsz velük. Ez nem mindent látnak helyesen, mert gyermekek. De szülői beszélgetés is, odafigyelés, összpontosítás nagy részét a problémáknak megoldja. Ezért bátorítom a szülőket is, a pedagógusokat is. Ez a szülőknél nehéz, mert elfoglaltak vagyunk, sok a kihívás. A pedagógusoknál nehéz, mert sok a gyerek. De ha lehet, tegyünk félre időt arra, hogy a gyerekeket külön kezeljük. És én mondanék egy egyszerű példát. Iskolai dolog. 15. éves voltam, amikor Nyárádszeredából elkerültünk. Édesapám lelkész, és Zilakra kerültünk. Nyárádszeredáról tudható, hogy egy magyar közösség, úgy a gyülekezeti szempontból, mint társadalmi szempontból. 2 román embert ismertem Nyárádszeredában. Az egyik a Drögán nevezetű rendőr volt, aki törte a magyar, de szépen magyarul szólt hozzánk, pont az iskolánk mellett lakott. A másik pedig egy Mária nevezetű ápolónő, néhai Mária néni, aki innen a mezőségről származott, román ajkú volt, de dicséretesen beszélte a magyar nyelvet. A román nyelvű oktatás az iskolában, hát óvatosan fogalmazva, a mi tanárunk részéről nem érte el a várt eredményt. Elkerültünk Zilakra, és én azon kaptam magam, fogalmam nincs arról, hogy mit beszélnek az emberek körülöttem. Zilaknak a népessége vagy a lakossága akkor maximum ilyen 31-néhány% magyar tartalmazott, és úgy adta jó, hogyha, hogy a környezetemben, a tömbházban, illetve az iskolában is számos olyan román ajkú gyerekkel volt dolgom, akikkel én szerettem volna kommunikálni, de nem ment. Nem tudtam románul beszélni. Az első román órán tolvamondásunk volt. És a tanár azért íratta a tolvamondást velünk, hogy jöjjön rá, kinek milyen a román nyelvismereti szintje. Ebből a tolvamondásból a tanár nem jött rá, hogy nekem fogalmam nincs arról, hogy mi folyik román órán. Csendben ültem, lemásoltam a tábláról, amit a tanár szóról szóra felírt, beírtam a füzetbe, és néhány óra után óhatatlanul érkezett az a pillanat, amikor felelni kellett románból. Én úgy megpróbáltam elsajátítani azt, amit a füzet tartalmazott, de mikor a tanár szólított a nevemet, és feltett egy kérdést, azt sem tudtam, hogy mit kérdezett. És az osztálytársaim kisegítettek, és azt mondták, hogy nustil romeste, szóval nem tudok románul. És a tanár odajött, tudott valamennyit magyarul, és kedvesen folyamodott hozzám, aznap nem díjazott, tehát nem adott jegyet nekem, hanem eltökélte, hogy már pedig nem hagy engem így, hanem megtanít románul. És ameddig tanárom volt, hetesnél jobb jegyet nem adott románból. Soha. Vele tanultuk a latint is. Jobban tudtam latinul, mint románul. Latin tanultam a középiskolában is. Összesen 4 vagy 5 évet. És 10-es volt az eredményem latinból. De románból nem adott jobbat, mint 7-es. Miért? Azért, mert kitanulmányozott. És megismerte, hogy milyen profillal rendelkezem. 12. osztály végén minden osztálytársam ilyen vagy olyan magánórára járt, készültünk az érettségire. Amúgy jó jegyeim voltak, a román volt az egyedüli, amely rongálta a médiámat, és elmentem a tanár úrhoz azzal a kéréssel, hogy szíveskedjen szárnyai alá fogadni, mert szeretnék átmenni az érettségén. Visszaemlékszem, hogy egyetlen egy alkalommal találkoztunk, az egy 3 órás beszélgetés volt, amikor 9-12. Osztálynak a tananyagát átvetette, vagy átvette velem. Mikor a végén fizetni akartam, visszautasította a pénzt, és azt mondta, többet nem kell jöjjek. És azt mondtam, tanár úr, hát az osztálytársaim tudnak románul, és járnak önhöz magánórára. Mit csináljak én? Azt mondja, Adorján, neked már nincs szükséged arra, hogy tanítsalak. Fel vagy készülve az érettségére. És azt hittem, hogy viccelődik velem. És igaza volt. Igaza volt. Olyan szinten foglalkozott velem 4 éven keresztül, hogy azt a teljesen tudatlan nebulót, anélkül, hogy én észrevettem volna, felkészítette az érettségire, és jelesen vizsgáztam, elmondhatom azt, hogy tudomásom szerint én írtam a legnagyobb jegyet az iskolában. Nem azért, mert zseniális voltam, hanem azért, mert volt valaki pedagógus, aki felismerte a helyzetemet, az állapotomat, és onnan mindenféle negatív ambiciózum nélkül, vagy ambíció nélkül elvezetett egy olyan helyre, amelyre nekem szükségem volt. Ez sokat segített később a felvételinél, amikor a teológiára felvételiztünk. Azután sokat segített a tanítás, a tanulásban sokat segít mai napig. Azért mondtam el ezt a történetet, mert ilyen emberek határozzák meg a diákok, a gyerekek, a gyerekeink életét. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy alkalmazzuk a szöveget a neki megfelelő módon. Nem úgy, ahogy én akarom, hanem ahogy megfelelő a gyereknek.
0: Köszönöm ezt a mély alapot a szöveg alapján, ami mutatja, hogy milyen módszerrel dolgoztok az egyház területnél. Mit jelent a Vallás Olimpiász programja egyházunknak? Milyen szinteken működik, hogyan tekinthető ez át, ez a munka? Vezess bele ennek a tevékenységnek a lényegébe, kérlek.
1: Elsősorban szeretném elmondani, hogy a Vallás Olimpiász kérdése 2 síkon működik. Az egyik az, amely a minisztérium által szervezett iskolai olimpiász. Ez ott működik, ahol vallásórára járnak a gyerekek, és most már lehetőség van arra, attól függetlenül, hogy milyen iskolába jár a gyerek, hogy magániskola, vagy állami iskola, vallásos, vagy kevésbé vallásos intézményről van szó. Tehát van lehetőség arra, hogy a gyerek olimpiászra járjon. Ennek a tananyagát általában az egyház bocsátja rendelkezésre, és van az éves vizsga. Na most ez az, amely kevésbé elterjedt, és később jelent meg, a minisztérium csak néhány éve bocsátotta rendelkezésre ezt a lehetőséget. Ezzel szemben az egyháznak van egy saját belső programja, amely Bibliai Ismereti Olimpiász néven fut, és ez három szinten kerül tesztelésre, tehát megmérettetésre. Minden év őszén publikáljuk a tananyagot. Ez összesen öt csoportra osztja a gyerekeket, van nullástól egészen az ötödik csoportig. A nullás azért nullás, mert később jelent meg szülői kérésre a kisgyerekek részére, akik már kezdenek olvasni. Na most a különböző csoportok különböző osztályokat jelentenek, nem térnék erre konkrétan ki, és különböző szintűek az elvárások. Gyakorlatilag minden csoport ugyanabból az anyagból tanul, csak a tananyag mennyisége és a tesztelés minősége változik. Most ősszel megkapják a gyerekek a tananyagot, és készülhetnek egész a következő év elejéig, amikor is február hónapban sor kerül a helyi szakaszon történő megmérettetésre. Ez mit jelent? Minden gyülekezet, vagy egy kerület, egy lelkészhez tartozó kerület, az egyház által rendelkezésre bocsátott tesztek alapján megméri a gyerekeket. Na most ezek a tesztek egyetemesek. Bárhol az országban, bárhol levő gyerekek ugyanazt a tesztet fogják kapni. A tesztek léteznek román és magyar nyelven egyaránt. Na most, amikor a helyi jellegű, vagy a helyi szintű megmérettetésre sor került, akkor a lelkészek elküldik az egyházterülethez azoknak a névsorát, akik átjutottak, és egy bizonyos pontszám fölött értek el eredményt. Na most, amikor a névsort összegezzük, akkor ezekből összeállítunk most már egyházterületi szinten, ugye országunkban 6 egyházterülete van az adventista egyháznak, van a bánsági, van a dél-erdélyi, az észak-erdélyi, van a havasalföldi, van a moldvai, és van az oltyán egyházterület. Na most egyházterületek szintjén az odatartozó lelkészektől összeszedjük a névsort, ezt egy lajstromba helyezzük, és következik egy hónappal később az egyházterületi szint, ugyanaz a tananyag, csak a tesztelés egy magasabb szintre emeltetik, majd azok, akik itt átmennek, hivatalosak, elérnek egy bizonyos pontszámot, azok lesznek hivatalosak az országos szintű megmérettetése. A helyi az február hónap, az egyházterületi szint az általában március utolsó vasárnapja, az országos szint pedig vagy április utolsó vasárnap, utolsó hétvégéje, vagy május első hétvégéje.
0: Értsük azt, hogy mind a három megmérettetés ugyanabból az anyagból történik, csak különböző szinteken részletesebben kell a vizsgát elvégezni.
1: Igen, tehát komolyabb az elvárás, fokozódik a tesztek nehézsége, illetve más kérdések vannak természetesen ugyanabból a tananyagból, és a pontszám is növekszik.
0: Kérdés az, hogy egyedül készülnek fel a fiatalok, vagy kerületi szinten, gyülekezeti szinten vannak-e foglalkozások, lehet, hogy eltérőek a tapasztalatok, de mi az, amit te láttál?
1: A felkészülés az változó. Attól függően, hogy hol vannak, milyen típusú hangvétele a gyülekezetnek, milyen orientáltságú a lelkész, hogy szerete ezzel a dologgal foglalkozni, vagy a lelkész, vagy az ifjúság vezetők közül valaki, vagy a szülők közül valaki, vagy egyénileg is felkészülhet. Na most az egyházterület a gyerekek rendelkezésére bocsát minden évben segítő kérdéseket. Tudomásom szerint a tavalyi évben több mint 900 kérdést bocsátottunk a gyerekek rendelkezésére. Ezekből a kérdésekből némelyik bekerül a tesztbe, de nem garantált. Ám elmondható az, hogy az elolvasandó szakasz úgy részletesen át van tűzdelve kérdésekkel. Miből áll az anyag, azt elmondanám még. Elsősorban szentírás olvasás. Egy evangélium mellé társulhatnak levelek és egy bizonyos szakasz az Ott Testamentumból. Ezen kívül kötelezően megtanulandó igeversek is vannak, szám szerint változnak korosztályonként, de azonos szövegek is lehetnek, csak a nagyobbak még többet kell hozzá tanuljanak. Illetve a hitelvekből, ez már szintézis, bibliai szintézis, van egy bizonyos téma, és azzal a témával kapcsolatosan mit tanít a Szentírás, ezzel kell készülniük a gyerekeknek.
0: Ebben az időszakban, amikor a gyerekek felkészítésével foglalkoznak, hát a lelkészek, a tanítók, a nevelők, mennyire veszik figyelembe azt, hogy az iskolában is teljesíteni kell. Ez az anyag úgymond alkalmazott a mindennapi zsufolt programhoz.
1: Most el tudom azt mondani, hogy ennek az anyagnak nem az a célja, hogy leterhelje a gyerekeket. Volt olyan gyerek, aki néhány héttel a megmérettetés előtt kapta meg az információt, és jelesen vizsgázott, és tovább jutott különböző szinteken. Tehát ez nem arról szól, hogy a gyerekek vállára egy olyan plusz batyut helyezzünk, amely terheli őket.

0: akiket a szülők ösztönöznek, és talán nincs kellő akaraterejük, vagy nem akarnak szembe menni a szülő tanácsával. Viszont a tapasztalat alapján hajlamos vagyok arra következtetni, hogy a legtöbb gyerek azért önszántából jön. Én a saját gyermekeimről számolok be, hogy micsoda élmény, hárman vannak, hasonló anyagot tanultak, és egymással játszadoztak, és versenyeztek, és egymással megosztották a tudásaikat, feltettek fogas kérdéseket egymásnak. Úgyhogy ez, ennek van egy ludikus, egy pajkos szerepe. Minden további nélkül ajánlani tudom, azzal a kitétel, hogy a gyerek ne a nyereményért jön csupán, mert nem biztos, hogy minden szinten átjutott. Tehát ez tapasztalat azt igazolja, hogy a gyerekeknek egy bizonyos része kiesik különböző tesztelési szinteken.
1: Van-e lehetőség arra, hogy ebben a programban anyanyelvükön tanulják meg az anyagot, és anyanyelvükön vizsgázzanak a fiatalok, a gyerekek?
0: Természetesen. Tehát a Szentírás megtalálható magyar nyelven is. Ugye, tehát magyar nyelven olvashatják a Szentírást. Ugyancsak magyar nyelven megtalálhatóak azok a hitelvi kérdések, vagy tematikus kérdések, amelyekből készülniük kell. Azon kívül segédkérdések az utolsó évben is le lettek fordítva magyar nyelvre, és idén is készülünk ezekkel. A tesztelés is két nyelven folyik, illetve négyféleképpen tud vizsgázni a gyerek. Román nyelven írott formában, román nyelven online, magyar nyelven írott formában, magyar nyelven online.
1: Hamarosan, igaz, most a júliusi hónapban vagyunk, de hamarosan szeptemberben megjelenik a következő évnek az anyaga. Lehet, hogy akkor is lesz egy rövid beszélgetésünk a témával, az anyaggal kapcsolatosan. Én gondolom, hogy azt gondolom, hogy nagyon jó lenne bátorítani gyerekeket, szülőket ebbe a programba részt venni. Miért érdemes egy gyereknek részt venni ebben a programban? Mit tudnánk elmondani a szülőknek, mit tudunk elmondani a gyerekeknek, fiataloknak?
0: Minden további nélkül elmondanám azt, hogy ami az elmében van, az a legfontosabb dolog, és minél több ismeretre szert tesz egy gyerek, nem értelmetlen, alaptalan ismeretre, hanem gyakorlati ismeretre szert tesz egy gyerek, a gyerek annál nagyobb segítsége lesz ez az élet folyamán. Ami a tapasztalat ezzel a programmal kapcsolatosan, egy, sok érdekes információt felfedeznek. Kettő, sok kérdésre választ kapnak, illetve sok olyan információjuk van, amelyek későbbi kérdéseikre fognak választ adni. Három, fegyelmezi a gyerekeket. Mert tudják azt, hogy most egy irányba haladunk ezzel a dologgal kapcsolatosan, van egy bizonyos motiváció, van egy bizonyos ösztönző, az, hogy van egy nyeremény, tehát minden, kivéve a közösségi szintet, az egyházterületi szinten és az országos szinten is van nyeremény. Az egyházterületi szinten általában ajándékutalvány, attól függően, hogy hány pontot értél el. 85 pont az átmenő jegy az egyházterületi szinten, 80 pont az átmenő az a helyi szinten, ugyancsak 85 pont az országos szinten, de az még bonyolultabb kérdéseket tartalmaz. Na most, az egyházterületi szinten van egy ajándékjutalvány, amely ösztönzőleg hat, nem elhanyagolandó. A gyereknél azért nem bűn, hogyha néha azért is dolgozik, mert van egy kis jutalom. Sokkal inkább jól dolgozik a gyerek a jutalom ígéretével, mint a fenyítés fenyegetésével. Tehát mindenképpen a pozitívumot látom ebben az irányban. Az egyházterületi szinten, az országos szinten, aki átjut, az egy tábort kap ajándékba. Az idén, mivel évfordulós év van, az Unió, az egyházterületek uniója úgy döntött, hogy Görögországba megyünk a gyerekekkel. Természetesen a nullás csoport nem tartozik ide, mert ők még túl kicsikék. A nullás csoport számára itt a mi egyházterületünk, a bánsági és az északkeleti egyházterülettel karöltve egy kis szülőkkel együtti tábort ajánl Székelyon a gyerekeknek. Tehát ez az ösztönző hatás. Azon kívül, hogy információt gyűjt el, hogy gyakorlati jellegű kérdésekre kap választ, és fegyelmezi a gyereket, van egy bizonyos elégtétel, hogy a csapathoz tartozik, mert ennek van egy külön közeg.

0: minden gyerek ugyanezzel foglalkozik, tehát közös cél van, és ösztönzőleg hat az is, hogy föl tudja mutatni az életben, ő már elért azért valamit ilyen szempontból is.
1: Hát én köszönöm, hogy ezekről a gondolatokról elbeszélgethettünk most egy olyan időszakban, amikor azok, akik követik az adásunkat a tévében vagy online, elgondolkozhatnak arról, hogy gyermekeiket bátorítsák részt venni ebben a programban. És ugye, ahogy említettem, remélhetőleg majd a tematikával is jelentkezünk az ősz folyamán, a feliratkozási időszakban. Mi lenne az a gondolat, amit végszóként elmondanál ezzel a programmal kapcsolatosan, ami ugye, a pontot az íre feltenni?
0: Csupán bátorítást szeretnék tolmácsolni a kedves szülők, nagyszülők számára, a gyerekek számára esetleg, ha néznek bennünket. Én jó szívvel várom úgy a magyar, mint a román ajkú gyerekeket, hogy vegyenek részt ezen a megmérettetésen, ezen a felkészülésen. Az alsó korosztály azoknak, vagy azokat jelenti, akik már kezdenek tudni olvasni, tehát kell tudni írni, olvasni hozzá. Várjuk szeretettel a gyerekeket, nagy érdeklődéssel, hálásak vagyunk azért, hogy a számuk nő. És azt tudom garantálni, hogy amennyiben kellő hozzáállással támogatják a szülők, nagyszülők a gyerekeket, ez egy nagyszerű tapasztalat lesz a gyerekek számára. Talán még azt is elmondanám, hogy ez a tevékenység nem zárt körű tevékenység. A kedves nézők között vannak olyan szülők, nagyszülők, akik nem tagjai az Adventista Egyháznak, tudhatják, hogy jó szívvel várunk olyan gyerekeket is, akiknek a szülei nem képezik részét a közösségeinknek. Ez nem egy exkluzív csoport, és a szerepe nem az, hogy hittérítőleg kezeljük a gyerekeket és a szüleiket, hanem célunk az, hogy a társadalom minél több tagja megismerkedjen a Szentírással úgy, ahogy az van. Tehát teljesen Szentírás alapú. Úgyhogy bátorítok minden gyereket, minden fiatalt, hogy vegyenek részt. Egészen egyetemista korig vannak közöttünk fiatalok. Hát úgy nulladik első osztályos gyerekektől egyetemistákig. Úgyhogy mindenki számára van hely, várjuk szeretettel.
1: Köszönöm ezt a tapasztalatmegosztást és ezt a bátorító felhívást, hogy itt ebben a stúdióban is, a magyar adásban elmondtad ezt a meghívást. Ősten nagyon erőt a munkádban, a szolgálatodban és sikert.
0: Köszönöm nagyon szépen, hasonlót kívánok neked is.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Barabás Zsolt Adorján lelkipásztorral megtörtént beszélgetésen vehettek részt, aki a hetednapot ünneplő Adventista Egyház, Dél-Erdély Egyház területének nevelési osztályért felel, és ennek keretében a Vallás Olimpiász programot próbáltuk meg bemutatni az önök számára. Kérjük gyermekeiket, fiataljaikat, ismerőseik, ismeretségi körükben a fiatalokat bátorítsák, jutassák tovább ezt az információt, hiszen lehetőség van a tanulásra, az ismeretgyűjtésre, bővítésre, és ahogy azt említettem, a szeptemberi, októberi hónapban majd jelentkezzünk egy újabb adással a következő év tematikájával kapcsolatosan. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, a viszontlátásra!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám!

és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim, a Jóisten segítségével folytatni fogjuk eladássorozatunkat az isteni szeretetről. Most meghívom önöket, hogy a keresztény együttérzésről tanuljunk. A Szentírásban több helyen olvashatunk erről az együttérzésről, amely a szeretetnek a kifejezője. Olvassunk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. fejezetéből, onnan a 15. verset idézem. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Ugyancsak Pál apostolnak egy másik leveléből, a zsidókhoz írott leveléből olvassuk a 4. fejezetnek 15. versét. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És egy utolsó verset idéznék, ugyanannak az apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 12. fejezetnek 26. versét. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Az új szövetségben megjelenő szimpateó szó azt jelenti, hogy másokkal együtt, valakivel együtt megtapasztalunk valamit. Vagyis részestárs lenni a másik tapasztalatában. Szóljunk előbb az emberek közötti rokonszenvről, az együttérzésről, majd elmérkedésünk második részében Jézus Krisztusnak velünk való együttérzéséről. Előbb egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Woodrum asszonyról, egy 55 éves özvegyasszonyról, aki Chicagóban élt, ismeretlen volt sokak számára, még azok számára is, akik ugyanabban a tömbházban laktak. Tragikus halála emelte ki őt az addigi névtelenségből azon a napon, amikor kiugrott a 12. emeleti szobájából. Letekintett az ablakból, rámosolygott a tömbház gondnokára, intett a kezével, majd a halálba engedte magát. Néhány sort találtak az asztalán, ezekkel a szavakkal. Nem tudom többi elviselni az egyedül létet. Nincsenek barátaim, senkitől sem kapok levelet, senki sem hív fel telefonon, képtelen vagyok tovább élni egyedül. Az összesereglett szomszédok megborzadtak, egyikük másikuk megjegyezte, nem tudtam, hogy egyedül lakik, nem tudtam, hogy olyan szerencsétlennek érzi magát. Hány ehhez hasonló eset létezik? A történet tipikus az emberi közömbösségre nézve. Oly kevés a másokkal való kommunikálás, a rokonszenv. A keresztények között is gyakran megtörténik ez. Érzéketlen lenni mások érzelmeivel szemben azt jelenti, hogy lebecsüljük őket. Nem tudunk szeretni és ugyanakkor elhanyagolni valakit. Mi nem élünk csupán fizikai, vegetatív szinten, hanem érzelmileg is be kell teljesedjünk. Ezen a szinten fejezzük ki reményeinket, álmainkat, szükségleteinket és személyiségünket. Ezen a hullámhosszon kommunikálunk a leggyorsabban, akár jóban, akár rosszban. Érzelmi lények vagyunk, nem csupán észlények. Amikor élettársat választunk például, az érzelmeknek döntő szerepük van. Miután elménk mindent mérlegre helyezett természetesen. Ha minden a logikától függne, az eszméktől, a tényektől, komputer segítségével is megtörténhetne a párválasztás. Öröm és elégtétel nélkül munkánk kényszerű lenne. Szeretet nélkül a család egymást ismerő idegenekből állna. Szeretet nélkül az egyház egymást nem ismerő idegenek társasága lenne. És most feltenném a kérdést, milyen a mi egyházunk ilyen szempontból? Lelki értelemben fontosabb az, amit érzünk embertársaink iránt, mint amit tudunk róluk. Családainkban és egyházunkban nem annyira fontos ismerni a többieknek intelligencia arányszámát, tehetségét, mint az, hogy érzelmileg közel legyünk hozzájuk. Még az üdvösségünk is ezen a szinten dől el a végsőkben. Nem ismereteink sokassága szerint leszünk elítélve vagy megítélve, hanem aszerint, amit Isten iránt és fele barátaink iránt éreztünk. Hogyan mondja a nagy parancsolat? Erről már tanultunk egy előbbi elmélkedésünkben. A Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatjuk a nagy parancsolatot Krisztusi megfogalmazásban. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Az üdvösség szeretet kérdése tehát Isten és ember között. Ha a baráti kapcsolatukra gondolunk, hogyan születnek ezek, és hogyan ápolhatjuk őket? Ismeretek által, vagy elsősorban érzelmi síkon? Az igazi emberismeret érzelmi elkötelezettség nélkül lehetetlen. Nem véletlen az, hogy a pszichológusok és a teológusok a szív érzelmeiben látják az élet legfontosabb összetevőjét. Vegyünk egy bibliai példát. Ki ismerte legjobban Istent a teremtett lények közül? Ki volt legközelebb hozzá? Ki volt teremtetése után oltalmazó kérub Isten dicsőséges jelenlétében? A válasz, és mindannyiunk ismerjük a választ, Lucifer. Ésaiás proféta könyvének 14. fejezetében, vagy Ezékiel proféta könyvében a 28. fejezetben, és sok más bibliai részben olvashatunk róla, és az Isten elleni lázadásáról. Jakab apostol azt írja az ő levelében, hogy te hiszed, hogy az Isten egy, és jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Szellemileg senki sem tud annyit Istenről, mint Sátán. De érzelmileg ő van a legtávolabb Istentől. Ő az ős ellensége Istennek, és azután minden embernek. Vajon miért van annyi követője Lucifernek? Miért szolgálják őt sokkal többen, mint Istent? Azért, mert a bűn kiöli a szeretetet. Isten iránt és embertársaink iránt. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Amikor a bűn és a fethetetlenség között döntünk, a valóságban Isten és Sátán között választunk. Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy érzelmi világunk életünknek legfontosabb része. Sokakkal csupán eszmecserét folytatunk. Másokhoz érzelmi szálak fűznek. A komputerek és az internet világában mind több információhoz jutunk, mind könnyebb sokakkal kapcsolatba kerülni, de az érzelmi közlés mind kevesebb. John Ruskin írta egy évszázaddal ezelőtt, hogy két ember között a legnagyobb különbség az, hogy az egyik többet érez a másiknál.

Most, amikor a bűn elözönlött a világot, nagyobb szükség van a Szentírás szavára, mint bármikor. Hogyan olvastuk az elején? Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírokkal. Mi hamar nyerünk barátokat és hittestvéreket, amikor lélektől lélekig tudunk közölni. Ez a legmegfelelőbb eszköze az evangélium hirdetésének. Az embereket nem tudja megváltoztatni a száraz dogma, a rideg oktatás, bármilyen magas lenne a tanítás. Szíveinket a szeretet alakítja át. Ez az isteni módszer. Ha jóknak akarjuk látni embertársainkat, megértésre és szeretetre van szükség. Sokat tehetünk értük, ha osztozunk örömeikben és bánataikban. Általában a másokkal való közlésünk saját érdekeinket szolgálja. Barátokat szerzünk azok közül, akik hasznosaknak tűnnek. Rokon szemünket fejezzük ki, de a kamatra gondolva. Pál apostol pedig olyan együttérzésről szól, amely a másiknak javát keresi. Lehet, hogy a javakra gondolva kihasználunk másokat, ahelyett, hogy szeretnénk őket, és mindent a javukra használnánk fel. Nagyon érzékenyek vagyunk arra, amit mások tehetnek értünk, azért, hogy jól érezzük magunkat, holott az ellenkezőjére hív fel a Szentírás. Ne nézzek ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is, írja Pál apostol a Filippi beliekhez írott levele második fejezetében. Bűnös emberi természetünk nem tud igazán örvendeni az örvendezőkkel és bánkodni a bánatos szívűekkel. Amikor valaki örvend, mert egészséges, mert a szükséges dolgokkal rendelkezik és sikeres az élete, az irigykedők nem tudnak örvendeni. Amikor valaki bánkodik, mert beteg, mert hiányzanak a szükségesek, mert elveszített valakit, az önző szívek nem tudnak vele együtt sírni. A megtért lélek örvend azokkal, akiket Isten megáldott, és osztozik a szenvedők bánatában. És nem csak érzelmileg támogatja a szerencsétlent, hanem javaival is. Jakab apostol által azt mondja Jóisten, mi haszna atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek. Ha azt mondjátok, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek, mi annak a haszna. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. Ime hogyan fejezi ki Jakab apostol az igazi vallásnak erkölcsi és gyakorlati tartalmát. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. A rokonszenv hiányának legbűnösebb formája az, amikor valaki örvend mások szerencsétlenségének, vagy bánkodik mások öröme miatt. Említsük meg újból Lucifer példáját. Őt nagyon bántott az első emberpárnak boldogsága, és mindent megtett, hogy bánatra fordítsa örömüket. Egy másik példa Saul, Izraelnek első királya. Őt nagyon bántotta Dávidnak sikersorozata, amikor az izraelita nők dalba foglalták Dávid győzelmeit, és Dávid legyőzötteit tízezrekre becsülték, Saulnak pedig csak ezreket tulajdonítottak, a király irigysége halálos gyűlöletre váltott. Más példákat is említhetnénk a Bibliából, például a tékozló fiú bátyja, aki nem örvendett apjával és a szolgákkal együtt, amikor öccse hazajött
mint megtért ember. Sokszor irigyeljük azokat, akik örülnek, és elhanyagoljuk azokat, akik szenvednek. A mindenkivel szembeni rokonszenv az igazi szeretetnek kifejezése. A korintusiakhoz írott első levelében Pál apostol összehasonlítja Krisztus egyházának tagjait az emberi test tagjaival. És azt mondja, ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Ha tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Most feleljünk őszintén. Így történik ez közöttünk.

Jézus Krisztus mindenkivel együtt tudott érezni. A kánai mennyegzőn örvendezett az örvendezőkkel, Lázár sírjánál sírt a sírokkal. Ő leginkább akkor örvend, amikor egy bűnös megtér. Lukács evangéliumában a 15. fejezetben néhány példázatot olvashatunk. Az egyik az elveszett lyukról szól, a másik a megtalált drakmáról, a harmadik a tékozló fiúról. Mindezek a példázatok Istennek tökéletes örömét fejezik ki a megtérő bűnössel szemben. Elmondhatjuk tehát, hogy az osztozott öröm legmagasabb formája a mások megtérésének örömével való feltöltődés. Ez a mennynek öröme. Újra megemlítem Pál apostolnak intését a Filippi Belekhez írott levele második fejezetéből, ahol azt olvashatjuk, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokit is. A skopeo ige azt jelenti, hogy figyelmesen nézni valakire. Vagyis nagyon figyelmesek legyetek, nem csak a magatok hasznára, hanem mindenki hasznára is. Ne légy önző más szavakkal. Gondolj másnak javára is. Küzdj mások üdvösségéért, ha te megismerted már Krisztust. A következő versekben, ugyanabban a levélben Pál apostol azt írja, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az az indulat, vagyis az a gondolat legyen bennetek, mely volt Krisztusban. Ki tud örvendeni az örvendezőkkel, és sírni a sírokkal? Csak az, akiben Krisztusnak indulata van. Némelyek kihangsúlyozták azt, hogy Pál apostol így fogalmazott, a mások hasznát is, mintha veszélyben lennénk, hogy csak a mások hasznát keressük. Ó, nem, ez nem egy valóságos veszély. Inkább a fordított helyzet áll fenn. Mi történne, ha csak a mások hasznára gondolnánk? Hát akkor Krisztus gondolata lenne bennünk állandóan. Milyen áldott állapot lenne ez? Amikor Pál apostol a keresztény testvéri közösségre alkalmazza ezt az elvet, a filosztárgoi szót használja, a Róma Belekhez írott levele 12. fejezetében, a 10. versben. A filosztárgoi gyöngéd, meghitt szeretetet jelent, akár csak a családtagok között. Krisztus tanítása szerint családjának tagjait erősebb érzelmek kötik egymáshoz, mint történik a rokoni kapcsolatokban. Amikor az ő anyja és a testvérei keresték őt, és tudtára adták ezt neki, azt mondta nekik, ki az én anyám, vagy kik az én testvéreim? Azután elnézvén körös körül a körülötte ülőkön, mondta, ímé az én anyám és az én testvéreim, mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.

0: Hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Térjünk át most a keresztényi együttérzésnek másik aspektusára. Arra, hogy nagyon fontos, hogy ne a magunk érzelmeire reagáljunk, hanem a másiknak érzelmeire. Például, valaki megsért minket, de megbánja, és bocsánatot kér. Hogyan válaszolunk? Hogyan reagálunk? Az ő érzelmei és elvárása szerint? Vagy pedig a sértéseink és haragunk szerint? Vagy valaki szenved, szűkölködik, segítségre vár. Hogyan reagálok? Az ő érzelmei és elvárása szerint? Vagy pedig az én zsúfolt programom szerint, amely sürget, hogy tovább menjek? Vagy valaki halálán van, és tudja ezt. Mit fogok mondani neki? Hogyan közeledek hozzá? Douglas Cooper, lelkész, felkeresett egy beteg asszisztensnőt a kórházban. Gyülekezetének tagja volt. A lelkész nem ismerte a diagnózist. Bátor, derűs hangon szólt hozzá, na, hogy érzi magát egy asszisztensnő, amikor egy másik asszisztensnő gondozza őt? A lány barátságosan, de kissé erőltetett mosollyal válaszolt. Aztán tanácstalan komolysággal szemében nézett, és azt mondta, rákos vagyok. Igen későn fedezték fel. Az orvosok mindent megtesznek, hogy fékezzék a betegség elterjedését. Mégis azt mondták, hogy időkérdése csupán. Douglas Cooper nem tudott lelkileg átállni ebbe a szörnyű valóságba. Általános dolgokról beszélt, aztán távozott. Nem sírt a sírokkal. A példázatbeli Lévitához hasonlóan elhaladt egy szenvedő mellett, a szükségnek drámai pillanatában ott hagyta magába ruskat, halálra ítélt lányt, hogy egyedül hordozza az ember feletti terhet. Aztán lelki furdalással visszatért, hogy megtegye azt, amit elmulasztott. Drága testvéreim, az igazi szeretet ráérez a mások tépelődéseire, vagy pedig örömeikre, máskor a bocsánatot kérő vétkesnek bánatára. Könnyebb anyagi segítséget nyújtani, vagy igét hirdetni valakinek, és nem együttérzést kifejezni. Az együttérzés azt jelenti, hogy önmagunkból adunk valamit. Isten sáfárságra hívott el minket, és ez nem csak anyagi javak szétosztását jelenti, hanem szeretetet, osztozott szeretetet.

Kedves hallgatóim, szóljunk most néhány szót Jézus Krisztusnak rokon szemvéről irántunk. Amit olvastuk Pál apostolnak a zsidókhoz írott levele 4. fejezetéből, Jézus Krisztus az, aki igazán együtt érez velünk. Hadd olvassuk újra a 4. fejezet 15. és 16. verseit. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ebben a Biblia részben is az apostol a szimpateó ígét használja, melynek értelme együtt megtapasztalni valamit. Osztozni valakinek tapasztalatában. Jézus Krisztus közös élményre hív minket ő vele. Ő tudja, mit jelent az emberi természet, a kísértés, a fájdalom és a halál. Irántunk való szeretetből velünk együtt érzett, mégpedig a kereszt halálig. Együtt sírt a sírokkal, hogy ők nem sokára együtt örvendjenek majd vele az ő országában. Jézusnak földi élete és munkássága a kegyelemnek megtestesülése volt. A vétkesek, a szegények s a megvetettek közel érezték magukat hozzá. A gyermekeket is magához vonzotta. A teljes igazságot szólta, de szeretetben. Sosem volt nyers, durva. Feddései aggodó szívből származtak, és könnyes szemekkel párosultak. Mindenki fontos volt számára. Mindenkit boldoggá akart tenni. Így teljesedtek az ő szavai, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ismervén fogyatékosságainkat, mindvégig szolgai szerepet vállalt. Így kellene szolgáljunk mi is embertársainknak. Átgondolván állapotukat, beleélvén magunkat az ő gondjaikba, csalódásaikba, örömeikbe és bánatukba. Istennek üdv terve nem szorítkozik a mostani bűnös állapotunkra. Krisztusnak óhaja az, hogy mi is együtt érezzünk vele az ő örök boldogságában, hogy részes társai legyünk a dicsőségben. Így akarja felváltani az itteni nyomorúságunkat az örök dicsőség örömével, mint írja Ésajás próféta. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendenek örökségükben. Örökös örömük lesz. Igen, Jézus Krisztus ezért jött világunkba, hogy átvezessen minket a szenvedés és halál völgyéből az örök üdvösségre. Néha bizalmatlanul kérdezünk Istennek szándékairól, gondolván, hogy nem érdeklődik eléggé felőlünk. Inkább az a gondolat foglalkoztasson, hogy mi nem érdeklődünk úgy, amint kellene az ő akaratáról és országáról. Sokkal többet kellene foglalkozzunk az ő megbocsátó és megszentelő kegyelmével, eljövetelének ígéretével, s a számunkra elkészített mennyei valósággal.

0: amikor másokat bátorítani, vigasztalni és segíteni akarunk, vezessük őket Krisztushoz. Ő sokkal többet tehet örök jövőnk tekintetében. Ő azt mondja János apostol által, most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét megláttlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek az örömötöket. Az új égről és új földről kapott látomást így örökítette meg a szeretett apostol. És hallik nagy szózatot, amely ezt mondja val az égből, imé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Pál apostol is többször hivatkozik a nagy változásra. Például a Timóteushoz írt második levelében, a második fejezet 12. versében. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. És most, drága keresztény testvéreim, nagyon-nagyon fontos részét kell kihangsúlyoznunk Jézus Krisztus közben járói tevékenységének. Meg kell értenünk az új világba való átmenetelünk feltételét. Hogyan olvastunk a zsidókhoz írott levélből? Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És a másik vers ugyanabból a levélből azt mondja, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért, kivéve a bűnt az ő Isten félelméért. Ez a feltétele a mi örökségünknek, a bűn elhagyása kegyes, istenfélő élet által. Istennek szent lelke mindenható segítséget ajánl fel nekünk, hogy Krisztuséhoz hasonló életet éljünk. Krisztus együtt érzett velünk szenvedéseinkben, de bűn nélkül. Mi pedig együtt érzünk majd vele a dicsőségben, szintén bűn nélkül. A bűn elhagyásának ideje most van, amikor Krisztus még közben jár érettünk az Atya jobbján. Foglalkoztasson tehát a megszentelődés, Isten parancsolatainak megőrzése a Krisztussal való közösség által. Akik nagyon sokat szenvednek, ne gondolják, hogy a szenvedés önmagában engesztelő hatással lehet. Úgy az egészségeseknek, mint a betegeknek, úgy a gazdagoknak, mint a szegényeknek Jézus Krisztusra van szükségük, bűnbocsánatra és kegyes életre. A feltétel ugyanaz, bűn nélkül, meghallgattatott az ő Isten félelméért. Miért nem tudunk néha örülni az örülőkkel és sírni a sírokkal? Miért nem lett állandó élményünké a krisztusi rokonszenv? A bűn miatt. Mint hallottuk Máté evangéliumából, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A szeretetlenség a bűnnek szimptomája. Krisztus legyőzte a bűnt, amikor velünk együtt szenvedni jött, és képes legyőzni bennünk a bűnt most, amikor vele együtt országolni készülünk. Pál így fejezi ki ezt a gondolatot a Róma belekhez írott levelében. De mindezekben, vagyis megpróbáltatásainkban, mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, tudnélik a gonosz angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságuk, sem jelenlevők, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakasztat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Szeretett testvéreim, jöjjünk nagy közben járunkhoz, aki tökéletesen együtt érez velünk, aki hozzájön, a szeretetnek tanítványa lesz, János apostolhoz hasonlóan. Életünknek legmagasabb célja az, hogy Krisztus szeretetének részesei legyünk, és ezt a szeretetet másokra árasszuk. Ha szeretjük egymást, mondja János apostol, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Adja jó Isten, drága testvéreim, hogy az ő szeretete által örvendezni tudjunk az örvendezőkkel, és sírni tudjunk a sírókkal. A mások iránti rokon szemünk legyen megtérésüknek eszköze. Jézus Krisztus maradjon részes társunk a jelenvaló tapasztalatainkban, hogy osztozni tudjunk nem sokára az ő örök örömében. Amen.
1: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót. 8. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.
1: Sors kérdések.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az előző előadásokban azt tanulmányoztuk, milyen lépéseket tesz Isten azért, hogy mi együtt járhassunk Jézussal, illetve mit kell nekünk tenni. Beszéltünk arról is, hogy mi az Isten fiúság feltétele. A mai alkalommal pedig arról szeretném az igét kutatni, mit jelent a Jézus Krisztusban való élet? Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből szeretném alapigeként olvasni a következőket. A rómaiakhoz írott levél 8. fejezetének első versétől. Így hangzik az ige. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke szerint. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Idáig az ige. A Biblia legcsodálatosabb és egyben a legizgalmasabb kijelentésének tekinthető az a gondolat, hogy mi Jézus Krisztusban lehetünk és vagyunk. Csodálatos áldás ígéretek kapcsolódnak össze azzal a kijelentéssel, hogy valaki Krisztusban van. Az a körülmény, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk, mindenekelőtt azt jelenti, hogy Jézus Krisztusba beleoltattunk, mint a szöllővesző a tőkével. Összeforrt az életünk vele. Ebből adódóan azt a gyümölcsöt fogjuk teremni, ami Krisztusból nő. A szöllő csak szöllőt fog teremni. Aki Krisztusban van, az pedig a lélek gyümölcsét, a krisztusi természetet fogja teremni. Pál apostol olyat is mond, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Amikor az alapige gondolatában Pál apostol a Krisztusban való életről beszél, akkor nem olyan dologról beszél, amit majd egyszer valamikor elérhetünk, ami csak esetleg néhány kiváltságos személynek a jutalma, hanem olyan tényre utal Pál apostol ezekkel a kijelentéseikkel, amely mindazokra vonatkozik, akik Jézust elfogadják személyes megváltónak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ezért fogalmaz így az apostol, hogy nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ez a azért szó, amivel Pál kezdi a gondolatát, ez tulajdonképpen egy magyarázó megjegyzésként kerül bele Pál apostolnak a gondolatában. Egészen visszavezet bennünket Pál levelének az első szakaszához, ahol arról beszél az apostol, hogy az igaz ember hitből él. Ellenkező esetben lelki halottak vagyunk, ha nem vagyunk Krisztusban, ha nem tudunk hitáltal Krisztusba belekapaszkodni. Ez a szó arra is rá akar mutatni, hogy miért nem kell keresztül mennünk, ha Krisztusban vagyunk, azon a rendkívüli erőfeszítésen, amit Pál az ő saját lelki küzdelmeként leír a rómaiakhoz írott levélben. Pál ilyeneket fogalmaz, hogy amikor az ember az újjászületés után eljutott arra a pontra, hogy már gyönyörködik az Isten törvényében, akkor azt mondja, még mindig lehet az ő tagjaiban olyan törvény, ami rabul adja a bűnnek, és nem azt teszi, amit szeretné. De Pál erre a gondolatra visszahivatkozva azt mondja, de ha ez létezik is, ez a belső lelki küzdelem, ami tagjainkban lévő törvény szerint, ami be van idegződve a régi szokásokkal, és sokszor szinte reflexzerűen teszünk rosszat. Na ez az, amiről Pál beszél. De azt mondja az apostol, de nincsen már kárhoztatása annak, ennek ellenére sem, aki Jézus Krisztusban van. A Jézus Krisztusban való élet azonban nem lehet csupán az ajkak vallomása. Ennél sokkal többre van szükség. Bár nagyon sok keresztény megelégszik azzal, hogy csupán Jézus nevére hivatkozik. Azt hiszi, hogy ezzel már rendben is van minden körülötte a vallásos életében. Ennek elkerülése érdekében Jézus egy példázattal szemlélteti, hogy mit jelent a benne maradásnak a titka. A szöllő tőkéről szóló példázatát mondja el Jézus, és azt mondja, hogy én vagyok a szöllőtő, mármint Jézus, ti pedig a szöllővesszők, és a vessző csak akkor tud gyümölcsöt teremni, ha a tőkén marad. És nem is akárhogy kell a tőkén maradni. A tőkén maradhat egy vessző akkor is, ha elszáradt. Egy darabig még összeköttetésben van a tőkével, bár nincs élő kapcsolat, de még oda tartozik. De egy bizonyos idő után eljut arra a pontra, hogy a legkisebb szellő is, ha meghajtja, azonnal elpattan, eltörik és elválik a tőkétől. Nekünk úgy kell Krisztusban maradnunk, hogy közöttem és Krisztus között egy állandó élő kapcsolat legyen. Krisztusból, a vele való élő közösségből tudjam meríteni azokat a lelkemnek az életet, a megtartást, az erőt és mindent, amire szükségem van. Tulajdonképpen, ahogy a szöllővessző üde növekedése, vagy éppen a beteges sorvadása egyfajta jelzést ad arról, hogy milyen a tőkével való kapcsolata, amikor a szöllő vesszőnek a levelei lekonyulnak, és elkezd fonnyadni, akkor mindenki tudja, hogy valami rendkívüli probléma van. És talán már nem is lehet orvosolni. De amikor szépen virul, és hozza a termését, akkor biztosak vagyunk abban, hogy minden nagyon rendben van. Valahogy így van a keresztény ember életében is, hogy amikor a lélek gyümölcse kezd kiábrázolódni rajtunk, kibontakozni, akkor minden rendben van. És a Szentírás elmondja, hogy mik ezek a lélek gyümölcsei. Pál a Galácia beliekhez írott levélben sorolja, hogy a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Ezek azok a gyümölcsök, amik ott kell legyenek a keresztény ember életében. És Jézus nem véletlenül alkalmazza a szöllőtőkének a példázatát. Ugyanis a lélek gyümölcse az olyan, mint a szöllő, egyetlen gyümölcs több szemből áll. Amikor Pál a lélek gyümölcséről beszél, akkor nem azt mondja, hogy a lélek gyümölcsei, hanem egyetlen gyümölcs, de annak több szeme van. Az egyik szem a szeretet, a másik a békesség, a harmadik a béketűrés, és így tovább. És a természet világát, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy a szöllő mindig úgy szokott beérni, hogy a felső részen nagyobbak a szemek, és érettebbek, hamarabb beérnek. A felső szemeket már élvezni lehet, már édes, és lehet, hogy az alsó szem még savanyú. És valahogy így van ez a keresztény ember életében is. Nincs olyan keresztény, akinek az életében a lélek gyümölcsének minden szeme tökéletesen be van érve. Különböző szinten van a fejlődés fokozatában a mi életünkben. És ez annak a jegyében tud beérni teljesen, ha Jézussal megőrizzük az élő közösségünket, kapcsolatunkat. Pál apostol szerint van egy pont, amiből felismerhetjük, hogy a valóságban kik azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Az apostol azt mondja, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. De vajon hogyan lehet a gyakorlati életünkben ezt megvalósítani? Mikor mondható el rólunk az, hogy már nem test szerint járunk, hanem lélek szerint? Úgy gondolom, tapasztalatból ismerem ezt a körülményt, hogy amikor a hívő ember úgy magába tekint, a saját életét látva, akkor azonnal olyan kilátástalannak látja a célt, az Isten által adott feltételek mellett szinte megkérdőjelezi azt, hogy hát én tényleg lélek szerint járok, hiszen még ott vannak ilyen bűnök, olyan bűnök az én életemben, ami annak a jelzése, hogy én még mindig test szerint járok, és akkor én nem vagyok az Isten gyermeke. Pál apostol egy nagy dilemma elé állít bennünket ezzel az üzenetével. Az üzenetének a summázataként ez a nagy kérdés áll előttünk. Vajon mi test szerint járunk, vagy lélek szerint? Az apostol azonban segít nekünk, hogy a választ meg tudjuk találni, és pedig a jó választ. Amikor azt mondja, hogy a test szerint valók, azok a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Vagyis vessük föl magunkban, hogy a mi szívünk állapota szerint miről teszünk bizonyságot, miről gondolkodunk. Mire gondolunk szívesen? Mik azok a gondolatok, amik szinte ösztönösen jönnek felszínre bennünk? Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy a szívből származnak a gondolatok. Vagyis a gondolatainknak a fészke, az a szívünk, onnan táplálkozik, onnan jön elő, és a gondolataink alapján saját magunk szívét ismerhetjük meg. Milyen a szívünk? Illetve milyen a gondolatunk? A kettő megegyezik egymással. Éppen ezért mindkét nagy hatalom, Isten és Sátán, az ember szíve után a gondolatait szeretné lekötni, és irányítani, és uralni. Sátán ennek érdekébe vonultatja fel a kísértéseinek a erejét, mert azt szeretné, ha a kísértés megfoganna az emberben, és a szívében, a gondolataiban bűnt szülne. Ugyanakkor Isten is arra törekszik, hogy a lelke által foglyul ejtsen minden embernek a gondolatát. Ilyen módon természetesebb legyen a Krisztusnak való engedelmesség. Nem tudom, tapasztalták-e már azt, kedves testvéreim, hogy milyen az, amikor Jézus foglyul ejti a gondolatainkat. Voltatok-e már olyan helyzetben, hogy végeztétek a munkát, vagy utaztatok a buszon, akármin, és egyszer csak azon vettétek észre magatokat, hogy az Isten dolgairól gondolkodtok. Na ez az, amiről a Szentlélek beszél és Pál beszél. Hogy Isten szeretné foglyul ejteni a gondolatunkat. Hogy ösztönösen jöjjenek felszínre bennünk az Isten dolgai. Ne bűnös dolgokon gondolkozzunk. Ne olyan dolgokon, amiket Sátán sugal nekünk. Hanem a Szentlélek által sugalt gondolatok töltsék be a szívünket és az elménket. És akkor, ha az Isten uralkodik bennem, akkor ő foglyul tudja ejteni. Természetesen mi segíthetünk a Szentléleknek abban, hogy tudja foglyul ejteni a gondolatainkat. Mert az Isten lelke akkor tudja ezt megtenni, ha én előzőleg foglalkoztam az Isten dolgaival. Ha nem foglalkozok egyáltalán az Isten dolgaival, akkor nem jutnak eszembe. Én, mint lelkész, abba a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy nagyon sokat foglalkozok az Isten dolgaival, az igével. De ebből következően én nem csak utazás közben gondolkodok azon, hanem még arról is álmodok. Számtalan szó történik meg velem, hogy álmodom és készítem a prédikációmat. Ezt álmodom. Még ilyen szinten is tudja Isten foglyul ejteni a gondolatot. És számtalan szó történt már meg, hogy felébredtem és felkeltem. Ami úgy álmomba az eszembe jutott, azt le kellett írni, mert olyan csodálatos gondolatok voltak. Tudtam, hogy ha nem írom le, akkor elfelejtem. A Jóisten tehát foglyul akarja ejteni a gondolatunkat. És tudjátok, amíg az Isten dolgaival foglalkozunk, addig tehetetlen az ellenség velünk szembe. Addig csak kívül tud állni, nem tud belépni az életünkbe. Ezzel tudjuk a legjobban legyőzni őt. Isten azt akarja, tegyük fel magunknak azt a kérdést. Mi melyik csoporthoz tartozunk? Test szerint járunk, vagy lélek szerint? Vagyis miről gondolkodunk szívesen? A lélek szerint járó ember az mindig szívesebben gondolkodik olyan dolgokról, amik igazak, amik tisztességesek, amik tiszták, amik kedvesek, vagy jóhírűek. Így sorolja az apostol ezeket a gondolatokat. És mivel Pál apostol érvelő gondolatai egymáshoz kapcsolódnak, ezért a következő szavaival már azt kezdi el bizonygatni, hogy hová vezet el az, ha a test szerint gondolkodik valaki, illetve hová vezet el az, ha valaki lélek szerint gondolkodik. Szinte mérlegel az apostol. És azt mondja, hogy próbáljuk beletenni a mérleg serpenyőjébe az egyiket és a másikat. Melyiket válasszuk? Azt mondja az apostol, a test gondolata az ellenségeskedés az Istennel. A lélek gondolata viszont élet és békesség. Ez egyrészt azért mondható el, mert a lélek vezetése alatt álló ember inkább gondolkodik olyan dolgokon, amik igazak, tisztességesek, ahogy az előbb is soroltam, ezért a lelkében mindig a krisztusi békesség uralkodik. Hiszen ha valaki olyan dolgokon gondolkodik, amik tiszták, békességesek, jóhírűek, akkor a lelke és a szándéka is olyan. A lelkében is békesség, tisztaság lesz. És a másikról nem a rosszat feltételezi, hanem mindig a jót. Mert ilyeneken gondolkodik. Másrészt viszont, aki szívesebben gondolkodik az Isten dolgain, annak azért van békesség a szívében, mert az ige kijelenti, hogy nincsen már semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Vagyis bizakodva tekint előre. Tele van a szíve örömmel, boldogsággal. Ezzel a reménységgel várja Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelét, mert számára az örök élet jutalmát fogja hozni Jézus. És amikor valaki azzal a reménységgel tud előre tekinteni, hogy amikor Jézus visszajön, akkor én végre kiszabadulok a bűn világából, végre az én megtartó, szabadító Istenemmel találkozom. azzal a Jézussal, akit most csak hitáltal követhetek, akivel csak hitáltal járhatok együtt, de nem láthatom őt, végre megláthatom. Majd az utolsó előadásban szeretnék szólni arról, hogy milyen csodálatos lesz, amikor találkozunk Jézussal. Amikor az ember tele van ezzel a várakozó vágyakozással, ez is egyfajta boldogságot ad. Olyan sokszor láttam már embereket, amikor vártak valakit, akit nagyon szerettek. Tele voltak izgalommal, vágyakozással, várakozással, szinte gyorsították volna a perceket, hogy minél jobban teljen az idő, minél hamarabb elérkezzen az a pillanat, amikor szemtől szembe találkozhatnak. És az az ember, aki Jézus Krisztussal jár együtt most, az nagyon várja, hogy végre személyesen találkozzon Jézussal. Pál apostol még azt is mondja az érvei között, akik testben vannak, azok nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Miért? Azért, mert a test szerint élő ember az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mondja a Szentírás. Mivel az Isten a törvényében fejezi ki az akaratát és a jellemét, ezért az Isten előtt nem lehet kedves az az ember, aki még csak nem is akar gondolkodni az Isten törvényéről. Eszükbe sem jut, hogy az Isten törvényéről gondolkodjanak. Ezért ők nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. A test szerint élő ember csak a test dolgaira gondol. Abban találja az örömét, nem pedig a lelki dolgokban. A lélek szerint járó emberek viszont szívesen gondolkodnak az Isten törvényéről, még gyönyörködni is tudnak abban, ebből adódóan megvan az a szándékuk, hogy cselekedjék is a törvény által mutatott jót. Dávid az első Zsoltárban mondja el, hogy boldog az az ember, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ez az ember nem csak a tilalmakat látja az Isten törvényében, hanem a szépséget és az értéket is. Három alkalommal is fogok majd az Isten törvényével kapcsolatos gondolatokról beszélni. Hogy mi is a rendeltetése a törvénynek a megváltásunkban. Illetve nekem hogy kell viszonyulnom a törvényhez? Mit jelent számomra a törvény? És Dávid, aki már tökéletesen értette az Isten törvényének a rendeltetését, ő nem a tilalmakat látta a törvényben. Éppen ezért azt mondta, boldog ember az, aki az Isten törvényéről gondolkodik, és abban gyönyörűséget talál. Az érveinek felsorakoztatása végén Pál apostol még egy összehasonlítást tesz a végső kimenetelét illetően a test szerint járó és a lélek szerint járó ember között. Azt mondja az egyik gondolatában, hogy aki test szerint él, az meghal. A másik oldalon pedig azt mondja, hogy aki lélek szerint él, vagyis lélek szerint jár, az életet jelent számára. Az összehasonlító okfejtése után Pál apostol mindenkit választás elé állít, mindenkinek el kell dönteni, hogy hová tartozik, hogy test szerint jár, vagy lélek szerint. Egyrészt szeretne mindenkit biztosítani az apostol, az igéjében azt olvastuk, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben. Ez egy nagy bátorítás és biztatás Pál részéről. De utána azonnal hozzáteszi az elbizakodás miatt, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Pál mindenkit szeretne úgy látni, hogy ti lélek szerint jártok. De ennek az a feltétele, ha az Isten lelke lakik bennünk. Ezzel a közbevetett helyesbítéssel egy kicsit őszinte önvizsgálatra szeretne késztetni bennünket. Én ma nagyon sok olyan keresztényjel találkozok, aki azt mondja, én Jézus tanítványa vagyok, én Jézus követője vagyok. De amikor úgy az életét figyelem, a magatartását, a viselkedését, a beszédjét és mindent az életében, akkor azt látom, hogy semmi bizonyítéka nincs annak, hogy ez az ember az Isten gyermeke volna. Hogy ő Jézust követné. És Pál is ezért teszi ezt a közbevetett megjegyzését. Szeretné üzenni a Krisztusban hívő embereknek, hogy ti Krisztusban mindannyian lélek szerint járhattok. De csak akkor, ha az Isten lelke lakik bennetek. Mert ugyanis csak azok lehetnek az Isten fiai, akiket a Szentlélek vezet. Akik engedik magukat a lélektől vezettetni. Pál az előzőekben elmondott érveivel akar önvizsgálatra késztetni bennünket. Mivel foglalkozol szívesen a gondolataidban? Ott van valahol Pál üzenetének a hátterén ez a kérdés. Mi az, ami újra és újra visszatér a szívedben, mint egy dédelgetett dolog? Amit ha akarsz, hanem mindig felszínre jön benned. Mert te arról gondolkodol szívesen. Érzed-e a lélek munkálkodását és vezetését az életedben? Kész vagy-e együtt munkálkodni Isten lelkével? Vannak-e olyan tapasztalataid, hogy Isten foglyul ejtette a gondolataidat? És azon veszed észre újra és újra magadat, hogy az Isten dolgain elmélkedsz. Arról beszélgetsz. Arra gondolsz. Milyen érzésekkel gondolsz az Isten törvényére? Azokra a kívánalmaira, amikben az ő elvárásait fogalmazza meg. Kész vagy-e együtt munkálkodni Istennel, a test cselekedeteit megöldökölni a lélekkel? Na, ezek olyan kérdések, amik az apostol üzenetének a hátterén fogalmazódnak meg, és mint egy önvizsgálat kérdéseiként akarja Isten a lelkünkre helyezni. Mivel Pál apostol leveleinek írása közben is elég sokszor a magasan képzett teológus fejével gondolkodik az apostol, ezért esetenként félreérthetőnek tűnik, illetve nehezen érthetőnek tűnik az, amit Pál mond. Maga Péter apostol is megjegyzi az ő levelében, hogy hát Pál levelében vannak nehezen érthető dolgok. Ezért szükséges kitérni arra, hogy Pál szerint az Isten fiai nem azért minősülnek lelkieknek, mert ők tökéletesek, mert ők teljesen tiszták, mert ők teljesen bűn befolyásától mentesek. Ezt szeretném a sorozatomban újra és újra hangoztatni, mert Isten az evangélium üzeneteként tárja elénk az igében. Pál szavai szerint csak azért mondhatók lelkieknek az Isten gyermekei, mert újjászülettek az Isten lelkétől, és a bennük elkezdődött új élet folyamatosan megújul. Azt mondja az apostol, ami belső emberünk az napról napra újul. Mindig tökéletesebb lesz. Fejlődik, növekszik, ahogy a szöllő vesző is növekszik a tőkén. Úgy kell a mi lelkéletünknek is fejlődni és növekedni. Pál nem azért mondja rólunk, hogy lélek szerint járunk, mert sohasem vétkezünk. Ha ezt így gondolta volna az apostol, akkor nem írta volna le ugyanebben a sorokban summázó megjegyzésként, hogy ha Krisztus ti bennetek van, akkor még mindig jól lehet a test holt a bűn miatt. Csak a lélek az, ami él. Ezzel azt fogalmazza meg az apostol, hogy a test, vagyis a testies lényünk, ami óemberünk, az még valamilyen szinten még mindig él és létezik. A megszentelődés folyamatában fog fokozatosan elerőtelenedni és elhalni. Ez olyan kérdés a Szentírásban, Isten úgy állítja párhuzamba az óembert és az újembert, az Isten szerint teremtett újembert, hogy amelyiket táplálom, az fog erősödni, fejlődni, növekedni, és szinte kiszorítja magából a másikat. Ha az Isten szerint teremtett új ember táplálom az Isten igéjével, a hamisítatlan isteni tejjel, akkor az új emberem, a belső lelki lényem hatalmasan erősödni fog, kiteljesedni. És Pál a rómaiakhoz írott levél 6. fejezetében azt mondja, hogy akkor viszont az új emberem el fog erőtelenedni. És végül meg fog halni. De ha én nem ezt az Isten által teremtett új embert táplálom, hanem a régi természetemet, és a világból veszem a táplálékot hozzá, akkor meg a lelki természetem, az isteni természetem fog elsorvadni és meghalni. Nagy kérdés, testvéreim, melyiket tápláljuk? Ha Pál apostol tökéletesnek vagy teljesen tisztának gondolta volna a lélek szerint járó embereket, akkor nem írta volna azt, hogy meg kell eleveníteni a ti halandó testeteket a bennetek munkálkodó lélek szerint. Akkor nem kellene a lelkélet megmaradása érdekében a test cselekedeteit megöldökölni a lélekkel, mert nem volna mit. Mi azonban még nem mondhatjuk el, hogy már elértük a lelki tökéletességet, és már semmi elhagyni való nincs az életünkben. Testvéreim, Isten meg akar tisztítani. Isten meg akar szentelni. Isten önmagához hasonlóvá akar tenni. De ő ismeri a mi formáltatásunkat, ismeri az erőtelenségünket, ismeri a gyengeségünket, és abból a szorongó, félő, aggodalmaskodó állapotunkból szeretne kiemelni, ahol vagyunk. Sokszor rettegéssel gondolunk az Isten előtti megállásra. Magunkra tekintve úgy gondoljuk, hogy én nem üdvözülhetek, hiszen ott vannak az életemben ilyen és ilyen problémák. És ehhez a rettegő, szorongó érzéshez küldi Isten az ő biztató üzenetét. Aki Krisztusban van, még az is vétkezik. Még annak is újra és újra meg kell öldökölni a testi kívánságot a lélek erejével. Még ezt az embert is kell, hogy a lélek lépésről lépésre vezesse tovább. Miközben egyik oldalon szeretné elejét venni a kijelentései miatt felmerülő félreértéseknek és bizonytalanságoknak, a másik oldalon a könnyelműségtől és az elbizakodottságtól szeretne megóvni bennünket. Ezért azt is kimondja, hogy a lélek szerint valók csak azok lehetnek, akikben az Isten lelke lakozik, akik Krisztuséi, akikben ott van Krisztus lelke. Krisztus lelkéről viszont csak akkor mondható el, hogy bennünk lakozik, ha a vezető szerepet átengedtük neki. Ha engedem magam vezetni az Isten lelkétől. Mi emberek sokszor úgy vagyunk, mint a szamár. Amikor gyerek voltam, nevelő szüleimnél nagyon sok birka, kecske volt, és volt egy szamár is. Mivel ők gyümölcstermelők voltak, tanyavilágba éltek kint, és a Balaton partjára hordtuk be a gyümölcsöt, és nagyon sokszor nekem kellett bevinni. Többször voltam olyan helyzetben, hogy bent voltam a Balaton partján az üdülő soron, talán sokan ismerik, hogy milyen, és ott megállt a szamár egy helyen, és akármi csináltam, nem ment tovább. És ráadásul még elkezdett ordítani, és úgy szégyeltem, hogy a legszívesebben ott hagytam volna azonnal. És amikor ő jónak látta, akkor magától elindult. De addig hiába csináltam vele, akármit nem ment. És valahogy így vagyunk mi az Istennel. Megállunk, és nem engedjük, hogy a Szentlélek vezessen, és tovább vigyen. Csökönyösen leblokkolunk, miközben a Szentlélek pedig az örök élet felé szeretne vezetni bennünket, és irányítani. Csak azok lehetnek az Isten fiai. Csak azok vannak Krisztusban. Csak azokban az emberekben van benne az Isten lelke, akik engedik magukat vezettetni. Akik egyik lépést teszik a másik után Isten felé. Pál apostol a lélek vezetésével kapcsolatban egy különös dologra figyelmeztet bennünket. Azt mondja az apostol érdekes gondolatként, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy a test szerint éljünk. Ha valaki lelki embernek gondolja magát, akkor engedni kell, hogy az Isten lelke uraljon és vezessen. Az ő akaratához kell igazodnom. Ezzel azt mondja az apostol, hogy ebből adódóan alkalmazkodnom kell az Isten lelkéhez, és nem a testhez. Én nem tartozom a testnek. A testből jöhetnek felszínre kívánságok, vágyak. De nekem nem muszáj azt kielégíteni. Nem tartozom a testnek, azt mondja az apostol. Nem vagyunk adósai. Nem kötelez bennünket semmire. Nem muszáj kielégíteni ezeket a vágyakat. Meg kell tanulnunk és gyakorolnunk magunkat abban, hogy nemet mondjunk, mégpedig határozott nemet a test kívánságaira. Ellen White-nak van egy nagyon szép megfogalmazása. Ő azt mondja, az ismételt cselekedetekből alakul a szokás, szokásból a jellem, és a jellem dönti el az örök sorsunkat. Ez azt jelenti, amikor én Krisztus mellett döntök, amikor Istennel összekapcsolom az életemet, akkor meg kell tagadnom magamat. Először még önmegtagadást igényel tőlem, Jézus maga is ezt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen. Az első percekben ez még önmegtagadást jelent. Azonban egy bizonyos idő után, ha én ezt ismételten gyakorlom, önmagamat megtagadva, ismétlem ezt a cselekedetet, hogy én a Krisztus akarata szerint élek, egy idő után szokásommá válik. Aztán, ha még tovább kitartok ebben, és most már szokásból gyakorlom az isteni cselekedeteket, akkor jellememné válik az. És már ösztönösen, belső, reflexzerűen fogom tenni. Na, ez az, amit a Szentlélek el akar érni. Amikor ő vezet, akkor először még mutatja az utat, még késztet bennünket a lépésekre, egy idő után azonban már magamtól is megyek azon az úton, amin az Isten akar vezetni. Azzal a gondolattal kapcsolatban, hogy mi nem test szerint valók vagyunk, hanem lélek szerint valók, Pál leveleiben egy nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg. Isten nem a test szerinti megnyilatkozásaink alapján kezel,

az akaratomat. Csak éppen nem bírok ellenállni még. Nem bírtam legyőzni azt a kívánságot, azt a vágyat, de nem akarom csinálni. Én meg akarok változni. Én hatalmas erőfeszítéseket tegyek, hogy Krisztust megragadva megszabaduljak ebből az állapotból. Azt mondja az apostol, ha ez így van, akkor az Isten nem neked tulajdonítja ezt a bűnt. Akkor azt mondja az apostol, már nem én teszem azt, hanem csak a bennem lakozó bűn. Isten pedig nem azonosít bennünket azzal. Isten az általa teremtett új emberrel azonosít, amit ő teremtett, ő hozott létre, amely növekszik, fejlődik bennünk, amely egyre jobban kiteljesedik. Ő ezzel azonosít engem, és az óemberrel nem. Ez egy csodálatos evangélium az igében. Amikor viszont az újjászületésünkről beszél Pál apostol, akkor azzal a különleges gondolattal vezeti be a korintusiakhoz írott második levél, 5. fejezet 16. versében. Mi általában csak a 17. verset szoktuk úgy alkalmazni, akik úgy többet forgatjuk a Bibliát. A 17. versben ugyanis azt mondja az apostol, hogy ha valaki Krisztusban van, akkor az új teremtés, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Csak hogy előtte mond valamit az apostol. És az nagyon lényeges gondolat. És azt mondja az apostol, azért mi ezentúl senkit nem ismerünk test szerint. És ezzel azt mondja ki a Szentírás, hogy Isten úgy kezel bennünket, hogy nem test szerint ismer. Nem a test cselekedetei alapján ítél meg, hanem amihez a szabad akaratunkat hozzáadjuk. A belső lélek késztetésével, a lélek vezetésével. Ha én nem akarom a bűnt cselekedni, Isten tudja, hogy előbb-utóbb le fogom győzni, el fog maradni az életemből. Éppen ezért ezt már nem is tulajdonítja nekem. És azt tanácsolja az apostolon keresztül, hogy tanuljuk meg Istentől ezt a látásmódot, ezt a gondolkodásmódot. Amikor egymásra nézünk, akkor a másikat ne a cselekedete alapján ítéljük meg. Ne a test szerint ismerjük a másikat. Ez egy nagyon komoly lecke az Istentől. Mi sajnos fordítva gyakoroljuk. Ha valaki tesz valami rosszat, akkor azonnal beskatujázzuk, és annak a cselekedetei alapján ítéljük hosszú-hosszú időn keresztül. Miközben lehet, hogy az az ember maga is szeretne szabadulni, talán ő is szenved, erőfeszítéseket tesz azért, hogy elhagyja az életéből, és az Istentől nekünk meg kell tanulni, hogy ne a külső jegyek alapján ítéljünk. Ha Isten egy emberben létrehozta az újjászületést, ha egy emberben megtörtént az a csoda, hogy Isten új életet hozott létre az életébe, akkor többé ne a testire nézzünk, hanem arra az Isten által teremtett új emberre. És próbáljunk segíteni neki, hogy az az új ember tudjon fejlődni, kiteljesedni. Összefoglalóan még azt mondhatjuk el, hogy Isten ezzel az üzenettel először is bátorítani szeretne bennünket, másrészt viszont gyakorlati eligazítást akar adni annak a felismeréséhez, hogy mikor mondhatjuk el magunkról, hogy mi már Jézus Krisztusban élünk és vagyunk. Az előzőek szerint hadd ismételjek néhány gondolatot vissza. Isten azt szeretné, hogy mi szívünk szerint inkább a Szentlélektől való dolgokon gondolkozzunk. Amik tiszták, amik nemesek, amik jó hírűek. Azokról gondolkozzunk. Engedjük, hogy a Szentlélek szinte fogjul ejtse a mi gondolatainkat. Hogy bármikor, amikor a gondolataink szabadon csaponganak, akkor azonnal az Isten igéjénél, a szép dolgoknál, a nemes dolgoknál kössenek ki. Ezt szeretné az Isten elérni. Ez a lélektől való vezetés. Ez a Krisztusban való maradásnak a titka. Mert akik testben vannak, azok a test dolgaira gondolnak. De akik lélek szerint vannak, akik Krisztusban vannak, azok a lélek dolgairól gondolkodnak. Isten azt szeretné, hogy mi ne test szerint járjunk, hanem lélek szerint, vagyis engedjük magunkat a lélektől vezetni. Ha viszont Jézusban vagyunk, akkor azt mondja az ige,
nincsen.

semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Kedves barátaim, kedves testvéreim, csodálatos dolog úgy Jézussal összekapcsolódni, hogy az a tudat lehet az enyém, ha én Jézusban vagyok, ha vele élő közösségben vagyok, akkor nekem nem kell félni az Isten ítéletétől. Nincsen semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Engeded-e, hogy az életed összekapcsolódjon vele? Összeköttetésben van-e az életed úgy, mint a vesszőnek a tőkével? Mert ha igen, ha ezt megengeded, akkor nyugodtan tekinthetsz előre az ítéletre, az Istennel való találkozásra. Semmi kárhoztatása nincs azoknak. Majd, hogy miért nincs, erről szeretnék szólni, aminek az lesz a témája, hogy bizodalmunk van az ítélethez, az Istennel való találkozáshoz. Szeretnék szólni az Isten törvényéről, hogy mi is a jelentősége a mi életünkben az Isten törvényének, és a megváltásban. És amikor a törvényre gondolunk, akkor azonnal felszínre tör belőlünk az a kérdés, ami egyszer egy gazdag ifjúban is előjött, amikor Jézussal találkozott, azért ment oda kimondottan Jézushoz, hogy megkérdezze Jézust, mivel ő ismerte a törvényt, hogy Uram, mit kell cselekednem nekem ahhoz, hogy üdvözüljek? És mi is mindig így fogalmazzuk meg. Mit kell cselekednem? Szeretném ide a kérdést oda tenni, mitől üdvözülök én? Attól, hogy olyan cselekedeteket tudok felmutatni az Istennek, ami garantálja az én üdvösségemet, vagyis a cselekedeteimmel szinte kiérdemlem az Istentől, és megvásárlom az üdvösséget. Én olyan jó cselekedeteket mutatok fel, hogy Isten ennek ellen értékeként az üdvösséget adja. Tényleg így kell ezt megfogalmazni? Ha én az örök életre akarok jutni, akkor azt kell mondani, hogy mit kell, hogy cselekedjem? És hogy bárkiben nehogy kételyt ébresszek, hadd tegyem hozzá, nagy jelentősége van a cselekedeteinknek. Nagyon nagy jelentősége van. Szükség van rá, de nem az üdvösség szerzésben. No, ezekről a kérdésekről fog szólni az előttünk álló három téma. Mindenkit nagy szeretettel hívok és várok majd ezekre az alkalmakra. Amen.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Mózes második könyve, 23. fejezet, 8. vers. Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztánlátókat, és elfordítja az igazak ügyét.

A túlságosan kevés és a túlságosan sok alvás egyaránt felgyorsíthatja az emberi szervezet biológiai öregedését. A Columbia Egyetem kutatói átfogó elemzésükben kimutatták, hogy a nem megfelelő alvásidő szinte valamennyi szervünk, köztük az agy, a szív, a tüdő és az immunrendszer gyorsabb elhasználódásával jár együtt. Kedves hallgatóink, többet erről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében dr. Dósa Andrea, kardiológus, belgyógyász, a szív- és érrendszeri betegségekről szóló előadásából fogja bemutatni az első részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Többek között én az anyagcsere diabétesz belgyógyászati centrumban is dolgozom, mint belgyógyász, tehát nem csak kardiológiát gyakorlok, és ezért is érzem nagyon fontosnak, hogy megmutassam, hogy hova jutunk el. És azt szeretném, hogyha azt is megértenék, hogy bennünk orvosokban sokszor milyen gondolatok fordulnak meg, amire sokszor nincs is nagyon időnk önöket tájékoztatni, hanem csak azt mondjuk, hogy ezt a gyógyszert írjuk, azt a gyógyszert, és hogy ezt vajon, ezt megalapozottan mondjuk, csak nem magyarázzuk el talán annyira részletesen, hogy ezt miért javasoljuk. És gyakorlatilag ennek az apropója, tehát az, hogy azt már mindenki nagyon jól tudja, hogy az érrendszeri betegségek milyen nagy részt ölelnek fel a betegségekben, és hogyan megváltoztak ezek, ez a modern civilizációs betegségek körébe. És ugye azt is nagyon jól tudjuk, hogy gyakorlatilag az elhízásból eredő mindenféle mozgásszervi, érrendszeri panaszok jelentős gondot fognak okozni, már most is jelentős gondot okoznak. Hát ezt ilyen csak felvetítve, hogy gyakorlatilag a keringési rendszernek a betegségei hát több mint 56%-ot foglalnak el a haláloki csoportokban, de vajon azt tudjuk-e, hogy gyakorlatilag a klimaktérium, tehát a menstruáció megszűnése után a nőknél sokkal magasabb a halálozása az érrendszeri betegségekből kifolyólag, mint mondjuk az emlőrákból kifolyólag. Hát mi ebben élen járunk, akár dobogós helyet is érhetünk el a szívérrendszeri halálozásban. Egy második helyezést elérünk lassanként Európában, és közben pedig Amerikában, érdekes mód, pedig hát ott is azért az elhízás vezet, Amerikában, Nyugat-Európában nagyon nagy javulásokat értek el, és itt többek között a finn példát is szokták említeni, hogy a finneknél milyen hatalmas eredményeket értek el az elhízás és a cukorbetegség megelőzésében, és nagyon egyszerű módszerrel, a felvilágosítással. Hogy gyakorlatilag több éven keresztül még a parlamentben is nem csak a politikáról vitáztak, hanem gyakorlatilag a megelőzésre és minden eszközt felhasználtak arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét az egészséges életmódra, a mozgás és az étkezés fontosságára. És itt most ezt nem kell nagyon részletesen tanulmányozni, én csak azért vetítettem fel, hogy amikor belép egy beteg a rendelőbe, akkor mi hogyan gondolkozunk mondjuk egy koszorúér betegségnek a becslésében. Hogy amikor megjelenik az a beteg, egy magas vérnyomás, egy cukorbetegségnek a gondjaival, hogy mi hogyan osztályozzuk a betegeket az agyunkban, és ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor sokkal jobban meg tudjuk mondani annak a betegnek a rizikóját, hogyha szépen kikérdezzük, mint akármilyen számítógépes, komputeres elemzéssel. És ez úgy adódik, hogy veszünk egy táblázatot ezzel az Európai Kardiológiai Társaság ajánlásával, ahol hölgyeket, tehát nemeket is külön választunk, hölgyeket, valamint férfiakat, és gyakorlatilag az életkor számít, a dohányzás, valamint a vérnyomás. És itt nincsen föltüntetve, hogy gyakorlatilag a magas rizikójú, a piros csoportba tartozik a cukorbeteg, abstart. Tehát mindegy, hogy hány éves, hogy milyen a vérnyomása, hogy dohányzik, ő gyakorlatilag azonnal magas rizikójúvá válik. Tehát nyilvánvaló, hogy egy 20 éves beteg odajön, hogy egy kicsikét itt szúr, ott szúr, de látjuk, hogy jó a koleszterin szintje, jó a vérnyomása, akkor azt mondjuk, hogy ő alacsony szívérrendszeri rizikójú, és bizony nem nagy találattal fogunk jelentős érelmeszesedés, koszorérmeszesedés találni náluk. Ellenben, hogyha egy 50 éves, stresszes, elhízott, magas koleszterinű, magas vérnyomású ember kerül a látókörünkbe, akkor azt mondjuk, hogy hoppá, hoppá, még hogyha számunkra nem is annyira típusos panaszokat mond, akkor már azért nálunk egy kicsit a piros lámpa kigyúl. És ugyanezen a cukorbetegeknél is. Cukorbeteg odajön, mindegy, hogy olyan mozgásszervi színezetű panaszt említ, tudjuk, hogy a cukorbetegek gyakorlatilag nem úgy érzik a fájdalmakat, nem úgy élik meg a mellkasi panaszukat, tehát őket gyakorlatilag végigmegyünk az egész vizsgálati listán addig, amíg biztos diagnózist föl nem állítunk. És
európai állásfoglalás, tehát az Európai Kardiológiai Társaság is nekünk nagy segítséget ad, és ezek alapján azért nekünk van egy magyar terápiás konszenzus. Tehát van nekünk egy olyan irányelv, amihez nekünk szakmailag ragaszkodni is kell. Itt nagyon sok társaság, úgy képzeljék el, hogy a diabetológiai, a kardiológiai társaság, akkor a vérzsírokkal foglalkozó társaság, nagyon sok társaság összeül, ő neki a nagyjaik, előveszik az európai irányelveket, és ezeket kidolgozzák nekünk, könnyítés, a kezelés könnyítése véget, hogy jobban tudjunk kezelni, és jobban tudjuk látni a betegségeket. És akkor egy kicsikét az érelmeszesedésről szeretnék beszélni, és láthatjuk, hogy az első kép gyakorlatilag egy normális eret mutat, egy adott esetben egy koszorú eret, ami majd később mutatom is, gyakorlatilag a szív ellátó rendszere, érrendszere, a koszorú érrendszer. Hát ilyen gyönyörű, szépen gyönyörű ér belsővel születünk, és akkor egy kicsikét kezd felrakódni oda egy kis zsíros kis bedomborodás. Ezt úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag a fő ütőérben ilyen zsíros csíkok ma már 10-12 éves gyerekekben is előfordulnak. Tehát ez ma már nagyon korán kezdődik. És hozzáteszem, még itt szeretnék megállni, mert ez egy nagyon fontos, hogyha már kezdünk beszélgetni, hogy tehát az ütőérről beszélek. Tehát, hogyha én szív-érrendszeri ütőérbetegségről beszélek, nem a vénákról, nem a viszérről beszélek, hanem az ütőérről, az alsó végtagi érszűkületes betegségekről, aztán az agyi érbetegségekről, de tehát magyarul ezt azt tudnám mondani, hogy az ütőérről beszélek, ami oda viszi a vér gyakorlatilag a szerveinkhez. És hát így folytatódik, látjuk, hogy szépen bedomborodik, és ez az utolsó képen, amikor már látjuk, hogy azért ott az a cső az jelentősen szűkül, na hát azért annak a belseje nem teljesen ilyen szép, egyenletes, hanem néha olyan egyenetlen, ráragadnak vérlemezkékből ilyen kis vérrögök, tehát egy ilyen kettős dugó alakulhat ki. És ami még nagyon fontos, hogy láthatjuk, hogy itt ez a felrakódás olyan egyszínű, na most ez nem mindig ilyen. Vannak olyan felrakódások, hogy olyan, mint a vulkán, tehát a belseje egy kicsit olyan plazmatikus, olyan kis lágyabb, lágy plaknak, lágy felrakódásnak is hívjuk, és gyakorlatilag még akár egy hőtérképen magasabb a hőmérsékletük is, és az a legnagyobb veszélye ezeknek, hogy ezek olyan hirtelen tudnak kitörni. És sajnos ez néha kisebb bedomborodást okoz, és valami kapcsán hirtelen kitör, és ez hirtelen érelzáródás, hirtelen érkatasztrófát, hirtelen nagy infarktust okoz. És ez az egyik legnagyobb gondunk, hogy főleg ilyen 40-50 éves korban nagyobb ereknél nincsen különösebb panasz, és egy ilyen lágy felrakódás, lágy plak, azért mondok időnként szakszavat is, mert lehet, hogy ezt is önök majd fogják hallani, hirtelen kitör, és hirtelen zárja el az eret, és ezeket nagyon-nagyon nem szeretjük, mert nehezen tudjuk megjósolni, hogy hol van vizsgálatokkal. De hogyha oda jön a beteg, és látom az életmódját, akkor már azért meg tudom mondani, hogy bizony, ez a beteg, ez egy veszélyes csoport, ez erre hajlamos.

0: A túlságosan kevés és a túlságosan sok alvás egyaránt felgyorsíthatja az emberi szervezet biológiai öregedését. A Columbia Egyetem kutatói átfogó elemzésükben kimutatták, hogy a nem megfelelő alvásidő szinte valamennyi szervünk, köztük az agy, a szív, a tüdő és az immunrendszer gyorsabb elhasználódásával jár együtt. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, és a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével ezen elemzés mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: A Stanford Egyetem és más amerikai kutatóintézetek szakemberei életkor szerint különböző élettani határértékeket építettek be globális klímamodellekbe. Az eredmények szerint már 1,5 Celsius fokos globális felmelegedés mellett is idősebb emberek 100 milliói kerülhetnek rendszeresen olyan hőterhelés alá, amelynél a szervezet már nem képes megfelelően fenntartani a belső hőmérsékletét. Az emberi szervezet többféle módon próbál megszabadulni a felesleges hőtől. Melegben kitágulnak a bőr erei, több vér jut a testfelszín közelébe, miközben az izzadás és annak elpárolgása hőt von el a szervezettől. A rendszernek azonban vannak fizikai korlátai. Magas páratartalom mellett az izzadság nehezebben párolog el, ezért romlik a hűtés hatékonysága. Elérkezhet egy olyan környezeti határ, amely felett a test már nem képes stabilan tartani a maghőmérsékletét. A kutatás egyik legfontosabb újítása az volt, hogy nem tekintett minden felnőttet egyformának. A vizsgálathoz olyan laboratóriumi kísérletek eredményeit használták, amelyekben 52 fiatal, 26 középkorú és 55 idősebb felnőttet vizsgáltak. Kontrollált környezetben fokozatosan emelték a hőmérsékletet vagy a páratartalmat, miközben többek között a résztvevők testhőmérsékletét és pulzusát figyelték.
0: Az idősebb szervezet több okból is nehezebben küzdhet meg a hőterheléssel. Az életkor előre haladtával csökkenhet az izzadás mértéke, kevesebb vér áramolhat a bőr felé, és a keringési rendszer is kevésbé hatékonyan reagálhat a melegre. Emiatt a kritikus határ már alacsonyabb hőmérséklet és páratartalom mellett elérhető. A kutatók ezután az életkor alapján meghatározott élettani határértékeket 14 klímamodell és globális nébesség előrejelzések adataival kombinálták. Az eredmény jelentősen eltért azoktól a korábbi becslésektől, amelyek lényegében a fiatal felnőttek hőtűrésével számoltak minden korosztály esetében. Már 1,5 fokos globális felmelegedésnél mintegy 290 millió idősebb ember kerülhet évente legalább 180 órán keresztül a saját élettani határértékét meghaladó hőterhelés alá. Ez nagyjából annyi idő, mintha egy teljes hónapon keresztül naponta 6 órán át lennének ilyen körülmények között. A kutatás szerint az életkor figyelembevételével 1,5 fokos felmelegedés mellett 8,2-szer több ember bizonyult veszélyeztetettnek, mint amikor nem alkalmaztak korcsoportonként eltérő határértékeket.
2: A Yale Egyetem kutatói által jegyzett a Geriatrics szakfolyóiratban megjelent átfogó tanulmány rámutatott, hogy az idősödő szervezet meglepő rugalmasságra és megújulásra képes, ha a megfelelő mentális hozzáállással támogatjuk a folyamatot. A Health and Retirement Study elnevezése alatt futó, több mint 11.365 év feletti résztvevőt számláló kutatás során a szakemberek 12 éven keresztül követték nyomon az alanyok kognitív és fizikai állapotát. A felmérés meglepő eredménnyel zárult. A résztvevők 45,15%-ánál mutattak ki kifejezett javulást a funkcionális teszteken, mint amilyen a gyaloglási sebesség vagy a memória teljesítmény. A vizsgálat vezetője Martin Slade hangsúlyozta, hogy a pozitív életattitűd nem csupán lélektani tényező, hanem konkrét, mérhető élettani előnyökkel jár. A kedvező szemléletmód ugyanis feltehetően serkenti a neuroplaszticitást, azaz az agyi idegsejtek újrahálózási képességét. Slade korábbi a Journals of Gerontology oldalain publikált kutatásai azt is igazolták, hogy a negatív sztereotípiák és az öregedéstől való félelem egyenesen korrelálnak az Alzheimer-kor biomarkereinek felhalmozódásával.
0: Roseanne M. Leipzig, a New York-i Mount Sinai Icahn Orvostudományi Egyetem geriáter professzora szerint a gondolkodásmód alapvető mintázatokat határoz meg a mindennapi életben. A negatív elvárások szinte önbeteljesítő jóslatként működnek, akik lemondanak saját kapacitásaikról, hajlamosak visszahúzódni a társasági élettől, elutasítják a fizikai aktivitást, vagy az olyan életminőséget javító eszközöket, mint a hallókészülék. Nir Barzilay, az Albert Einstein Orvostudományi Egyetem Öregedés Kutató Intézetének igazgatója rávilágított, hogy a pozitív szemlélet valódi értéke a belőle fakadó életmódbeli döntésekben rejlik. Az optimizmus megnyitja a kaput az új élmények felé, ami közvetlenül ingerli a központi idegrendszert és a mozgásszerveket.
2: A felmérések és a klinikai tapasztalatok alapján a fizikai és mentális frissesség megőrzése az életutunk utolsó harmadában a következő tevékenységeken nyugszik. A szellemi kapacitás folyamatos kihívások elé állítása új hobbik, nyelvtanulás vagy művészeti tevékenységek révén. A rendszeres, célzott fizikai aktivitás fenntartása, amely stimulálja az izomtömeget és a keringési rendszert. Az aktív társas kapcsolatok ápolása és a közösségi életben való részvétel az elszigetelődés megelőzésére. A modern orvosi és életviteli segédeszközök nyitott, előítéletektől mentes használata. A lakókörnyezet és az életmód dinamikus adaptálása a változó igényekhez, ahelyett, hogy passzív megadásba süllyednénk. Az öregedés folyamata tehát rugalmas, és korán sem jelent egyet a leépüléssel. Ha az élet utolsó harmadát nem a hanyatlás, hanem az új lehetőségek időszakaként fogadjuk el, cselekvő részesei maradhatunk saját egészségünk alakításának.
0: A túlságosan kevés és a túlságosan sok alvás egyaránt felgyorsíthatja az emberi szervezet biológiai öregedését. A Columbia Egyetem kutatói átfogó elemzésükben kimutatták, hogy a nem megfelelő alvásidő szinte valamennyi szervünk, köztük az agy, a szív, a tüdő és az immunrendszer gyorsabb elhasználódásával jár együtt. A vizsgálat során a szakemberek a UK Biobank mintegy 500 000 résztvevőjének adatait dolgozták fel, mesterséges intelligencia segítségével. A kutatók 17 szervrendszert vizsgáltak 23 különböző biológiai öregedési óra alkalmazásával, amelyek fehérjékből, képalkotó mérésekből és vérben lévő molekulákból számították ki a szervek biológiai korát.
2: A Science Daily információi alapján a legalacsonyabb biológiai öregedési értéket azoknál a személyeknél mérték, akik naponta átlagosan 6,4 és 7,8 óra közötti időtartamot aludtak. Ezzel szemben a 6 óránál kevesebb és a 8 óránál több alvás egyaránt a biológiai életkor gyorsabb növekedését mutatta. Korábbi kutatások már kimutatták az alvás összefüggését az agy öregedésével. A mi tanulmányunk azonban tovább megy, és rávilágít arra, hogy a túl kevés és a túl sok alvás szinte minden szerv gyorsabb öregedésével összefügg, mondta Junhao Wen, a Columbia Egyetem radiológus adjunktusa. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánunk, a holnapi viszonthallásra!

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és a Lelki Pihenő című adásban, amint már megszokhatták, Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk együtt. Legutóbb a 33. fejezetet olvastuk, ami az első nagy csalásról számol be. Meghívom önöket, hogy vegyük elő a könyveinket, és folytassuk ennek a fejezetnek a tanulmányozását.

Péter pünköstkor azt mondta, hogy Dávid pátriárka megholt és eltemettetett. És az ő sírja e mai napig mi nálunk van. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba. Az a tény, hogy Dávid a sírban marad a feltámadásig, bizonyítja, hogy az igazak nem jutnak a mennybe halálukkor. Mivel Krisztus feltámadt, Dávid végül Isten jobbjára ülhet, de csak a feltámadás után. Pál ezt mondta, ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak,

akkor a test feltámadásáról hiába való lenne prédikálni. Tagadhatatlan tény, hogy a halálkor megkapható, halhatatlan boldogság reménye sok embert arra késztetett, hogy mellőzze a feltámadás bibliai tanítását. Ezt az irányzatot dr. Adam Clark így észrevételezte. Úgy tűnik, hogy a feltámadás tanának az őskeresztények sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítottak, mint napjaink keresztényei. Ez hogy lehet? Az apostolok állandóan ismételgették ezt a tant, és Isten gyermekeit ezzel szorgalomra, engedelmességre és jókedvre lelkesítették. De korunkbeli utódaik csak ritkán említik. Hirdették ezt az apostolok, és hitték az őskeresztények. Ezt prédikáljuk mi is, és így hiszik hallgatóink is. Az evangélium egyetlen tantételétre sem helyez nagyobb súlyt, mint erre. Az igehirdetés jelenlegi rendszerében pedig olyan tantétel sincs, amit nagyobb hanyagsággal kezelnénk, mint ezt. Ennek az lett a következménye, hogy a keresztény világ majdnem teljesen elhomályosította és szem elől tévesztette a feltámadás dicső igazságát. Egy neves vallásos író 1 Tesszalonika 4, 13-18-ig terjedő verséhez ezt a magyarázatot fűzi. Az Úr második eljövetelének megbízhatatlan tanát az igazak boldog halhatatlanságának tanával cseréljük fel, ami alkalmas a vigasztalásra. Számunkra az Úr halálunkkor jön el. Erre várunk, és erre készülünk. A halottak már eljutottak a dicsőségbe. Ők nem várnak a megítélésüket és boldogságukat jelző trombitaszóra. Pedig amikor Jézus távozni készült tanítványai köréből, nem azt mondta nekik, hogy nem sokára ők fognak hozzá menni. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, mondta. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Pál pedig azt mondja, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. És eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Majd hozzáteszi, vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Milyen nagy különbség van e vigasztaló szavak és az univerzalista lelkész fent idézett szavai között. Az utóbbi azzal vigasztalta a gyászoló barátokat, hogy bármilyen bűnös is volt barátjuk, amikor kilehelte lelkét, az angyalok maguk közé fogadták. Pál az Úr eljövetelére hívja fel hittestvérei figyelmét, amikor majd a sír béklyói lehullanak, és azok, akik meghaltak volt a Krisztusban, feltámadnak az örök életre. Mielőtt bárki beléphetne az üdvözültek honába, életét, jellemét és cselekedeteit Isten megvizsgálja. Mindenkit megítél a könyvek feljegyzései alapján, és mindenkit cselekedetei szerint jutalmaz. Ez az ítélet nem a halálkor történik. Figyeljük meg Pál szavait. Isten rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt. Bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Az apostol itt világosan kijelentette, hogy Isten egy meghatározott időben ítéli meg a világot. Pál úgy látta, hogy ez a jövőben fog teljesedni. Júdás ugyanerre az időszakra utal, amikor azt írja.
Az angyalokat is, akik nem tartották

meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Majd Énok szavait idézi. Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett. János kijelenti, hogy látta a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, és könyvek nyitatának meg, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva. De amennyiben a halottak már most élvezik a menny boldogságát, illetve a pokol lángjai közt gyötrődnek, mi szükség van a későbbi ítéletre? Isten igéjének e fontos dolgokról szóló tanítása nem homályos és nem ellentmondó. Az egyszerű ember is megértheti. De melyik tárgyilagos ember képes bölcsességet vagy méltányosságot felfedezni korunk elméletében? Vajon az Isten közelében talán már századokat eltöltő igazak, miután az ítélőszék megvizsgálta ügyüket, megkapják ezt a dicséretet, jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe, és kihívják-e a gonoszokat a gyötrelem helyéről, hogy az egész föld bírájától meghallják ezt az ítéletet, távozatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre. Micsoda kegyes szemfényvesztés! Isten bölcsességének és igazságosságának milyen megszégyenítő vágya! A lélek halhatatlanságának elmélete volt, egyike azoknak a hamis tanoknak, amelyeket Róma a pogányságtól vett át és beépített a keresztény vallásba. Luther Márton ezeket a tanításokat a szörnyszülött mesékhez sorolja, amelyek Róma dekrétumainak szemétdombján teremnek. Luther magyarázatot fűz e salamoni szavakhoz, amelyeket a Prédikátorok könyve így örökít meg. A halottak semmit nem tudnak. A reformátor ezt mondja, ez az ige bizonyítja, hogy a holtaknak nincsenek érzéseik. Ott nincs semmi kötelesség, tudomány, ismeret, bölcsesség. Salamon azt mondja, hogy a halottak alszanak, és egyáltalán semmit nem éreznek. Mert a halottak fekszenek, nem számlálva sem a napokat, sem az éveket, de ha felébrednek, úgy fog tűnni nekik, mintha szűken egy percet aludtak volna. A Szentírásban nem találunk olyan kijelentést, hogy az igazak jutalmukat, a gonoszok pedig büntetésüket a halálukkor kapják meg. A pátriárkáktól és a prófétáktól nem maradt fenn ilyen kijelentés. Krisztus és apostolai még csak nem is céloztak erre. A Biblia világosan tanítja, hogy a halottak nem mennek fel azonnal a mennybe. Azt olvassuk róluk, hogy alszanak a feltámadásig. Azon a napon, amikor elszakad az ezüst kötél és összetörik az aranypalack, az ember nem tervez többé. Akik alászállnak a sírba, a csöndességben vannak. Többé nem tudnak semmit arról, ami a nap alatt történik. Áldott pihenés ez a megfáradt igazaknak. Az idő akár hosszú, akár rövid, számukra egy pillanat csupán. Alszanak és a mennyei harsonák hangjára, dicső halhatatlanságra ébrednek. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely megvagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra. Amikor Isten előhívja e halottakat mély álmukból, gondolatuk fonalát ott veszik fel, ahol elejtették. Utoljára a halállal tusakodtak. Utoljára arra gondoltak, hogy a sír fogságába esnek. De amikor előjönnek a sírból, első boldog gondolatuk
egy győzelmes kiáltásban fejeződik ki. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Kedves hallgatók, ezennel áttanulmányoztuk a 33. fejezetet a teljességében. Szeretettel várom Önöket legközelebb is, amikor a 34. fejezetet olvassuk közösen, ez pedig a spiritizmusról fog szólni. Szeretettel várom Önöket, addig pedig egy szép és pihentető estét kívánok mindenki számára. A viszonthallásra!

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. 15. Zsoltár. Dávid zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

0: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal különleges meghívottam van, akivel különleges kérdéskört járunk körbe. Meghívottam Barabás Zsolt Adorján lelkipásztor, a hetednapot ünneplő adventista egyház Dél-Erdély egyház területének nevelési és kommunikációs osztály igazgatója. Ezzel az alkalommal nevelési kérdéskörrel fogunk foglalkozni. Azt a programot fogjuk megvizsgálni, amely a vallás olimpiászról szól, hogy mit is jelent ez ma az egyházunkban, és hogyan próbálja a fiatalokat összefogni, nevelni ez a program. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszöntelek, kedves Lórend, és hadd kívánjak kellemes tévénézést a kedves nézőknek.
0: Köszönöm szépen. Az első kérdés az lenne, hogy mennyire érzed magad közel a neveléshez? Gondolok itt arra, hogy azért szép családi életet éltek feleségeddel, három gyermekeddel, akik már lassan-lassan iparkodnak a felnőttkor felé. Tehát azt gondolom, hogy ebben a kérdésben van, amit megosszál velünk.
1: A nevelés egy elengedhetetlen része minden szülő életének, és attól függően, hogy ki mennyi részt vállal belőle, köti le, vagy köti kevésbé le. Van, aki átruházza ezt a feladatot másokra, van, aki pedig másokkal együtt végzi az otthoni részt, van, aki pedig inkább teljes mértékben magára vállalja. Mi ezek közé, az emberek közé tartozunk. Amint említetted, három gyerekünk van, a három gyermeket négyféleképpen kell nevelni. A kérdésedre válaszul, mindig is érdekelt a nevelés, bár sosem tanultam pedagógusnak, mindig szerettem a pedagógia részét, és már első éves lelkészi pályafutásom alatt önkéntesen vállaltam műszakot iskolákban, ahol alternatív anyagokat adtam le a gyerekeknek. Akkor a közelségi rendőrség segítségével, mert az iskoláknak volt egy ilyen programjuk, hogy bizonyos területeken kötelezően felvilágosítást kellett nyújtsanak a gyerekeknek. Általában ezt különböző intézmények, alapítványok ki pénzfejében, ki pedig önkéntesen oldotta meg. És visszaemlékszem, hogy az első éves szolgálatom alatt elmentem közelségi rendőrhöz, beszéltem vele, és elmentünk közösen az iskolákhoz, és akkor tartottunk ilyen szemináriumokat, hogy dohányzás leszoktató, kábítószer informáló, alkohol kérdése, szülő-gyerek kommunikáció, tínédzser szexualitás. A szülő-gyerek kommunikációt azt két féleképpen tartottunk, először a gyerekeknek. Általában osztályfőnöki órán volt olyan, hogy több osztály is összevonva. Majd, ahol érdeklődés volt, a szülők számára is. Sajnos a szülők részéről lehetett volna nagyobb az érdeklődés, ezt el tudom mondani. Talán, ha teljes körű információt kaptak volna arról, hogy miről is beszélgetünk, akkor egyszerűbb lett volna. Még volt egy téma, a pályaválasztás kérdése. Hogy hogyan dönts el a tínédzser, hogy ki legyen, mert ugye ez egy fogas kérdés. És ezekkel foglalkoztunk. Az első évi szolgálatom alatt valamivel több mint 860 vagy 960, mindesetre valahol a kettő között ennyi gyerekkel foglalkoztam. Tesztek is készültek, meg felmérések ezzel kapcsolatosan, egy szenzációs dolog volt. Úgyhogy ekkor kezdtem én a...
0: 19 éves tapasztalatról beszélünk körülbelül, és most a Dél-Erdély Egyház területnél igazgatod ezt az ügyosztályt és ezt a kérdéskört. Azért még egy annyira szeretném, hogy megállnánk a személyes hozzáállásnál, hogy véleményed szerint mi adja a nevelésben a sikert? Azért merem ezt megkérdezni, mert láttam az évek során, ahogy gyermekeidet neveltett feleségeddel már a kezdetektől fogva, és nagyon meglepődtem, mert az más volt, mint ahogy más családokban ezt látni lehetett. És azt gondolom, hogy aki intézményen belül vállal felelősséget ebben a kérdéskörben, az mindenképp saját életében is egyfajta siker élménnyel kell, hogy rendelkezzen, és ezt látom nálatok. Mi a kulcsa a sikeres nevelésnek, és oly módon való gyerek vezetésnek, hogy annak áldott eredménye legyen?
1: Elsősorban, kedves Lorend, elmondanék egy nagy valóságot, amely felül meg vagyok győződve, és az így hangzik, hogy nincs jó szülő. Én nem tartom magamat jó szülőnek, annál inkább díjazom a feleségemet, tehát lenyűgöz az, ahogyan neveli a gyerekeket. Természetesen az emberi hibákat is beleértve, mert mindnyáján én elsősorban, az asszonykám is tanulunk a folyamat alatt. Ahogy mondtam neked korábban, hogy pályaválasztani senki nem tanít meg bennünket, hát szülőnek lenni sem. Vannak jó gyereknevelő könyvek, és nincs itt a reklám helye, tudnék jó néhányat ajánlani. Minden esetre ezektől eltekintően egy néhány mondatban elmondanám, hogy mit tartok nagyon fontosnak a gyereknevelésben. Mi is rengeteg bakit követtünk el. Időbe telt, még rájöttünk, hogy mennyire másként kell nevelni a gyermekeinket. Máté Gábor mondja, hogy nincs két gyerek, aki azonos közegben nevelkedik, még akkor sem a egyházban. Miért? Azért, mert más életfázisok vannak, a szülő is közben tanul, fejlődik, más a gyerek, talán más az anyagi helyzet, egészségügyi állapot és sorolhatnak. Tehát nincs két azonos közeg, még akkor sem, hogyha testvér van. Most az első és legfontosabb dolog, amiről érdemes beszélgetni akkor, amikor nevelésről tárgyalunk, ez a példaadás. Én nem várhatom el a gyerekemtől azt, amit én nem nyújtok. És legtöbbször itt szúrjuk el szülőként, hogy olyan elveket várunk el a gyermektől, amelyeket mi nem tartunk rendesen. A gyermekeink nem azt teszik, amit mondunk, hanem azt követik, amit teszünk. A mondás az talán érjen 20-25%-ot, vagy kellő példaadás esetén akkor így nő az esélye annak, hogy célba jut, amit mondunk. Élnünk kell azt, amit mondunk. Azaz, amit elvárunk a gyerektől. Mondanunk kell azt, amit elvárunk. És a kettőnek az egysége ad egy olyan gyereknevelést, amelynek a koronája az, hogy visszakérdezem. Számon kérem a gyerektől, te megértetted? És hagyom, hogy a gyerek mesélje nekem, hogy mi szűrődött le benne. Tehát az első és legnagyobb fontossága az alap, az a példaadás, utána a tanítás, három az pedig a számonkérés. Szóval egy másik végtelenül nagyon fontos dolog az, hogy milyen hangulatot teremtünk odahaza. Az elmúlt hétvégén előadást tartottam erről, és a gyerekeim is ott voltak az előadáson. Mi általában együtt lógunk, és szeretem megkérdezni tőlük, hogy na mit értettek meg egy igehirdetésben, egy szemináriumban, egy helyzetről. És azt mondtam el az előadás alatt többek között, hogy amikor a két szülő között feszültség van, vita van, vagy ne adj Isten válásra kerül a dolog, akkor a gyerekek hibásaknak érzik magukat. De most emberek lévén mi is tudunk bakalódni az asszonykámmal, sikeresek vagyunk ebben, általában rövid életű a bakalódás, és hamar meg is tudjuk oldani. Igyekszünk arra, hogy a gyerekek ne legyenek ennek szemtanúi, de hát az élet velejárója, amikor rámordul két felnőtt egymásra, és megkérdeztem őket, hogy hogyan élik meg azt, amikor mi az anyukájukkal intenzívebben váltunk szót egymással. És azt mondták, hogy mindig azt érezzük, hogy mi vagyunk a hibásak. És ez volt az első alkalom, hogy nem könyvekből mondtam el ezt az információt. Még sose kérdeztem meg a gyerekeimet ezzel kapcsolatosan. És összenéztünk az asszonykámmal, és úgy csendben megszületett a döntés, hogy eddig is vigyáztunk, és próbáltunk. Úgy a fáradtságtól eltekintve, meg néha a feszültség és az élet kívásaitól eltekintve, úgy ügyelni arra, hogyha lehet, ne a gyerekek előtt, és ne legyenek részesei. De annál inkább most nyertünk egyet, és azt mondtuk, hogy hát még jobban kell figyelni. Úgyhogy ezek az alapjai a gyereknevelésnek, illetve még egy az, hogy a gyermek akkor fog igazán hozzá kötődni a szülőhöz, hogyha időt töltenek együtt. És a tapasztalat azt igazolja, hogy azok a gyerekek, akik kellő mennyiségű idővel rendelkeztek gyerekkorukban a szülő részéről, azok a gyerekek hazavágynak, és időt tölteni vágynak a szüleikkel később is. Ezért a kedves szülőknek csak ezt tudom mondani, mint szülő, hogy keressük meg az ürügyet arra nézve, hogy töltsünk időt a gyerekekkel.
0: Köszönöm ezeket a tapasztalatokat, illetve nagyon jó tanácsokat. Így itt is hoztál magaddal, és a kérdés az lenne, hogy úgy személyes életedben, családi életedben, gyermekeid nevelésében, a családok életében, mint az intézményesített szolgálatodban, melyik az a bibliaszöveg, igei rész, amiben kapaszkodót találtál, és amire építed munkádat?
1: Van egy ige, amely rengetegszer visszacseng a fülembe, és sokszor úgy kellemetlenné teszi is az elmélkedést. Példa 22.6, tehát Példabeszédek könyve 22. fejezete 6. versen. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Első hallásra ez egy nagyon egyszerű szöveg, nagyon könnyű elolvasni, de a hangsúly ott van, hogy a neki megfelelő módon. Most egy gyereket nem tudsz megfelelően nevelni addig, ameddig nem ismered. És talán itt fektetném a hangsúlyt az időtöltésre. Nekem az egyház területnél nem a családon belüli nevelés az elsődleges feladatom, hanem a didaktikai része, tehát a pedagógiai része, az intézményeken belüli nevelés. Ám mind a két területen el tudom azt mondani, hogy megismerni a gyereket, ráérezni a gyerek szükségleteire, a személyiségére, ráérezni azokra a módszerekre, esetleg kitapasztalni azokat, amelyek hatékonyan működnek a gyerek életében. Ez kulcsfontosságú. Mert mondani szoktam, nekünk három gyerekünk van, ugye, és négyféleképpen kell nevelni, és ez hatalmas valóság, hogy kitapasztalsz egy dolgot egyik gyereknél, és a másik gyereknél abszolút nem működik sehogy. Mert az ő szívecskéjéhez, az ő elméjéhez, az ő szükségleteihez egy másik kulcs kell. És ahhoz, hogy ezt felfedezd, időt kell tölteni vele. Meg kell ismerned pajkosság közben, játék közben, munka közben, és beszélgetés közben. És lenyűgöz az, hogy mennyire szépen megoldják a gyermekek a gondjaidat a nevelésben, hogyha időt szánsz rájuk, és elbeszélgetsz velük. Ez nem mindent látnak helyesen, mert gyermekek. De szülői beszélgetés is, odafigyelés, összpontosítás nagy részét a problémáknak megoldja. Ezért bátorítom a szülőket is, a pedagógusokat is. A szülőknél nehéz, mert elfoglaltak vagyunk, sok a kihívás, a pedagógusoknál nehéz, mert sok a gyerek. De ha lehet, tegyünk félre időt arra, hogy a gyerekeket külön kezeljük. És én mondanék egy egyszerű példát. Iskolai dolog. 15. éves voltam, amikor Nyárádszeredából elkerültünk. Édesapám lelkész, és Zilakra kerültünk. Nyárádszeredáról tudható, hogy egy magyar közösség, úgy a gyülekezeti szempontból, mint társadalmi szempontból, két román embert ismertem Nyárádszeredában. Az egyik a Drögán nevezetű rendőr volt, aki törte a magyar, de szépen magyarul szólt hozzánk, pont az iskolánk mellett lakott. A másik pedig egy Mária nevezetű ápolónő, néhai Mária néni, aki innen a mezőségről származott, román ajkú volt, de dicséretesen beszélte a magyar nyelvet. A román nyelvű oktatás az iskolában, hát óvatosan fogalmazva, a mi tanárunk részéről nem érte el a várt eredményt. Elkerültünk Zilakra, és én azon kaptam magam, fogalmam nincs arról, hogy mit beszélnek az emberek körülöttem. Zilaknak a népessége vagy a lakossága akkor maximum ilyen 31-néhány% magyar tartalmazott, és úgy adta a jó atya, hogy a környezetemben, a tömbházban illetve az iskolában is számos olyan román ajkú gyerekkel volt dolgom, akikkel én szerettem volna kommunikálni, de nem ment. Nem tudtam románul beszélni. Az első román órán tolvamondásunk volt. És a tanár azért íratta a tolvamondást velünk, hogy jöjjön rá, kinek milyen a román nyelvismereti szintje. Ebből a tolvamondásból a tanár nem jött rá, hogy nekem fogalmam nincs arról, hogy mi folyik román órán. Csendben ültem, lemásoltam a tábláról, amit a tanár szóról szóra felírt, beírtam a füzetbe, és néhány óra után óhatatlanul érkezett az a pillanat, amikor felelni kellett románból. Én úgy megpróbáltam elsajátítani azt, amit a füzet tartalmazott, de amikor a tanár szólította a nevemet, és feltett egy kérdést, azt sem tudtam, hogy mit kérdezett. És az osztálytársaim kisegítettek, és azt mondták, hogy nusti romeste, szóval nem tudok románul. És a tanár odajött, tudott valamennyit magyarul, és kedvesen folyamodott hozzám, aznap nem díjazott, tehát nem adott jegyet nekem, hanem eltökélte, hogy már pedig nem hagy engem így, hanem megtanít románul. És ameddig tanárom volt, hetesnél jobb jegyet nem adott románból. Soha. Vele tanultuk a latint is. Jobban tudtam latinul, mint románul. Latint tanultam a középiskolában is. Összesen 4 vagy 5 évet. És 10-es volt az eredményem latinból. De románból nem adott jobbat, mint 7-es. Miért? Azért, mert kitanulmányozott. És megismerte, hogy milyen profillal rendelkezem. 12. osztály végén minden osztálytársam ilyen vagy olyan magánórára járt, készültünk az érettségére. Amúgy jó jegyeim voltak, a román volt az egyedüli, amely rongálta a médiámat, és elmentem a tanár úrhoz azzal a kéréssel, hogy szíveskedjen szárnyai alá fogadni, mert szeretnék átmenni az érettségén. Visszaemlékszem, hogy egyetlen egy alkalommal találkoztunk, az egy 3 órás beszélgetés volt, amikor 9-12. Osztálynak a tananyagát átvetette, vagy átvette velem. Mikor a végén fizetni akartam, visszautasította a pénzt, és azt mondta, többet nem kell jöjjek. És azt mondtam, tanár úr, hát az osztálytársaim tudnak románul, és járnak önhöz magánórára. Mit csináljak én? Azt mondja, Adorján, neked már nincs szükséged arra, hogy tanítsalak. Fel vagy készülve az érettségére. És azt hittem, hogy viccelődik velem. És igaza volt. Igaza volt. Olyan szinten foglalkozott velem 4 éven keresztül, hogy azt a teljesen tudatlan nebulót, anélkül, hogy én észrevettem volna, felkészítette az érettségire, és jelesen vizsgáztam, elmondhatom azt, hogy tudomásom szerint én írtam a legnagyobb jegyet az iskolában. Nem azért, mert zseniális voltam, hanem azért, mert volt valaki pedagógus, aki felismerte a helyzetemet, az állapotomat, és onnan mindenféle negatív ambiciózum nélkül, vagy ambíció nélkül elvezetett egy olyan helyre, amelyre nekem szükségem volt. Ez sokat segített később a felvételinél, amikor a teológiára felvételiztünk. Azután sokat segített a tanítás, a tanulásban sokat segít mai napig. Azért mondtam el ezt a történetet, mert ilyen emberek határozzák meg a diákok, a gyerekek, a gyerekeink életét. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy alkalmazzuk a szöveget a neki megfelelő módon. Nem úgy, ahogy én akarom, hanem ahogy megfelelő a gyereknek.
0: Köszönöm ezt a mély alapot a szöveg alapján, ami mutatja, hogy milyen módszerrel dolgozol, dolgoztok az egyház területnél. Mit jelent a Vallás Olimpiász programja egyházunknak? Milyen szinteken működik, hogyan tekinthető ez át, ez a munka? Vezess bele ennek a tevékenységnek a lényegébe, kérlek.
1: Elsősorban szeretném elmondani, hogy a Vallás Olimpiász kérdése 2 síkon működik. Az egyik az, amely a minisztérium által szervezett iskolai olimpiász. Ez ott működik, ahol vallásórára járnak a gyerekek, és most már lehetőség van arra, attól függetlenül, hogy milyen iskolába jár a gyerek, hogy magániskola, vagy állami iskola, vallásos, vagy kevésbé vallásos intézményről van szó. Tehát van lehetőség arra, hogy a gyerek olimpiászra járjon. Ennek a tananyagát általában az egyház bocsátja rendelkezésre, és van az éves vizsga. Na most ez az, amelyik kevésbé elterjedt, és később jelent meg, a minisztérium csak néhány éve bocsátotta rendelkezésre ezt a lehetőséget. Ezzel szemben az egyháznak van egy saját belső programja, amely Biblia ismereti olimpiász néven fut, és ez három szinten kerül tesztelésre, tehát megmérettetésre. Minden év őszén publikáljuk a tananyagot. Ez összesen öt csoportra osztja a gyerekeket, van nullástól egészen az ötödik csoportig. A nullás azért nullás, mert később jelent meg szülői kérésre a kisgyerekek részére, akik már kezdenek olvasni. Most a különböző csoportok különböző osztályokat jelentenek, nem térnék erre konkrétan ki, és különböző szintűek az elvárások. Gyakorlatilag minden csoport ugyanabból az anyagból tanul, csak a tananyag mennyisége és a tesztelés minősége változik. Most ősszel megkapják a gyerekek a tananyagot, és készülhetnek egész a következő év elejéig, amikor is február hónapban sor kerül a helyi szakaszon történő megmérettetésre. Ez mit jelent? Minden gyülekezet, vagy egy kerület, egy lelkészhez tartozó kerület, az egyház által rendelkezésre bocsátott tesztek alapján megméri a gyerekeket. Na most ezek a tesztek egyetemesek. Bárhol az országban, bárhol levő gyerekek ugyanazt a tesztet fogják kapni. A tesztek léteznek román és magyar nyelven egyaránt. Na most, amikor a helyi jellegű, vagy a helyi szintű megmérettetésre sor került, akkor a lelkészek elküldik az egyház területhez azoknak a névsorát, akik átjutottak, és egy bizonyos pontszám fölött értek el eredményt. Na most, amikor a névsort összegezzük, akkor ezekből összeállítunk most már egyház területi szinten, ugye országunkban 6 egyház területe van az adventista egyháznak, van a bánsági, van a délerdélyi, az északerdélyi, van a havasalföldi, van a moldvai, és van az oltyán egyházterület. Na most egyházterületek szintjén az odatartozó lelkészektől összeszedjük a névsort, ezt egy lajstromba helyezzük, és következik egy hónappal később az egyházterületi szint, ugyanaz a tananyag, csak a tesztelés egy magasabb szintre emeltetik, majd azok, akik itt átmennek, hivatalosak, elérnek egy bizonyos pontszámot, azok lesznek hivatalosak az országos szintű megmérettetése. A helyi az február hónap, az egyházterületi szint az általában március utolsó vasárnapja, az országos szint pedig vagy április utolsó vasárnap, utolsó hétvégéje, vagy május első hétvégéje.
0: Értsük azt, hogy mind a három megmérettetés ugyanabból az anyagból történik, csak különböző szinteken részletesebben kell a vizsgát elvégezni.
1: Igen, tehát komolyabb az elvárás, fokozódik a tesztek nehézsége, illetve más kérdések vannak természetesen ugyanabból a tananyagból, és a pontszám is növekszik.
0: Kérdés az, hogy egyedül készülnek fel a fiatalok, vagy kerületi szinten, gyülekezeti szinten vannak-e foglalkozások, lehet, hogy eltérőek a tapasztalatok, de mi az, amit te láttál?
1: A felkészülés az változó. Attól függően, hogy hol vannak, milyen típusú hangvétele a gyülekezetnek, milyen orientáltságú a lelkész, hogy szerete ezzel a dologgal foglalkozni, vagy a lelkész, vagy az ifjúság vezetők közül valaki, vagy a szülők közül valaki, vagy egyénileg is felkészülhet. Na most az egyházterület a gyerekek rendelkezésére bocsát minden évben segítő kérdéseket. Tudomásom szerint a tavalyi évben több mint 900 kérdést bocsátottunk a gyerekek rendelkezésére. Ezekből a kérdésekből némelyik bekerül a tesztbe, de nem garantált. Ám elmondható az, hogy az elolvasandó szakasz új részletesen át van tűzdelve kérdésekkel. Miből áll az anyag, azt elmondanám még. Elsősorban szentírás olvasás. Egy evangélium mellé társulhatnak levelek és egy bizonyos szakasz az Ótestamentumból. Ezen kívül kötelezően megtanulandó igeversek is vannak, szám szerint változnak korosztályonként, de azonos szövegek is lehetnek, csak a nagyobbak még többet kell hozzá tanuljanak. Illetve a hitelvekből, ez már szintézis, bibliai szintézis, van egy bizonyos téma, és azzal a témával kapcsolatosan mit tanít a Szentírás, ezzel kell készülniük a gyerekeknek.
0: Ebben az időszakban, amikor a gyerekek felkészítésével foglalkoznak, hát a lelkészek, a tanítók, a nevelők, mennyire veszik figyelembe azt, hogy az iskolában is teljesíteni kell. Ez az anyag úgymond alkalmazott a mindennapi zsufolt programhoz.
1: Most én tudom azt mondani, hogy ennek az anyagnak nem az a célja, hogy leterhelje a gyerekeket. Volt olyan gyerek, aki néhány héttel a megmérettetés előtt kapta meg az információt, és jelesen vizsgázott, és tovább jutott különböző szinteken. Tehát ez nem arról szól, hogy a gyerekek vállára egy olyan plusz batyut helyezzünk, amely terheli őket. Szeretnénk batyut helyezni, de egy olyan batyut, amelyben szerszámok vannak az életükre nézve. Tehát a Biblia ismereti olimpiásznak az a célja, hogy a gyerek most fiatalkorban pajkosan, természetesen díjaktól ösztönözve, tehát ezt azért oda kell tegyük, hogy van ennek is egy bizonyos része, a gyerek megtanuljon fontos dolgokat a Szentírásból.
0: Milyen mértékben látod a résztvevőkben azt, hogy kötelező módon vannak jelen a különböző alkalmakon, illetve saját motiváció, az Isten szeretete, a tudás szeretete, hogy látod, mennyire van ez egyensúlyban, vagy miből van több a lelkükben?
1: Nehéz ebbe teljes mértékben belelátni. Lehet, hogy vannak olyan gyerekek, akiket a szülők ösztönöznek, és talán nincs kellő akaraterejük, vagy nem akarnak szembe menni a szülő tanácsával. Viszont a tapasztalat alapján hajlamos vagyok arra következtetni, hogy a legtöbb gyerek azért önszántából jön. Én a saját gyermekeimről számolok be, hogy micsoda élmény, hárman vannak, hasonló anyagot tanultak, és egymással játszadoztak, és versenyeztek, és egymással megosztották a tudásaikat, feltettek fogas kérdéseket egymásnak. Úgyhogy ennek van egy ludikus, egy pajkos szerepe. Minden további nélkül ajánlani tudom, azzal a kitétel, hogy a gyerek ne a nyereményért jöjjön csupán, mert nem biztos, hogy minden szinten átjutott. Tehát ez tapasztalat azt igazolja, hogy a gyerekeknek egy bizonyos része kiesik különböző tesztelési szinteken.
0: Van-e lehetőség arra, hogy ebben a programban anyanyelvükön tanulják meg az anyagot, és anyanyelvükön vizsgázzanak a fiatalok, a gyerekek?
1: Természetesen, tehát a Szentírás megtalálható magyar nyelven is, ugye, tehát magyar nyelven olvashatják a Szentírást, ugyancsak magyar nyelven megtalálhatóak azok a hitelvi kérdések, vagy tematikus kérdések, amelyekből készülniük kell. Azon kívül segédkérdések az utolsó évben is le lettek fordítva magyar nyelvre, és idén is készülünk ezekkel. A tesztelés is két nyelven folyik, illetve négyféleképpen tud vizsgázni a gyerek. Román nyelven írott formában, román nyelven online, magyar nyelven írott formában, magyar nyelven online.
0: Hamarosan, igaz, most a júliusi hónapban vagyunk, de hamarosan szeptemberben megjelenik a következő évnek az anyaga. Lehet, hogy akkor is lesz egy rövid beszélgetésünk a témával, az anyaggal kapcsolatosan. Én gondolom, hogy azt gondolom, hogy nagyon jó lenne bátorítani gyerekeket, szülőket ebbe a programba részt venni. Miért érdemes egy gyereknek részt venni ebben a programban? Mit tudnánk elmondani a szülőknek, mit tudunk elmondani a gyerekeknek, fiataloknak?
1: Minden további nélkül elmondanám azt, hogy ami az elmében van, az a legfontosabb dolog, és minél több ismeretre szert tesz egy gyerek, nem értelmetlen, alaptalan ismeretre, hanem gyakorlati ismeretre szert tesz egy gyerek, a gyerek annál nagyobb segítsége lesz ez az élet folyamán. Ami a tapasztalat ezzel a programmal kapcsolatosan, egy, sok érdekes információt felfedeznek. Kettő, sok kérdésre választ kapnak, illetve sok olyan információjuk van, amelyek későbbi kérdéseikre fognak választ adni. Három, fegyelmezi a gyerekeket. Mert tudják azt, hogy most egy irányba haladunk ezzel a dologgal kapcsolatosan, van egy bizonyos motiváció, van egy bizonyos ösztönző, az, hogy van egy nyeremény, tehát minden, kivéve a közösségi szintet, az egyházterületi szinten és az országos szinten is van nyeremény. Az egyházterületi szinten általában ajándékutalvány, attól függően, hogy hány pontot értél el. 85 pont az átmenő jegy az egyházterületi szinten, 80 pont az átmenő az a helyi szinten, ugyancsak 85 pont az országos szinten, de az még bonyolultabb kérdéseket tartalmaz. Na most, az egyházterületi szinten van egy ajándékjutalvány, amely ösztönzőleg hat, nem elhanyagulandó. A gyereknél azért nem bűn, hogyha néha azért is dolgozik, mert van egy kis jutalom. Sokkal inkább jól dolgozik a gyerek a jutalom ígéretével, mint a fenyítés fenyegetésével. Tehát mindenképpen a pozitívumot látom ebben az irányban. Az egyházterületi szinten, bocsánat, az országos szinten, aki

0: külön közege, ahol minden gyerek ugyanezzel foglalkozik, tehát közös cél van, és ösztönzőleg hat az is, hogy föl tudja mutatni az életben, ő már elért azért valamit ilyen szempontból is.
1: Hát én köszönöm, hogy ezekről a gondolatokról elbeszélgethettünk most egy olyan időszakban, amikor azok, akik követik az adásunkat a tévében vagy online, elgondolkozhatnak arról, hogy gyermekeiket bátorítsák részt venni ebben a programban. És ugye, ahogy említettem, remélhetőleg majd a tematikával is jelentkezünk az ősz folyamán, a feliratkozási időszakban. Mi lenne az a gondolat, amit végszóként elmondanál ezzel a programmal kapcsolatosan, ami ja, pontot az íre feltenni?
0: Csupán bátorítást szeretnék tolmácsolni a kedves szülők, nagyszülők számára, a gyerekek számára esetleg, ha néznek bennünket. Én jó szívvel várom úgy a magyar, mint a román ajkú gyerekeket, hogy vegyenek részt ezen a megmérettetésen, ezen a felkészülésen. Az alsó korosztály azoknak, vagy azokat jelenti, akik már kezdenek tudni olvasni, tehát kell tudni írni, olvasni hozzá. Várjuk szeretettel a gyerekeket, nagy érdeklődéssel, hálásak vagyunk azért, hogy a számuk nő, és azt tudom garantálni, hogy amennyiben kellő hozzáállással támogatják a szülők, nagyszülők a gyerekeket, ez egy nagyszerű tapasztalat lesz a gyerekek számára. Talán még azt is elmondanám, hogy ez a tevékenység nem zárt körű tevékenység. A kedves nézők között vannak olyan szülők, nagyszülők, akik nem tagjai az Adventista Egyháznak, tudhatják, hogy jó szívvel várunk olyan gyerekeket is, akiknek a szülei nem képezik részét a közösségeinknek. Ez nem egy exkluzív csoport, és a szerepe nem az, hogy hittérítőleg kezeljük a gyerekeket és a szüleiket, hanem célunk az, hogy a társadalom minél több tagja megismerkedjen a Szentírással úgy, ahogy az van. Tehát teljesen Szentírás alapú. Úgyhogy bátorítok minden gyereket, minden fiatalt, hogy vegyenek részt. Egészen egyetemista korig vannak közöttünk fiatalok. Hát úgy nulladik első osztályos gyerekektől egyetemistákig. Úgyhogy mindenki számára van hely, várjuk szeretettel.
1: Köszönöm ezt a tapasztalatmegosztást és ezt a bátorító felhívást, hogy itt ebben a stúdióban is, a magyar adásban elmondtad ezt a meghívást. Őisten nagyon erőt a munkádban, a szolgálatodban és sikert.
0: Köszönöm nagyon szépen, hasonlót kívánok neked is.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Barabás Zsolt Adorján lelkipásztorral megtörtént beszélgetésen vehettek részt, aki a hetednapot ünneplő Adventista Egyház Dél-Erdély Egyház területének nevelési osztályáért felel, és ennek keretében a Vallás Olimpiás programot próbáltuk meg bemutatni az önök számára. Kérjük gyermekeiket, fiataljaikat, ismerőseik, ismeretségi körükben a fiatalokat bátorítsák, jutassák tovább ezt az információt, hiszen lehetőség van a tanulásra, az ismeretgyűjtésre, bővítésre, és ahogy azt említettem, a szeptemberi-októberi hónapban majd jelentkezünk egy újabb adással a következő év tematikájával kapcsolatosan. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, a viszontlátásra!

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim,

0: Hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim, a Jóisten segítségével folytatni fogjuk eladássorozatunkat az isteni szeretetről. Most meghívom önöket, hogy a keresztény együttérzésről tanuljunk. A Szentírásban több helyen olvashatunk erről az együttérzésről, amely a szeretetnek a kifejezője. Olvassunk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. fejezetéből, onnan a 15. verset idézem. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírokkal. Ugyancsak Pál apostolnak egy másik leveléből, a zsidókhoz írott leveléből olvassuk a 4. fejezetnek 15. versét. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És egy utolsó verset idéznék. Ugyanannak az apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 12. fejezetnek 26. versét. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Az új szövetségben megjelenő szimpateó szó azt jelenti, hogy másokkal együtt, valakivel együtt megtapasztalunk valamit. Vagyis részestárs lenni a másik tapasztalatában. Szóljunk előbb az emberek közötti rokonszenvről, az együttérzésről, majd elmérkedésünk második részében Jézus Krisztusnak velünk való együttérzéséről. Előbb egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Woodrum asszonyról, egy 55 éves özvegyasszonyról, aki Chicagóban élt. Ismeretlen volt sokak számára, még azok számára is, akik ugyanabban a tömbházban laktak. Tragikus halála emelte ki őt az addigi névtelenségből azon a napon, amikor kiugrott a 12. emeleti szobájából. Letekintett az ablakból, rámosolygott a tömbház gondnokára, intett a kezével, majd a halálba engedte magát. Néhány sort találtak az asztalán. Ezekkel a szavakkal. Nem tudom többi elviselni az egyedül létet. Nincsenek barátaim, senkitől sem kapok levelet, senki sem hív fel telefonon, képtelen vagyok tovább élni egyedül. Az összesereglett szomszédok megborzadtak, egyikük másikuk megjegyezte. Nem tudtam, hogy egyedül lakik, nem tudtam, hogy olyan szerencsétlennek érzi magát. Hány ehhez hasonló eset létezik? A történet tipikus az emberi közömbösségre nézve. Oly kevés a másokkal való kommunikálás, a rokonszenv. A keresztények között is gyakran megtörténik ez. Érzéketlen lenni mások érzelmeivel szemben azt jelenti, hogy lebecsüljük őket. Nem tudunk szeretni és ugyanakkor elhanyagolni valakit. Mi nem élünk csupán fizikai, vegetatív szinten, hanem érzelmileg is be kell teljesedjünk. Ezen a szinten fejezzük ki reményeinket, álmainkat, szükségleteinket és személyiségünket. Ezen a hullámhosszon kommunikálunk a leggyorsabban, akár jóban, akár rosszban. Érzelmi lények vagyunk, nem csupán észlények. Amikor élettársat választunk például, az érzelmeknek döntő szerepük van. Miután elménk mindent mérlegre helyezett természetesen. Ha minden a logikától függne, az eszméktől, a tényektől, komputer segítségével is megtörténhetne a párválasztás. Öröm és elégtétel nélkül munkánk kényszerű lenne. Szeretet nélkül a család egymást ismerő idegenekből állna. Szeretet nélkül az egyház egymást nem ismerő idegenek társasága lenne. És most feltenném a kérdést, milyen a mi egyházunk ilyen szempontból? Lelki értelemben fontosabb az, amit érzünk embertársaink iránt, mint amit tudunk róluk. Családainkban és egyházunkban nem annyira fontos ismerni a többieknek intelligencia arányszámát, tehetségét, mint az, hogy érzelmileg közel legyünk hozzájuk. Még az üdvösségünk is ezen a szinten dől el a végsőkben. Nem ismereteink sokassága szerint leszünk elítélve vagy megítélve, hanem az szerint, amit Isten iránt és fele barátaink iránt éreztünk. Hogyan mondja a nagy parancsolat? Erről már tanultunk egy előbbi elmélkedésünkben. A Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatjuk a nagy parancsolatot Krisztusi megfogalmazásban. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Az üdvösség szeretet kérdése tehát Isten és ember között. Ha a baráti kapcsolatukra gondolunk, hogyan születnek ezek, és hogyan ápolhatjuk őket? Ismeretek által, vagy elsősorban érzelmi síkon? Az igazi emberismeret érzelmi elkötelezettség nélkül lehetetlen. Nem véletlen az, hogy a pszichológusok és a teológusok a szív érzelmeiben látják az élet legfontosabb összetevőjét. Vegyünk egy bibliai példát. Ki ismerte legjobban Istent a teremtett lények közül? Ki volt legközelebb hozzá? Ki volt teremtetése után oltalmazó kérub Isten dicsőséges jelenlétében? A válasz, és mindannyiunk ismerjük a választ, Lucifer. Ésaiás proféta könyvének 14. fejezetében, vagy Ezékiel proféta könyvében a 28. fejezetben, és sok más bibliai részben olvashatunk róla, és az Isten elleni lázadásáról. Jakab apostol azt írja az ő levelében, hogy te hiszed, hogy az Isten egy, és jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Szellemileg senki sem tud annyit Istenről, mint Sátán. De érzelmileg ő van a legtávolabb Istentől. Ő az ős ellensége Istennek, és azután minden embernek. Vajon miért van annyi követője Lucifernek? Miért szolgálják őt sokkal többen, mint Istent? Azért, mert a bűn kiöli a szeretetet. Isten iránt és embertársaink iránt. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Amikor a bűn és a fethetetlenség között döntünk, a valóságban Isten és Sátán között választunk. Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy érzelmi világunk életünknek legfontosabb része. Sokakkal csupán eszmecserét folytatunk. Másokhoz érzelmi szálak fűznek. A komputerek és az internet világában mind több információhoz jutunk, mind könnyebb sokakkal kapcsolatba kerülni, de az érzelmi közlés mind kevesebb. John Ruskin írta egy évszázaddal ezelőtt, hogy két ember között a legnagyobb különbség az, hogy az egyik többet érez a másiknál.

Most, amikor a bűn elözönlött a világot, nagyobb szükség van a Szentírás szavára, mint bármikor. Hogyan olvastuk az elején? Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. Örüljetek az örülökkel, és sírjatok a sírokkal. Mi hamar nyerünk barátokat és hittestvéreket, amikor lélektől lélekig tudunk közölni. Ez a legmegfelelőbb eszköze az evangélium hirdetésének. Az embereket nem tudja megváltoztatni a száraz dogma, a rideg oktatás, bármilyen magas lenne a tanítás. Szíveinket a szeretet alakítja át. Ez az isteni módszer. Ha jóknak akarjuk látni embertársainkat, megértésre és szeretetre van szükség. Sokat tehetünk értük, ha osztozunk örömeikben és bánataikban. Általában a másokkal való közlésünk saját érdekeinket szolgálja. Barátokat szerzünk azok közül, akik hasznosaknak tűnnek. Rokon szemünket fejezzük ki, de a kamatra gondolva. Pál apostol pedig olyan együttérzésről szól, amely a másiknak javát keresi. Lehet, hogy a javakra gondolva kihasználunk másokat, ahelyett, hogy szeretnénk őket, és mindent a javukra használnánk fel. Nagyon érzékenyek vagyunk arra, amit mások tehetnek értünk, azért, hogy jól érezzük magunkat, holott az ellenkezőjére hív fel a Szentírás. Ne nézzek ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is, írja Pál apostol a Filippi beliekhez írott levele második fejezetében. Bűnös emberi természetünk nem tud igazán örvendeni az örvendezőkkel és bánkodni a bánatos szívűekkel. Amikor valaki örvend, mert egészséges, mert a szükséges dolgokkal rendelkezik és sikeres az élete, az irigykedők nem tudnak örvendeni. Amikor valaki bánkodik, mert beteg, mert hiányzanak a szükségesek, mert elveszített valakit, az önző szívek nem tudnak vele együtt sírni. A megtért lélek örvend azokkal, akiket Isten megáldott, és osztozik a szenvedők bánatában. És nem csak érzelmileg támogatja a szerencsétlent, hanem javaival is. Jakab apostol által azt mondja jó Isten, mi haszna atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek. Ha azt mondjátok, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek, mi annak a haszna. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. Íme hogyan fejezi ki Jakab apostol az igazi vallásnak erkölcsi és gyakorlati tartalmát. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. A rokonszenv hiányának legbűnösebb formája az, amikor valaki örvend mások szerencsétlenségének, vagy bánkodik mások öröme miatt. Említsük meg újból Lucifer példáját. Őt nagyon bántott az első emberpárnak boldogsága, és mindent megtett, hogy bánatra fordítsa örömüket. Egy másik példa Saul, Izraelnek első királya. Őt nagyon bántotta Dávidnak sikersorozata, amikor az izraelita nők dalba foglalták Dávid győzelmeit, és Dávid legyőzötteit tízezrekre becsülték, Saulnak pedig csak ezreket tulajdonítottak, a király irigysége halálos gyűlöletre váltott. Más példákat is említhetnénk a Bibliából, például a tékozló fiú bátyja, aki nem örvendett apjával és a szolgákkal együtt,
amikor öt se hazajött, mint megtért ember. Sokszor irigyeljük azokat, akik örülnek, és elhanyagoljuk azokat, akik szenvednek. A mindenkivel szembeni rokonszenv az igazi szeretetnek kifejezése. A korintusiakhoz írott első levelében Pál apostol összehasonlítja Krisztus egyházának tagjait az emberi test tagjaival. És azt mondja, ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Ha tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Most feleljünk őszintén. Így történik ez közöttünk.

Jézus Krisztus mindenkivel együtt tudott érezni. A kánai mennyegzőn örvendezett az örvendezőkkel, Lázár sírjánál sírt a sírokkal. Ő leginkább akkor örvend, amikor egy bűnös megtér. Lukács evangéliumában a 15. fejezetben néhány példázatot olvashatunk. Az egyik az elveszett lyukról szól, a másik a megtalált drakmáról, a harmadik a tékozló fiúról. Mindezek a példázatok Istennek tökéletes örömét fejezik ki a megtérő bűnössel szemben. Elmondhatjuk tehát, hogy az osztozott öröm legmagasabb formája a mások megtérésének örömével való feltöltődés. Ez a mennynek öröme. Újra megemlítem Pál apostolnak intését a Filippi belekhez írott levele 2. fejezetéből, ahol azt olvashatjuk, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokit is. A skopeo ige azt jelenti, hogy figyelmesen nézni a valakire. Vagyis nagyon figyelmesek legyetek, nem csak a magatok hasznára, hanem mindenki hasznára is. Ne légy önző más szavakkal. Gondolj másnak javára is. Küzdj mások üdvösségéért, ha te megismerted már Krisztust. A következő versekben, ugyanabban a levélben Pál apostol azt írja, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az az indulat, vagyis az a gondolat legyen bennetek, mely volt Krisztusban. Ki tud örvendeni az örvendezőkkel, és sírni a sírokkal? Csak az, akiben Krisztusnak indulata van. Némelyek kihangsúlyozták azt, hogy Pál apostol így fogalmazott, a mások hasznát is, mintha veszélyben lennénk, hogy csak a mások hasznát keressük. Ó, nem, ez nem egy valóságos veszély. Inkább a fordított helyzet áll fenn. Mi történne, ha csak a mások hasznára gondolnánk? Hát akkor Krisztus gondolata lenne bennünk állandóan. Milyen áldott állapot lenne ez? Amikor Pál apostol a keresztény testvéri közösségre alkalmazza ezt az elvet, a filosztárgoi szót használja a Róma belekhez írott levele 12. fejezetében, a 10. versben. A filosztárgoi gyöngéd, meghitt szeretetet jelent, akár csak a családtagok között. Krisztus tanítása szerint családjának tagjait erősebb érzelmek kötik egymáshoz, mint történik a rokoni kapcsolatokban. Amikor az ő anyja és a testvérei keresték őt, és tudtára adták ezt neki, azt mondta nekik, ki az én anyám, vagy kik az én testvéreim? Azután elnézvén körös körül a körülötte ülőkön, mondta, ímé az én anyám és az én testvéreim. Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.

0: Hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Térjünk át most a keresztényi együttérzésnek másik aspektusára. Arra, hogy nagyon fontos, hogy ne a magunk érzelmeire reagáljunk, hanem a másiknak érzelmeire. Például, valaki megsért minket, de megbánja, és bocsánatot kér. Hogyan válaszolunk? Hogyan reagálunk? Az ő érzelmei és elvárása szerint? Vagy pedig a sértéseink és haragunk szerint? Vagy valaki szenved, szűkölködik, segítségre vár. Hogyan reagálok? Az ő érzelme és elvárása szerint? Vagy pedig az én zsúfolt programom szerint, amely sürget, hogy tovább menjek? Vagy valaki halálán van, és tudja ezt. Mit fogok mondani neki? Hogyan közeledek hozzá? Douglas Cooper, lelkész, felkeresett egy beteg asszisztensnőt a kórházban. Gyülekezetének tagja volt. A lelkész nem ismerte a diagnózist. Bátor, derűs hangon szólt hozzá, na, hogy érzi magát egy asszisztensnő, amikor egy másik asszisztensnő gondozza őt? A lány barátságosan, de kissé erőltetett mosollyal válaszolt. Aztán tanácstalan komolysággal szemébe nézett, és azt mondta, rákos vagyok. Igen, későn fedezték fel. Az orvosok mindent megtesznek, hogy fékezzék a betegség elterjedését. Mégis azt mondták, hogy időkérdése csupán. Douglas Cooper nem tudott lelkileg átállni ebbe a szörnyű valóságba. Általános dolgokról beszélt, aztán távozott. Nem sírt a sírokkal. A példázatbeli lévitához hasonlóan elhaladt egy szenvedő mellett, a szükségnek drámai pillanatában ott hagyta magába ruskat, halálra ítélt lányt, hogy egyedül hordozza az ember feletti terhet. Aztán lelki furdalással visszatért, hogy megtegye azt, amit elmulasztott. Drága testvéreim, az igazi szeretet ráérez a mások tépelődéseire, vagy pedig örömeikre, máskor a bocsánatot kérő vétkesnek bánatára. Könnyebb anyagi segítséget nyújtani, vagy igét hirdetni valakinek, és nem együttérzést kifejezni. Az együttérzés azt jelenti, hogy önmagunkból adunk valamit. Isten sáfárságra hívott el minket, és ez nem csak anyagi javak szétosztását jelenti, hanem szeretetet, osztozott szeretetet.

kedves hallgatóim, szóljunk most néhány szót Jézus Krisztusnak rokon szemvéről irántunk. Amit olvastuk Pál apostolnak a zsidókhoz írott levele 4. fejezetéből, Jézus Krisztus az, aki igazán együtt érez velünk. Hadd olvassuk újra a 4. fejezet 15. és 16. verseit. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ebben a Biblia részben is az apostol a szimpateó ígét használja, melynek értelme együtt megtapasztalni valamit, osztozni valakinek tapasztalatában. Jézus Krisztus közös élményre hív minket ő vele. Ő tudja, mit jelent az emberi természet, a kísértés, a fájdalom s a halál. Irántunk való szeretetből velünk együtt érzett, mégpedig a kereszt halálig. Együtt sírt a sírokkal, hogy ők nem sokára együtt örvendjenek majd vele az ő országában. Jézusnak földi élete és munkássága a kegyelemnek megtestesülése volt. A vétkesek, a szegények s a megvetettek közel érezték magukat hozzá. A gyermekeket is magához vonzotta. A teljes igazságot szólta, de szeretetben. Sosem volt nyers, durva. Feddései aggodó szívből származtak, és könnyes szemekkel párosultak. Mindenki fontos volt számára. Mindenkit boldoggá akart tenni. Így teljesedtek az ő szavai, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ismervén fogyatékosságainkat, mindvégig szolgai szerepet vállalt. Így kellene szolgáljunk mi is embertársainknak, átgondolván állapotukat, beleélvén magunkat az ő gondjaikba, csalódásaikba, örömeikbe és bánatukba. Istennek üdv terve nem szorítkozik a mostani bűnös állapotunkra. Krisztusnak óhaja az, hogy mi is együtt érezzünk vele az ő örök boldogságában, hogy részes társai legyünk a dicsőségben. Így akarja felváltani az itteni nyomorúságunkat az örök dicsőség örömével, mint írja Ésajás próféta. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendenek örökségükben. Örökös örömük lesz. Igen, Jézus Krisztus ezért jött világunkba, hogy átvezessen minket a szenvedés és halál völgyéből az örök üdvösségre. Néha bizalmatlanul kérdezünk Istennek szándékairól, gondolván, hogy nem érdeklődik el.

amikor másokat bátorítani, vigasztalni és segíteni akarunk, vezessük őket Krisztushoz. Ő sokkal többet tehet örök jövőnk tekintetében. Ő azt mondja János apostol által, most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét megláttlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek az örömötöket. Az új égről és új földről kapott látomást így örökítette meg a szeretett apostol. És hallik nagy szózatot, amely ezt mondja val az égből, imé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Pál apostol is többször hivatkozik a nagy változásra. Például a Timóteushoz írt második levelében, a második fejezet 12. versében. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. És most, drága keresztény testvéreim, nagyon-nagyon fontos részét kell kihangsúlyoznunk Jézus Krisztus közben járói tevékenységének. Meg kell értenünk az új világba való átmenetelünk feltételét. Hogyan olvastunk a zsidókhoz írott levélből? Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És a másik vers ugyanabból a levélből azt mondja, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Kivéve a bűnt, az ő Isten félelméért. Ez a feltétele a mi örökségünknek. A bűn elhagyása kegyes, istenfélő élet által. Istennek szent lelke mindenható segítséget ajánl fel nekünk, hogy Krisztuséhoz hasonló életet éljünk. Krisztus együtt érzett velünk szenvedéseinkben, de bűn nélkül. Mi pedig együtt érzünk majd vele a dicsőségben, szintén bűn nélkül. A bűn elhagyásának ideje most van, amikor Krisztus még közben jár érettünk az Atya jobbján. Foglalkoztasson tehát a megszentelődés, Isten parancsolatainak megőrzése a Krisztussal való közösség által. Akik nagyon sokat szenvednek, ne gondolják, hogy a szenvedés önmagában engesztelő hatással lehet. Úgy az egészségeseknek, mint a betegeknek, úgy a gazdagoknak, mint a szegényeknek Jézus Krisztusra van szükségük, bűnbocsánatra és kegyes életre. A feltétel ugyanaz, bűn nélkül, meghallgattatott az ő Isten félelméért. Miért nem tudunk néha örülni az örülőkkel és sírni a sírokkal? Miért nem lett állandó élményünk ki a krisztusi rokonszenv? A bűn miatt. Mint hallottuk Máté evangéliumából, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

0: A szeretetlenség a bűnnek szimptomája. Krisztus legyőzte a bűnt, amikor velünk együtt szenvedni jött, és képes legyőzni bennünk a bűnt most, amikor vele együtt országolni készülünk. Pál így fejezi ki ezt a gondolatot a Róma belekhez írott levelében. De mindezekben, vagyis megpróbáltatásainkban, mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, tudnélik a gonosz angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságuk, sem jelenlevők, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakasztat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Szeretett testvéreim, jöjjünk nagy közben járónkhoz, aki tökéletesen együtt érez velünk, aki hozzájön, a szeretetnek tanítványa lesz, János apostolhoz hasonlóan. Életünknek legmagasabb célja az, hogy Krisztus szeretetének részesei legyünk, és ezt a szeretetet másokra árasszuk. Ha szeretjük egymást, mondja János apostol, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Adja jó Isten, drága testvéreim, hogy az ő szeretete által örvendezni tudjunk az örvendezőkkel, és sírni tudjunk a sírókkal. A mások iránti rokon szemünk legyen megtérésüknek eszköze. Jézus Krisztus maradjon részes társunk a jelenvaló tapasztalatainkban, hogy osztozni tudjunk nem sokára az ő örök örömében. Amen.
1: 45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Sors kérdések.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az előző előadásokban azt tanulmányoztuk, milyen lépéseket tesz Isten azért, hogy mi együtt járhassunk Jézussal, illetve mit kell nekünk tenni. Beszéltünk arról is, hogy mi az Isten fiúság feltétele. A mai alkalommal pedig arról szeretném az igét kutatni, mit jelent a Jézus Krisztusban való élet. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből szeretném alapigeként olvasni a következőket. A rómaiakhoz írott levél 8. fejezetének első versétől. Így hangzik az ige. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke szerint. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Idáig az ige. A Biblia legcsodálatosabb és egyben a legizgalmasabb kijelentésének tekinthető az a gondolat, hogy mi Jézus Krisztusban lehetünk és vagyunk. Csodálatos áldás ígéretek kapcsolódnak össze azzal a kijelentéssel, hogy valaki Krisztusban van. Az a körülmény, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk, mindenekelőtt azt jelenti, hogy Jézus Krisztusba beleoltattunk, mint a szöllő vesző a tőkével. Összeforrt az életünk vele. Ebből adódóan azt a gyümölcsöt fogjuk teremni, ami Krisztusból nő. A szöllő csak szöllőt fog teremni. Aki Krisztusban van, az pedig a lélek gyümölcsét, a krisztusi természetet fogja teremni. Pál apostol olyat is mond, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Amikor az alapige gondolatában Pál apostol a Krisztusban való életről beszél, akkor nem olyan dologról beszél, amit majd egyszer valamikor elérhetünk, ami csak esetleg néhány kiváltságos személynek a jutalma, hanem olyan tényre utal Pál apostol ezekkel a kijelentéseikkel, amely mindazokra vonatkozik, akik Jézust elfogadják személyes megváltónak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ezért fogalmaz így az apostol, hogy nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ez a azért szó, amivel Pál kezdi a gondolatát, ez tulajdonképpen egy magyarázó megjegyzésként kerül bele Pál apostolnak a gondolatában. Egészen visszavezet bennünket Pál levelének az első szakaszához, ahol arról beszél az apostol, hogy az igaz ember hitből él. Ellenkező esetben Lelki halottak vagyunk, ha nem vagyunk Krisztusban, ha nem tudunk hitáltal Krisztusba belekapaszkodni. Ez a szó arra is rá akar mutatni, hogy miért nem kell keresztül mennünk, ha Krisztusban vagyunk, azon a rendkívüli erőfeszítésen, amit Pál az ő saját lelki küzdelmeként leír a rómaiakhoz írott levélben. Pál ilyeneket fogalmaz, hogy amikor az ember az újjászületés után eljutott arra a pontra, hogy már gyönyörködik az Isten törvényében, akkor azt mondja, még mindig lehet az ő tagjaiban olyan törvény, ami rabul adja a bűnnek, és nem azt teszi, amit szeretné. De Pál erre a gondolatra visszahivatkozva azt mondja, de ha ez létezik is, ez a belső lelki küzdelem, ami tagjainkban lévő törvény szerint, ami be van idegződve a régi szokásokkal, és sokszor szinte reflexzerűen teszünk rosszat. Na ez az, amiről Pál beszél. De azt mondja az apostol, de nincsen már kárhoztatása annak, ennek ellenére sem, aki Jézus Krisztusban van. A Jézus Krisztusban való élet azonban nem lehet csupán az ajkak vallomása. Ennél sokkal többre van szükség. Bár nagyon sok keresztény megelégszik azzal, hogy csupán Jézus nevére hivatkozik. Azt hiszi, hogy ezzel már rendben is van minden körülötte a vallásos életében. Ennek elkerülése érdekében Jézus egy példázattal szemlélteti, hogy mit jelent a benne maradásnak a titka. A szőlő tőkéről szóló példázatát mondja el Jézus, és azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, mármint Jézus, ti pedig a szőlővesszők, és a vessző csak akkor tud gyümölcsöt teremni, ha a tőkén marad. És nem is akárhogy kell a tőkén maradni. A tőkén maradhat egy vessző akkor is, ha elszáradt. Egy darabig még összeköttetésben van a tőkével, bár nincs élő kapcsolat, de még oda tartozik. De egy bizonyos idő után eljut arra a pontra, hogy a legkisebb szellő is, ha meghajtja, azonnal elpattan. Eltörik és elválik a tőkétől. Nekünk úgy kell Krisztusban maradnunk, hogy közöttem és Krisztus között egy állandó élő kapcsolat legyen. Krisztusból, a vele való élő közösségből tudjam meríteni azokat a lelkemnek az életet, a megtartást, az erőt és mindent, amire szükségem van. Tulajdonképpen, ahogy a szőlő vessző üde növekedése, vagy éppen a beteges sorvadása egyfajta jelzést ad arról, hogy milyen a tőkével való kapcsolata, amikor a szőlő vesszőnek a levelei lekonyulnak, és elkezd fonnyadni, akkor mindenki tudja, hogy valami rendkívüli probléma van. És talán már nem is lehet orvosolni. De amikor szépen virul, és hozza a termését, akkor biztosak vagyunk abban, hogy minden nagyon rendben van. Valahogy így van a keresztény ember életében is, hogy amikor a lélek gyümölcse kezd kiábrázolódni rajtunk, kibontakozni, akkor minden rendben van. És a Szentírás elmondja, hogy mik ezek a lélek gyümölcsei. Pál a Galácia beliekhez írott levélben sorolja, hogy a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Ezek azok a gyümölcsök, amik ott kell legyenek a keresztény ember életében. És Jézus nem véletlenül alkalmazza a szőlőtőkének a példázatát. Ugyanis a lélek gyümölcse az olyan, mint a szőlő, egyetlen gyümölcs több szemből áll. Amikor Pál a lélek gyümölcséről beszél, akkor nem azt mondja, hogy a lélek gyümölcsei, hanem egyetlen gyümölcs, de annak több szeme van. Az egyik szem a szeretet, a másik a békesség, a harmadik a béketűrés, és így tovább. És a természet világát, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy a szőlő mindig úgy szokott beérni, hogy a felső részen nagyobbak a szemek, és érettebbek, hamarabb beérnek. A felső szemeket már élvezni lehet, már édes, és lehet, hogy az alsó szem még savanyú. És valahogy így van ez a keresztény ember életében is. Nincs olyan keresztény, akinek az életében a lélek gyümölcsének minden szeme tökéletesen be van érve. Különböző szinten van a fejlődés fokozatában a mi életünkben. És ez annak a jegyében tud beérni teljesen, ha Jézussal megőrizzük az élő közösségünket, kapcsolatunkat. Pál apostol szerint van egy pont, amiből felismerhetjük, hogy a valóságban kik azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Az apostol azt mondja, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. De vajon hogyan lehet a gyakorlati életünkben ezt megvalósítani? Mikor mondható el rólunk az, hogy már nem test szerint járunk, hanem lélek szerint? Úgy gondolom, tapasztalatból ismerem ezt a körülményt, hogy amikor a hívő ember úgy magába tekint, a saját életét látva, akkor azonnal olyan kilátástalannak látja a célt, az Isten által adott feltételek mellett szinte megkérdőjelezi azt, hogy hát én tényleg lélek szerint járok, hiszen még ott vannak ilyen bűnök, olyan bűnök az én életemben, ami annak a jelzése, hogy én még mindig test szerint járok, és akkor én nem vagyok az Isten gyermeke. Pál apostol egy nagy dilemma elé állít bennünket ezzel az üzenetével. Az üzenetének a summázataként ez a nagy kérdés áll előttünk. Vajon mi test szerint járunk, vagy lélek szerint? Az apostol azonban segít nekünk, hogy a választ meg tudjuk találni, és pedig a jó választ. Amikor azt mondja, hogy a test szerint valók, azok a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Vagyis vessük föl magunkban, hogy a mi szívünk állapota szerint miről teszünk bizonyságot, miről gondolkodunk, mire gondolunk szívesen, mik azok a gondolatok, amik szinte ösztönösen jönnek felszínre bennünk. Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy a szívből származnak a gondolatok. Vagyis a gondolatainknak a fészke, az a szívünk, onnan táplálkozik, onnan jön elő, és a gondolataink alapján saját magunk szívét ismerhetjük meg. Milyen a szívünk, illetve milyen a gondolatunk? A kettő megegyezik egymással. Éppen ezért mindkét nagy hatalom, Isten és Sátán, az ember szíve után a gondolatait szeretné lekötni, és irányítani, és uralni. Sátán ennek érdekébe vonultatja fel a kísértéseinek a erejét, mert azt szeretné, ha a kísértés megfoganna az emberben, és a szívében, a gondolataiban bűnt szülne. Ugyanakkor Isten is arra törekszik, hogy a lelke által foglyul ejtsen minden embernek a gondolatát. Ilyen módon természetesebb legyen a Krisztusnak való engedelmesség. Nem tudom, tapasztalták-e már azt, kedves testvéreim, hogy milyen az, amikor Jézus foglyul ejti a gondolatainkat? Voltatok-e már olyan helyzetbe, hogy végeztétek a munkát, vagy utaztatok a buszon, akármin, és egyszer csak azon vettétek észre magatokat, hogy az Isten dolgairól gondolkodtok? Na ez az, amiről a Szentlélek beszél és Pál beszél. Hogy Isten szeretné foglyul ejteni a gondolatunkat. Hogy ösztönösen jöjjenek felszínre bennünk az Isten dolgai. Ne bűnös dolgokon gondolkozzunk. Ne olyan dolgokon, amiket Sátán sugal nekünk. Hanem a Szentlélek által sugalt gondolatok töltsék be a szívünket és az elménket. És akkor, ha az Isten uralkodik bennem, akkor ő foglyul tudja ejteni. Természetesen mi segíthetünk a Szentléleknek abban, hogy tudja foglyul ejteni a gondolatainkat. Mert az Isten lelke akkor tudja ezt megtenni, ha én előzőleg foglalkoztam az Isten dolgaival. Ha nem foglalkozok egyáltalán az Isten dolgaival, akkor nem jutnak eszembe. Én, mint lelkész, abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy nagyon sokat foglalkozok az Isten dolgaival, az igével. De ebből következően én nem csak utazás közben gondolkodok azon, hanem még arról is álmodok. Számtalan szó történik meg velem, hogy álmodom és készítem a prédikációmat. Ezt álmodom. Még ilyen szinten is tudja Isten foglyul ejteni a gondolatot. És számtalan szó történt már meg, hogy felébredtem és felkeltem. Ami úgy álmomba az eszembe jutott, azt le kellett írni, mert olyan csodálatos gondolatok voltak. Tudtam, hogy ha nem írom le, akkor elfelejtem. A Jóisten tehát foglyul akarja ejteni a gondolatunkat. És tudjátok, amíg az Isten dolgaival foglalkozunk, addig tehetetlen az ellenség velünk szembe. Addig csak kívül tud állni, nem tud belépni az életünkbe. Ezzel tudjuk a legjobban legyőzni őt. Isten azt akarja, tegyük fel magunknak azt a kérdést. Mi melyik csoporthoz tartozunk? Test szerint járunk, vagy lélek szerint? Vagyis miről gondolkodunk szívesen? A lélek szerint járó ember az mindig szívesebben gondolkodik olyan dolgokról, amik igazak, amik tisztességesek, amik tiszták, amik kedvesek vagy jóhírűek. Így sorolja az apostol ezeket a gondolatokat. És mivel Pál apostol érvelő gondolatai egymáshoz kapcsolódnak, ezért a következő szavaival már azt kezdi el bizonygatni, hogy hová vezet el az, ha a test szerint gondolkodik valaki, illetve hová vezet el az, ha valaki lélek szerint gondolkodik. Szinte mérlegel az apostol. És azt mondja, hogy próbáljuk beletenni a mérleg serpenyőjébe az egyiket és a másikat. Melyiket válasszuk? Azt mondja az apostol, a test gondolata az ellenségeskedés az Istennel. A lélek gondolata viszont élet és békesség. Ez egyrészt azért mondható el, mert a lélek vezetése alatt álló ember inkább gondolkodik olyan dolgokon, amik igazak, tisztességesek, ahogy az előbb is soroltam, ezért a lelkében mindig a krisztusi békesség uralkodik. Hiszen ha valaki olyan dolgokon gondolkodik, amik tiszták, békességesek, jóhírűek, akkor a lelke és a szándéka is olyan. A lelkében is békesség, tisztaság lesz. És a másikról nem a rosszat feltételezi, hanem mindig a jót. Mert ilyeneken gondolkodik. Másrészt viszont, aki szívesebben gondolkodik az Isten dolgain, annak azért van békesség a szívében, mert az ige kijelenti, hogy nincsen már semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Vagyis bizakodva tekint előre, tele van a szíve örömmel, boldogsággal, ezzel a reménységgel várja Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelét, mert számára az örök élet jutalmát fogja hozni Jézus. És amikor valaki azzal a reménységgel tud előre tekinteni, hogy amikor Jézus visszajön, akkor én végre kiszabadulok a bűn világából, végre az én megtartó, szabadító Istenemmel találkozom. Azzal a Jézussal, akit most csak hitáltal követhetek, akivel csak hitáltal járhatok együtt, de nem láthatom őt, végre megláthatom. Majd az utolsó előadásban szeretnék szólni arról, hogy milyen csodálatos lesz, amikor találkozunk Jézussal. Amikor az ember tele van ezzel a várakozó vágyakozással, ez is egyfajta boldogságot ad. Olyan sokszor láttam már embereket, amikor vártak valakit, akit nagyon szerettek. Tele voltak izgalommal, vágyakozással, várakozással, szinte gyorsították volna a perceket, hogy minél jobban teljen az idő, minél hamarabb elérkezzen az a pillanat, amikor szemtől szembe találkozhatnak. És az az ember, aki Jézus Krisztussal jár együtt most, az nagyon várja, hogy végre személyesen találkozzon Jézussal. Pál apostol még azt is mondja az érvei között, akik testben vannak, azok nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Miért? Azért, mert a test szerint élő ember az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mondja a Szentírás. Mivel az Isten a törvényében fejezi ki az akaratát és a jellemét, ezért az Isten előtt nem lehet kedves az az ember, aki még csak nem is akar gondolkodni az Isten törvényéről. Eszükbe sem jut, hogy az Isten törvényéről gondolkodjanak. Ezért ők nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. A test szerint élő ember csak a test dolgaira gondol. Abban találja az örömét, nem pedig a lelki dolgokban. A lélek szerint járó emberek viszont szívesen gondolkodnak az Isten törvényéről, még gyönyörködni is tudnak abban, ebből adódóan megvan az a szándékuk, hogy cselekedjék is a törvény által mutatott jót. Dávid az első Zsoltárban mondja el, hogy boldog az az ember, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ez az ember nem csak a tilalmakat látja az Isten törvényében, hanem a szépséget és az értéket is. Három alkalommal is fogok majd az Isten törvényével kapcsolatos gondolatokról beszélni. Hogy mi is a rendeltetése a törvénynek a megváltásunkban. Illetve nekem hogy kell viszonyulnom a törvényhez? Mit jelent számomra a törvény? És Dávid, aki már tökéletesen értette az Isten törvényének a rendeltetését, ő nem a tilalmakat látta a törvényben. Éppen ezért azt mondta, boldog ember az, aki az Isten törvényéről gondolkodik, és abban gyönyörűséget talál. Az érveinek felsorakoztatása végén Pál apostol még egy összehasonlítást tesz a végső kimenetelét illetően, a test szerint járó és a lélek szerint járó ember között. Azt mondja az egyik gondolatában, hogy aki test szerint él, az meghal. A másik oldalon pedig azt mondja, hogy aki lélek szerint él, vagyis lélek szerint jár, az életet jelent számára. Az összehasonlító okfejtése után Pál apostol mindenkit választás elé állít, mindenkinek el kell dönteni, hogy hová tartozik, hogy test szerint jár, vagy lélek szerint. Egyrészt szeretne mindenkit biztosítani az apostol, az igéjében azt olvastuk, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben. Ez egy nagy bátorítás és biztatás Pál részéről. De utána azonnal hozzáteszi, az elbizakodás miatt, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Pál mindenkit szeretne úgy látni, hogy ti lélek szerint jártok. De ennek az a feltétele, ha az Isten lelke lakik bennünk. Ezzel a közbevetett helyesbítéssel egy kicsit őszinte önvizsgálatra szeretne késztetni bennünket. Én ma nagyon sok olyan keresztényel találkozok, aki azt mondja, én Jézus tanítványa vagyok, én Jézus követője vagyok. De amikor úgy az életét figyelem, a magatartását, a viselkedését, a beszédjét és mindent az életében, akkor azt látom, hogy semmi bizonyítéka nincs annak, hogy ez az ember az Isten gyermeke volna, hogy ő Jézust követné. És Pál is ezért teszi ezt a közbevetett megjegyzését. Szeretné üzenni a Krisztusban hívő embereknek, hogy ti Krisztusban mindannyian lélek szerint járhattok. De csak akkor, ha az Isten lelke lakik bennetek. Mert ugyanis csak azok lehetnek az Isten fiai, akiket a Szentlélek vezet. Akik engedik magukat a lélektől vezettetni. Pál az előzőekben elmondott érveivel akar önvizsgálatra késztetni bennünket. Mivel foglalkozol szívesen a gondolataidban? Ott van valahol Pál üzenetének a hátterén ez a kérdés. Mi az, ami újra és újra visszatér a szívedben, mint egy dédelgetett dolog? Amit ha akarsz, hanem mindig felszínre jön benned. Mert te arról gondolkodol szívesen. Érzed-e a lélek munkálkodását és vezetését az életedben? Kész vagy-e együtt munkálkodni Isten lelkével? Vannak-e olyan tapasztalataid, hogy Isten foglyul ejtette a gondolataidat? És azon veszed észre újra és újra magadat, hogy az Isten dolgain elmélkedsz. Arról beszélgetsz. Arra gondolsz. Milyen érzésekkel gondolsz az Isten törvényére? Azokra a kívánalmaira, amikben az ő elvárásait fogalmazza meg. Kész vagy-e együtt munkálkodni Istennel, a test cselekedeteit megöldökölni a lélekkel? Na, ezek olyan kérdések, amik az apostol üzenetének a hátterén fogalmazódnak meg, és mint egy önvizsgálat kérdéseiként akarja Isten a lelkünkre helyezni. mivel Pál apostol leveleinek írása közben is elég sokszor a magasan képzett teológus fejével gondolkodik az apostol, ezért esetenként félreérthetőnek tűnik, illetve nehezen érthetőnek tűnik az, amit Pál mond. Maga Péter apostol is megjegyzi az ő levelében, hogy hát Pál levelében vannak nehezen érthető dolgok. Ezért szükséges kitérni arra, hogy Pál szerint az Isten fiai nem azért minősülnek lelkieknek, mert ők tökéletesek, mert ők teljesen tiszták, mert ők teljesen bűn befolyásától mentesek. Ezt szeretném a sorozatomban újra és újra hangoztatni, mert Isten az evangélium üzeneteként tárja elénk az igében. Pál szavai szerint csak azért mondhatók lelkieknek az Isten gyermekei, mert újjászülettek az Isten lelkétől, és a bennük elkezdődött új élet folyamatosan megújul. Azt mondja az apostol, ami belső emberünk az napról napra újul. Mindig tökéletesebb lesz. Fejlődik, növekszik, ahogy a szöllő vesző is növekszik a tőkén. Úgy kell a mi lelkéletünknek is fejlődni és növekedni. Pál nem azért mondja rólunk, hogy lélek szerint járunk, mert sohasem vétkezünk. Ha ezt így gondolta volna az apostol, akkor nem írta volna le ugyanebben a sorokban summázó megjegyzésként, hogyha Krisztus ti bennetek van, akkor még mindig jól lehet a test holt a bűn miatt. Csak a lélek az, ami él. Ezzel azt fogalmazza meg az apostol, hogy a test, vagyis a testies lényünk, ami óemberünk, az még valamilyen szinten még mindig él és létezik. A megszentelődés folyamatában fog fokozatosan elerőtelenedni és elhalni. Ez olyan kérdés a Szentírásban, Isten úgy állítja párhuzamba az óembert és az újembert, az Isten szerint teremtett újembert, hogy amelyiket táplálom, az fog erősödni, fejlődni, növekedni, és szinte kiszorítja magából a másikat. Ha az Isten szerint teremtett újembert táplálom az Isten igéjével, a hamisítatlan isteni tejjel, akkor az újemberem, a belső lelki lényem hatalmasan erősödni fog, kiteljesedni. És Pál a rómaiakhoz írott levél 6. fejezetében azt mondja, hogy akkor viszont az óemberem el fog erőtelenedni, és végül meg fog halni. De ha én nem ezt az Isten által teremtett újembert táplálom, hanem a régi természetemet, és a világból veszem a táplálékot hozzá, akkor meg a lelki természetem, az isteni természetem fog elsorvadni, és meghalni. Nagy kérdés, testvéreim, melyiket tápláljuk? Ha Pál apostol tökéletesnek, vagy teljesen tisztának gondolta volna a lélek szerint járó embereket, akkor nem írta volna azt, hogy meg kell eleveníteni a ti halandó testeteket a bennetek munkálkodó lélek szerint. Akkor nem kellene a lelkélet megmaradása érdekében a test cselekedeteit megöldökölni a lélekkel, mert nem volna mit. Mi azonban még nem mondhatjuk el, hogy már elértük a lelki tökéletességet, és már semmi elhagyni való nincs az életünkben. Testvéreim, Isten meg akar tisztítani. Isten meg akar szentelni. Isten önmagához hasonlóvá akar tenni. De ő ismeri a mi formáltatásunkat, ismeri az erőtelenségünket, ismeri a gyengeségünket, és abból a szorongó, félő, aggodalmaskodó állapotunkból szeretne kiemelni, ahol vagyunk. Sokszor rettegéssel gondolunk az Isten előtti megállásra. Magunkra tekintve úgy gondoljuk, hogy én nem üdvözülhetek, hiszen ott vannak az életemben ilyen és ilyen problémák. És ehhez a rettegő, szorongó érzéshez küldi Isten az ő biztató üzenetét. Aki Krisztusban van, még az is vétkezik. Még annak is újra és újra meg kell öldökölni a testi kívánságot a lélek erejével. Még ezt az embert is kell, hogy a lélek lépésről lépésre vezesse tovább. Miközben egyik oldalon szeretné elejét venni a kijelentései miatt felmerülő félreértéseknek és bizonytalanságoknak, a másik oldalon a könnyelműségtől és az elbizakodottságtól szeretne megóvni bennünket. Ezért azt is kimondja, hogy a lélek szerint valók csak azok lehetnek, akikben az Isten lelke lakozik, akik Krisztuséi, akikben ott van Krisztus lelke. Krisztus lelkéről viszont csak akkor mondható el, hogy bennünk lakozik, ha a vezető szerepet átengedtük neki. Ha engedem magam vezetni az Isten lelkétől. Mi emberek sokszor úgy vagyunk, mint a szamár. Amikor gyerek voltam, nevelő szüleimnél nagyon sok birka, kecske volt, és volt egy szamár is. Mivel ők gyümölcstermelők voltak, tanyavilágba éltek kint, és a Balaton partjára hordtuk be a gyümölcsöt, és nagyon sokszor nekem kellett bevinni. Többször voltam olyan helyzetben, hogy bent voltam a Balaton partján az üdülő soron, talán sokan ismerik, hogy milyen, és ott megállt a szamár egy helyen, és akármi csináltam, nem ment tovább. És ráadásul még elkezdett ordítani, és úgy szégyeltem, hogy a legszívesebben ott hagytam volna azonnal. És amikor ő jónak látta, akkor magától elindult, de addig hiába csináltam vele, akármit nem ment. És valahogy így vagyunk mi az Istennel. Megállunk, és nem engedjük, hogy a Szentlélek vezessen, és tovább vigyen. Csökönyösen leblokkolunk, miközben a Szentlélek pedig az örök élet felé szeretne vezetni bennünket, és irányítani. Csak azok lehetnek az Isten fiai. Csak azok vannak Krisztusban. Csak azokban az emberekben van benne az Isten lelke, akik engedik magukat vezettetni. Akik egyik lépést teszik a másik után Isten felé. Pálapostól a lélek vezetésével kapcsolatban egy különös dologra figyelmeztet bennünket. Azt mondja az apostol érdekes gondolatként, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy a test szerint éljünk. Ha valaki lelki embernek gondolja magát, akkor engedni kell, hogy az Isten lelke uraljon és vezessen. Az ő akaratához kell igazodnom. Ezzel azt mondja az apostol, hogy ebből adódóan alkalmazkodnom kell de az Isten lelkéhez, és nem a testhez. Én nem tartozom a testnek. A testből jöhetnek felszínre kívánságok, vágyak. De nekem nem muszáj azt kielégíteni. Nem tartozom a testnek, azt mondja az apostol. Nem vagyunk adósai. Nem kötelez bennünket semmire. Nem muszáj kielégíteni ezeket a vágyakat. Meg kell tanulnunk és gyakorolnunk magunkat abban, hogy nemet mondjunk, mégpedig határozott nemet a test kívánságaira. Ellen White-nak van egy nagyon szép megfogalmazása. Ő azt mondja, az ismételt cselekedetekből alakul a szokás, szokásból a jellem, és a jellem dönti el az örök sorsunkat. Ez azt jelenti, amikor én Krisztus mellett döntök, amikor Istennel összekapcsolom az életemet, akkor meg kell tagadnom magamat. Először még önmegtagadást igényel tőlem, Jézus maga is ezt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen. Az első percekben ez még önmegtagadást jelent. Azonban egy bizonyos idő után, ha én ezt ismételten gyakorlom, önmagamat megtagadva, ismétlem ezt a cselekedetet, hogy én a Krisztus akarata szerint élek, egy idő után szokásommá válik. Aztán, ha még tovább kitartok ebben, és most már szokásból gyakorlom az isteni cselekedeteket, akkor jellememmé válik az. És már ösztönösen, belső, reflexzerűen fogom tenni. Na, ez az, amit a Szentlélek el akar érni. Amikor ő vezet, akkor először még mutatja az utat, még késztet bennünket a lépésekre, egy idő után azonban már magamtól is megyek azon az úton, amin az Isten akar vezetni. Azzal a gondolattal kapcsolatban, hogy mi nem test szerint valók vagyunk, hanem lélek szerint valók, Pál leveleiben egy nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg. Isten nem a test szerinti megnyilatkozásaink alapján kezel bennünket és viszonyul hozzánk, hanem a bennünk megszületett új ember alapján. A rómaiakhoz írott levelében mondja ki Pál a 7. fejezet 20. versében, hogyha én azt cselekszem, amit nem akarok, akkor nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom házi feladatként, sokat elmélkedjünk rajta, ugyanis ez egy csodálatos evangélium a Bibliában. Azt mondja az apostol tehát, ha én azt cselekszem, amit nem akarok, tehát a cselekedetemben már nincs benne az akaratom, én nem akarom azt tenni. Majd később úgy mondja az apostol, én már gyűlölöm ezt, amit csinálok. Nem adom hozzá az akaratomat, csak éppen nem bírok ellenállni még. Nem bírtam legyőzni azt a kívánságot, azt a vágyat, de nem akarom csinálni. Én meg akarok változni. Én hatalmas erőfeszítéseket tegyek, hogy Krisztust megragadva megszabaduljak ebből az állapotból. Azt mondja az apostol, ha ez így van, akkor az Isten nem neked tulajdonítja ezt a bűnt. Akkor azt mondja az apostol, már nem én teszem azt, hanem csak a bennem lakozó bűn. Isten pedig nem azonosít bennünket azzal. Isten az általa teremtett új emberrel azonosít, amit ő teremtett, ő hozott létre, amely növekszik, fejlődik bennünk, amely egyre jobban kiteljesedik. Ő ezzel azonosít engem, és az óemberrel nem. Ez egy csodálatos evangélium az igében. Amikor viszont az újjászületésünkről beszél Pál apostol, akkor azzal a különleges gondolattal vezeti be a korintusiakhoz írott második levél, 5. fejezet 16. versében. Mi általában csak a 17. verset szoktuk úgy alkalmazni, akik úgy többet forgatjuk a Bibliát. A 17. versben ugyanis azt mondja az apostol, hogy ha valaki Krisztusban van, akkor az új teremtés, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Csak hogy előtte mond valamit az apostol. És az egy nagyon lényeges gondolat. És azt mondja az apostol, hogy azért mi ezentúl senkit nem ismerünk test szerint. És ezzel azt mondja ki a Szentírás, hogy Isten úgy kezel bennünket, hogy nem test szerint ismer. Nem a test cselekedetei alapján ítél meg, hanem amihez a szabad akaratunkat hozzáadjuk, a belső lélek késztetésével, a lélek vezetésével. Ha én nem akarom a bűnt cselekedni, Isten tudja, hogy előbb-utóbb le fogom győzni, el fog maradni az életemből. Éppen ezért ezt már nem is tulajdonítja nekem. És azt tanácsolja az apostolon keresztül, hogy tanuljuk meg Istentől ezt a látásmódot, ezt a gondolkodásmódot. Amikor egymásra nézünk, akkor a másikat ne a cselekedete alapján ítéljük meg. Ne a test szerint ismerjük a másikat. Ez egy nagyon komoly lecke az Istentől. Mi sajnos fordítva gyakoroljuk. Ha valaki tesz valami rosszat, akkor azonnal beskatujázzuk, és annak a cselekedetei alapján ítéljük hosszú-hosszú időn keresztül. Miközben lehet, hogy az az ember maga is szeretne szabadulni, talán ő is szenved, erőfeszítéseket tesz azért, hogy elhagyja az életéből, és az Istentől nekünk meg kell tanulni, hogy ne a külső jegyek alapján ítéljünk. Ha Isten egy emberben létrehozta az újjászületést, ha egy emberben megtörtént az a csoda, hogy Isten új életet hozott létre az életébe, akkor többé ne a testire nézzünk, hanem arra az Isten által teremtett új emberre. És próbáljunk segíteni neki, hogy az az új ember tudjon fejlődni, kiteljesedni. Összefoglalóan még azt mondhatjuk el, hogy Isten ezzel az üzenettel először is bátorítani szeretne bennünket, másrészt viszont gyakorlati eligazítást akar adni annak a felismeréséhez, hogy mikor mondhatjuk el magunkról, hogy mi már Jézus Krisztusban élünk és vagyunk. Az előzőek szerint hadd ismételjek néhány gondolatot vissza. Isten azt szeretné, hogy mi szívünk szerint inkább a Szentlélektől való dolgokon gondolkozzunk. Amik tiszták, amik nemesek, amik jó hírűek. Azokról gondolkozzunk. Engedjük, hogy a Szentlélek szinte fogjul ejtse a mi gondolatainkat. Hogy bármikor, amikor a gondolataink szabadon csaponganak, akkor azonnal az Isten igéjénél, a szép dolgoknál, a nemes dolgoknál kössenek ki. Ezt szeretné az Isten elérni.

Testvéreim, csodálatos dolog úgy Jézussal összekapcsolódni, hogy az a tudat lehet az enyém, ha én Jézusban vagyok, ha vele élő közösségben vagyok, akkor nekem nem kell félni az Isten ítéletétől. Nincsen semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Engeded-e, hogy az életed összekapcsolódjon vele? Összeköttetésben van-e az életed úgy, mint a vesszőnek a tőkével? Mert ha igen, ha ezt megengeded, akkor nyugodtan tekinthetsz előre az ítéletre, az Istennel való találkozásra. Semmi kárhoztatása nincs azoknak. Majd, hogy miért nincs, erről szeretnék szólni, aminek az lesz a témája, hogy bizodalmunk van az ítélethez, az Istennel való találkozáshoz. Szeretnék szólni az Isten törvényéről, hogy mi is a jelentőség a mi életünkben az Isten törvényének, és a megváltásban. És amikor a törvényre gondolunk, akkor azonnal felszínre tör belőlünk az a kérdés, ami egyszer egy gazdag ifjúban is előjött, amikor Jézussal találkozott, azért ment oda kimondottan Jézushoz, hogy megkérdezze Jézust, mivel ő ismerte a törvényt, hogy Uram, mit kell cselekednem nekem ahhoz, hogy üdvözüljek? És mi is mindig így fogalmazzuk meg. Mit kell cselekednem? Szeretném ide a kérdést oda tenni, mitől üdvözülök én? Attól, hogy olyan cselekedeteket tudok felmutatni az Istennek, ami garantálja az én üdvösségemet, vagyis a cselekedeteimmel szinte kiérdemlem az Istentől, és megvásárlom az üdvösséget. Én olyan jó cselekedeteket mutatok fel, hogy Isten ennek ellen értékeként az üdvösséget adja. Tényleg így kell ezt megfogalmazni? Ha én az örök életre akarok jutni, akkor azt kell mondani, hogy mit kell, hogy cselekedjem? És hogy bárkiben nehogy kételyt ébresszek, hadd tegyem hozzá, nagy jelentősége van a cselekedeteinknek. Nagyon nagy jelentősége van. Szükség van rá, de nem az üdvösség szerzésben. No, ezekről a kérdésekről fog szólni az előttünk álló három téma. Mindenkit nagy szeretettel hívok és várok majd ezekre az alkalmakra. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békén.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Mózes második könyve, 23. fejezet, 8. vers. Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztánlátókat, és elfordítja az igazak ügyét.

A túlságosan kevés és a túlságosan sok alvás egyaránt felgyorsíthatja az emberi szervezet biológiai öregedését. A Columbia Egyetem kutatói átfogó elemzésükben kimutatták, hogy a nem megfelelő alvásidő szinte valamennyi szervünk, köztük az agy, a szív, a tüdő és az immunrendszer gyorsabb elhasználódásával jár együtt. Kedves hallgatóink, többet erről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is, az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében dr. Dósa Andrea, kardiológus, belgyógyász, a szív- és érrendszeri betegségekről szóló előadásából fogja bemutatni az első részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Többek között én az anyagcsere diabétesz belgyógyászati centrumban is dolgozom, mint belgyógyász, tehát nem csak kardiológiát gyakorlok, és ezért is érzem nagyon fontosnak, hogy megmutassam, hogy hova jutunk el. És azt szeretném, hogyha azt is megértenék, hogy bennünk orvosokban sokszor milyen gondolatok fordulnak meg, amire sokszor nincs is nagyon időnk önöket tájékoztatni, hanem csak azt mondjuk, hogy ezt a gyógyszert írjuk, azt a gyógyszert, és hogy ezt vajon, ezt megalapozottan mondjuk, csak nem magyarázzuk el talán annyira részletesen, hogy ezt miért javasoljuk. És gyakorlatilag ennek az apropója, tehát az, hogy azt már mindenki nagyon jól tudja, hogy az érrendszeri betegségek milyen nagy részt ölnek fel a betegségekben, és hogyan megváltoztak ezek, ez a modern civilizációs betegségek körébe. És ugye azt is nagyon jól tudjuk, hogy gyakorlatilag az elhízásból eredő mindenféle mozgásszervi, érrendszeri panaszok jelentős gondot fognak okozni, már most is jelentős gondot okoznak. Hát ezt ilyen csak felvetítve, hogy gyakorlatilag a keringési rendszernek a betegségei hát több mint 56%-ot foglalnak el a haláloki csoportokban, de vajon azt tudjuk-e, hogy gyakorlatilag a klimaktérium, tehát a menstruáció megszűnése után a nőknél sokkal magasabb a halálozása az érrendszeri betegségekből kifolyólag, mint mondjuk az emlőrákból kifolyólag. Hát mi ebben élen járunk, akár dobogós helyet is érhetünk el a szívérrendszeri halálozásban. Egy második helyezést elérünk lassanként Európában. És közben pedig Amerikában, érdekes mód, pedig hát ott is azért az elhízás vezet, Amerikában, Nyugat-Európában nagyon nagy javulásokat értek el, és itt többek között a finn példát is szokták említeni, hogy a finneknél milyen hatalmas eredményeket értek el az elhízás és a cukorbetegség megelőzésében, és nagyon egyszerű módszerrel, a felvilágosítással. Hogy gyakorlatilag több éven keresztül még a parlamentben is nem csak a politikáról vitáztak, hanem gyakorlatilag a megelőzésre és minden eszközt felhasználtak arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét az egészséges életmódra, a mozgás és az étkezés fontosságára. És itt most ezt nem kell nagyon részletesen tanulmányozni, én csak azért vetítettem fel, hogy amikor belép egy beteg a rendelőbe, akkor mi hogyan gondolkozunk mondjuk egy koszorúér betegségnek a becslésében. Hogy amikor megjelenik az a beteg, egy magas vérnyomás, egy cukorbetegségnek a gondjaival, hogy mi hogyan osztályozzuk a betegeket az agyunkban, és ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor sokkal jobban meg tudjuk mondani annak a betegnek a rizikóját, hogyha szépen kikérdezzük, mint akármilyen számítógépes, komputeres elemzéssel. És ez úgy adódik, hogy veszünk egy táblázatot ezzel az Európai Kardiológiai Társaság ajánlásával, ahol hölgyeket, tehát nemeket is külön választunk, hölgyeket, valamint férfiakat, és gyakorlatilag az életkor számít, a dohányzás, valamint a vérnyomás. És itt nincsen föltüntetve, hogy gyakorlatilag a magas rizikójú, a piros csoportba tartozik a cukorbeteg abstart. Tehát mindegy, hogy hány éves, hogy milyen a vérnyomása, hogy dohányzik. Ő gyakorlatilag azonnal magas rizikójúvá válik. Tehát nyilvánvaló, hogy egy 20 éves beteg odajön, hogy egy kicsikét itt szúr, ott szúr, de látjuk, hogy jó a koleszterin szintje, jó a vérnyomása, akkor azt mondjuk, hogy ő alacsony szívérrendszeri rizikójú, és bizony nem nagy találattal fogunk jelentős éremeszesedés, koszorérmeszesedés találni náluk. Ellenben, hogyha egy 50 éves, stresszes, elhízott, magas koleszterinű, magas vérnyomású ember kerül a látókörünkbe, akkor azt mondjuk, hogy hoppá, hoppá, még hogyha számunkra nem is annyira típusos panaszokat mond, akkor már azért nálunk egy kicsit a piros lámpa kigyúl. És ugyanezen a cukorbetegeknél is. Cukorbeteg odajön, mindegy, hogy olyan mozgásszervi színezetű panaszt említ, tudjuk, hogy a cukorbetegek gyakorlatilag nem úgy érzik a fájdalmakat, nem úgy élik meg a mellkasi panaszukat, tehát őket gyakorlatilag végigmegyünk az egész vizsgálati listán addig, amíg biztos diagnózist föl nem állítunk. És
európai állásfoglalás, tehát az Európai Kardiológiai Társaság is nekünk nagy segítséget ad, és ezek alapján azért nekünk van egy magyar terápiás konszenzus. Tehát van nekünk egy olyan irányelv, amihez nekünk szakmailag ragaszkodni is kell. Itt nagyon sok társaság, úgy képzeljék el, hogy a diabetológiai, a kardiológiai társaság, akkor a vérzsírokkal foglalkozó társaság, nagyon sok társaság összeül, ő neki a nagyjaik, előveszik az európai irányelveket, és ezeket kidolgozzák nekünk, könnyítés, a kezelés könnyítése véget, hogy jobban tudjunk kezelni, és jobban tudjuk látni a betegségeket. És akkor egy kicsikét az érelmeszesedésről szeretnék beszélni, és láthatjuk, hogy az első kép gyakorlatilag egy normális eret mutat, egy adott esetben egy koszorú eret, ami majd később mutatom is, gyakorlatilag a szív ellátó rendszere, érrendszere, a koszorú érrendszer. Hát ilyen gyönyörű, szépen gyönyörű ér belsővel születünk, és akkor egy kicsikét kezd felrakódni oda egy kis zsíros kis bedomborodás. Ezt úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag a fő ütőérben ilyen zsíros csíkok ma már 10-12 éves gyerekekben is előfordulnak. Tehát ez ma már nagyon korán kezdődik. És hozzáteszem, még itt szeretnék megállni, mert ez egy nagyon fontos, hogyha már kezdünk beszélgetni, hogy tehát az ütőérről beszélek. Tehát, hogyha én szív-érrendszeri ütőérbetegségről beszélek, nem a vénákról, nem a viszérről beszélek, hanem az ütőérről, az alsó végtagi érszűkületes betegségekről, aztán az agyi érbetegségekről, de tehát magyarul ezt azt tudnám mondani, hogy az ütőérről beszélek, ami oda viszi a vér gyakorlatilag a szerveinkhez. És hát így folytatódik, látjuk, hogy szépen bedomborodik, és ez az utolsó képen, amikor már látjuk, hogy azért ott az a cső az jelentősen szűkül, na hát azért annak a belseje nem teljesen ilyen szép, egyenletes, hanem néha olyan egyenetlen, ráragadnak vérlemezkékből ilyen kis vérrögök, tehát egy ilyen kettős dugó alakulhat ki. És ami még nagyon fontos, hogy láthatjuk, hogy itt ez a felrakódás olyan egyszínű, na most ez nem mindig ilyen. Vannak olyan felrakódások, hogy olyan, mint a vulkán, tehát a belseje egy kicsit olyan plazmatikus, olyan kis lágyabb, lágy plaknak, lágy felrakódásnak is hívjuk, és gyakorlatilag még akár egy hő térképen magasabb a hőmérsékletük is, és az a legnagyobb veszélye ezeknek, hogy ezek olyan hirtelen tudnak kitörni. És sajnos ez néha kisebb bedomborodást okoz, és valami kapcsán hirtelen kitör, és ez hirtelen érelzáródást, hirtelen érkatasztrófát, hirtelen nagy infarktust okoz. És ez az egyik legnagyobb gondunk, hogy főleg ilyen 40-50 éves korban nagyobb ereknél nincsen különösebb panasz, és egy ilyen lágy felrakódás, lágy plak, azért mondok időnként szakszavat is, mert lehet, hogy ezt is önök majd fogják hallani, hirtelen kitör, és hirtelen zárja el az eret, és ezeket nagyon-nagyon nem szeretjük, mert nehezen tudjuk megjósolni, hogy hol van vizsgálatokkal. De hogyha oda jön a beteg, és látom az életmódját, akkor már azért meg tudom mondani, hogy bizony, ez a beteg, ez egy veszélyes csoport, ez erre hajlamos.

0: A túlságosan kevés és a túlságosan sok alvás egyaránt felgyorsíthatja az emberi szervezet biológiai öregedését. A Columbia Egyetem kutatói átfogó elemzésükben kimutatták, hogy a nem megfelelő alvásidő szinte valamennyi szervünk, köztük az agy, a szív, a tüdő és az immunrendszer gyorsabb elhasználódásával jár együtt. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, és a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével ezen elemzés mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: A Stanford Egyetem és más amerikai kutatóintézetek szakemberei életkor szerint különböző élettani határértékeket építettek be globális klímamodellekbe. Az eredmények szerint már 1,5 Celsius fokos globális felmelegedés mellett is idősebb emberek 100 milliói kerülhetnek rendszeresen olyan hőterhelés alá, amelynél a szervezet már nem képes megfelelően fenntartani a belső hőmérsékletét. Az emberi szervezet többféle módon próbál megszabadulni a felesleges hőtől. Melegben kitágulnak a bőr erei, több vér jut a testfelszín közelébe, miközben az izzadás és annak elpárolgása hőt von el a szervezettől. A rendszernek azonban vannak fizikai korlátai. Magas páratartalom mellett az izzadság nehezebben párolog el, ezért romlik a hűtés hatékonysága. Elérkezhet egy olyan környezeti határ, amely felett a test már nem képes stabilan tartani a maghőmérsékletét. A kutatás egyik legfontosabb újítása az volt, hogy nem tekintett minden felnőttet egyformának. A vizsgálathoz olyan laboratóriumi kísérletek eredményeit használták, amelyekben 52 fiatal, 26 középkorú és 55 idősebb felnőttet vizsgáltak. Kontrollált környezetben fokozatosan emelték a hőmérsékletet vagy a páratartalmat, miközben többek között a résztvevők testhőmérsékletét és pulzusát figyelték.
0: Az idősebb szervezet több okból is nehezebben küzdhet meg a hőterheléssel. Az életkor előre haladtával csökkenhet az izzadás mértéke, kevesebb vér áramolhat a bőr felé, és a keringési rendszer is kevésbé hatékonyan reagálhat a melegre. Emiatt a kritikus határ már alacsonyabb hőmérséklet és páratartalom mellett elérhető. A kutatók ezután az életkor alapján meghatározott élettani határértékeket 14 klímamodell és globális népesség előrejelzések adataival kombinálták. Az eredmény jelentősen eltért azoktól a korábbi becslésektől, amelyek lényegében a fiatal felnőttek hőtűrésével számoltak minden korosztály esetében. Már 1,5 fokos globális felmelegedésnél mintegy 290 millió idősebb ember kerülhet évente legalább 180 órán keresztül a saját élettani határértékét meghaladó hőterhelés alá. Ez nagyjából annyi idő, mintha egy teljes hónapon keresztül naponta 6 órán át lennének ilyen körülmények között. A kutatás szerint az életkor figyelembevételével 1,5 fokos felmelegedés mellett 8,2-szer több ember bizonyult veszélyeztetettnek, mint amikor nem alkalmaztak korcsoportonként eltérő határértékeket.
2: A Yale Egyetem kutatói által jegyzett a Geriatrics szakfolyóiratban megjelent átfogó tanulmány rámutatott, hogy az idősödő szervezet meglepő rugalmasságra és megújulásra képes, ha a megfelelő mentális hozzáállással támogatjuk a folyamatot. A Health and Retirement Study elnevezése alatt futó, több mint 11.365 év feletti résztvevőt számláló kutatás során a szakemberek 12 éven keresztül követték nyomon az alanyok kognitív és fizikai állapotát. A felmérés meglepő eredménnyel zárult. A résztvevők 45,15%-ánál mutattak ki kifejezett javulást a funkcionális teszteken, mint amilyen a gyaloglási sebesség vagy a memória teljesítmény. A vizsgálat vezetője Martin Slade hangsúlyozta, hogy a pozitív életattitűd nem csupán lélektani tényező, hanem konkrét, mérhető élettani előnyökkel jár. A kedvező szemléletmód ugyanis feltehetően serkenti a neuroplaszticitást, azaz az agyi idegsejtek újrahálózási képességét. Slade korábbi a Journals of Gerontology oldalain publikált kutatásai azt is igazolták, hogy a negatív sztereotípiák és az öregedéstől való félelem egyenesen korrelálnak az Alzheimer-kor biomarkereinek felhalmozódásával.
0: Roseanne M. Leipzig, a New York-i Mount Sinai Icahn Orvostudományi Egyetem geriáter professzora szerint a gondolkodásmód alapvető mintázatokat határoz meg a mindennapi életben. A negatív elvárások szinte önbeteljesítő jóslatként működnek, akik lemondanak saját kapacitásaikról, hajlamosak visszahúzódni a társasági élettől, elutasítják a fizikai aktivitást, vagy az olyan életminőséget javító eszközöket, mint a hallókészülék. Nir Barzilay, az Albert Einstein Orvostudományi Egyetem Öregedés Kutató Intézetének igazgatója rávilágított, hogy a pozitív szemlélet valódi értéke a belőle fakadó életmódbeli döntésekben rejlik. Az optimizmus megnyitja a kaput az új élmények felé, ami közvetlenül ingerli a központi idegrendszert és a mozgásszerveket.
2: A felmérések és a klinikai tapasztalatok alapján a fizikai és mentális frissesség megőrzése az életutunk utolsó harmadában a következő tevékenységeken nyugszik. A szellemi kapacitás folyamatos kihívások elé állítása új hobbik, nyelvtanulás vagy művészeti tevékenységek révén. A rendszeres, célzott fizikai aktivitás fenntartása, amely stimulálja az izomtömeget és a keringési rendszert. Az aktív társas kapcsolatok ápolása és a közösségi életben való részvétel az elszigetelődés megelőzésére. A modern orvosi és életviteli segédeszközök nyitott, előítéletektől mentes használata. A lakókörnyezet és az életmód dinamikus adaptálása a változó igényekhez, ahelyett, hogy passzív megadásba süllyednénk. Az öregedés folyamata tehát rugalmas, és korán sem jelent egyet a leépüléssel. Ha az élet utolsó harmadát nem a hanyatlás, hanem az új lehetőségek időszakaként fogadjuk el, cselekvő részesei maradhatunk saját egészségünk alakításának.
0: A túlságosan kevés és a túlságosan sok alvás egyaránt felgyorsíthatja az emberi szervezet biológiai öregedését. A Columbia Egyetem kutatói átfogó elemzésükben kimutatták, hogy a nem megfelelő alvásidő szinte valamennyi szervünk, köztük az agy, a szív, a tüdő és az immunrendszer gyorsabb elhasználódásával jár együtt. A vizsgálat során a szakemberek a UK Biobank mintegy 500 000 résztvevőjének adatait dolgozták fel mesterséges intelligencia segítségével. A kutatók 17 szervrendszert vizsgáltak 23 különböző biológiai öregedési óra alkalmazásával, amelyek fehérjékből, képalkotó mérésekből és vérben lévő molekulákból számították ki a szervek biológiai korát.
2: A Science Daily információi alapján a legalacsonyabb biológiai öregedési értéket azoknál a személyeknél mérték, akik naponta átlagosan 6,4 és 7,8 óra közötti időtartamot aludtak. Ezzel szemben a 6 óránál kevesebb és a 8 óránál több alvás egyaránt a biológiai életkor gyorsabb növekedését mutatta. Korábbi kutatások már kimutatták az alvás összefüggését az agy öregedésével. A mi tanulmányunk azonban tovább megy, és rávilágít arra, hogy a túl kevés és a túl sok alvás szinte minden szerv gyorsabb öregedésével összefügg, mondta Junhao Wen, a Columbia Egyetem radiológus adjunktusa. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánunk, a holnapi viszonthallásra!

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és a Lelki Pihenő című adásban, amint már megszokhatták, Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk együtt. Legutóbb a 33. fejezetet olvastuk, ami az első nagy csalásról számol be. Meghívom önöket, hogy vegyük elő a könyveinket, és folytassuk ennek a fejezetnek a tanulmányozását.

Péter pünköstkor azt mondta, hogy Dávid pátriárka megholt és eltemettetett. És az ő sírja e mai napig mi nálunk van. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba. Az a tény, hogy Dávid a sírban marad a feltámadásig, bizonyítja, hogy az igazak nem jutnak a mennybe halálukkor. Mivel Krisztus feltámadt, Dávid végül Isten jobbjára ülhet, de csak a feltámadás után. Pál ezt mondta, ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha az igazak 4000 éven át haláluk után egyenesen a mennybe mentek, hogyan mondhatta Pál, hogy ha nincs feltámadás, akkor akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek. Ez esetben nem volna szükség feltámadásra. A vértanú Tyndale ezt mondta a holtak állapotáról. Az igazat megvalva nem vagyok meggyőződve arról, hogy a halottak már abban a dicsőségben vannak, amelyben Krisztus vagy Isten kiválasztott angyalai. Ez hitvallásunktól is teljesen idegen, mert ha ez úgy lenne, amit nem hiszek, akkor a test feltámadásáról hiába való lenne prédikálni. Tagadhatatlan tény, hogy a halálkor megkapható, halhatatlan boldogság reménye sok embert arra késztetett, hogy mellőzze a feltámadás bibliai tanítását. Ezt az irányzatot dr. Adam Clark így észrevételezte. Úgy tűnik, hogy a feltámadás tanának az őskeresztények sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítottak, mint napjaink keresztényei. Ez hogy lehet? Az apostolok állandóan ismételgették ezt a tant, és Isten gyermekeit ezzel szorgalomra, engedelmességre és jókedvre lelkesítették. De korunkbeli utódaik csak ritkán említik. Hirdették ezt az apostolok, és hitték az őskeresztények. Ezt prédikáljuk mi is, és így hiszik hallgatóink is. Az evangélium egyetlen tantételétre sem helyez nagyobb súlyt, mint erre. Az ige hirdetés jelenlegi rendszerében pedig olyan tantétel sincs, amit nagyobb hanyagsággal kezelnénk, mint ezt. Ennek az lett a következménye, hogy a keresztény világ majdnem teljesen elhomályosította és szem elől tévesztette a feltámadás dicső igazságát. Egy neves vallásos író 1 Tesszalonika 4, 13-18-ig terjedő verséhez ezt a magyarázatot fűzi. Az Úr második eljövetelének megbízhatatlan tanát az igazak boldog halhatatlanságának tanával cseréljük fel, ami alkalmas a vigasztalásra. Számunkra az Úr halálunkkor jön el. Erre várunk, és erre készülünk. A halottak már eljutottak a dicsőségbe. Ők nem várnak a megítélésüket és boldogságukat jelző trombitaszóra. Pedig amikor Jézus távozni készült tanítványai köréből, nem azt mondta nekik, hogy nem sokára ők fognak hozzá menni. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, mondta. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Pál pedig azt mondja, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. És eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Majd hozzáteszi, vigasztaljátok egymást e beszédekkel.
milyen nagy különbség van e vigasztaló szavak és az univerzalista lelkész fent idézett szavai között. Az utóbbi azzal vigasztalta a gyászoló barátokat, hogy bármilyen bűnös is volt barátjuk, amikor kilehelte lelkét, az angyalok maguk közé fogadták. Pál az Úr eljövetelére hívja fel hittestvérei figyelmét, amikor majd a sír békjói lehullanak, és azok, akik meghaltak volt a Krisztusban, feltámadnak az örök életre. Mielőtt bárki beléphetne az üdvözültek honába, életét, jellemét és cselekedeteit Isten megvizsgálja. Mindenkit megítél a könyvek feljegyzései alapján, és mindenkit cselekedetei szerint jutalmaz. Ez az ítélet nem a halálkor történik. Figyeljük meg Pál szavait. Isten rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt. Bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Az apostol itt világosan kijelentette, hogy Isten egy meghatározott időben ítéli meg a világot. Pál úgy látta, hogy ez a jövőben fog teljesedni. Júdás ugyanerre az időszakra utal, amikor azt írja. Az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Majd Énok szavait idézi. Íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett. János kijelenti, hogy látta a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, és könyvek nyitatának meg, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva. De amennyiben a halottak már most élvezik a menny boldogságát, illetve a pokol lángjai köz gyötrődnek, mi szükség van a későbbi ítéletre? Isten igéjének e fontos dolgokról szóló tanítása nem homályos és nem ellentmondó. Az egyszerű ember is megértheti. De melyik tárgy

élete volt. Egyike azoknak a hamis tanoknak, amelyeket Róma a pogányságtól vett át, és beépített a keresztény vallásba. Luther Márton ezeket a tanításokat a szörnyszülött mesékhez sorolja, amelyek Róma dekrétumainak szemétdombján teremnek. Luther magyarázatot fűz e salamoni szavakhoz, amelyeket a Prédikátorok könyve így örökít meg. A halottak semmit nem tudnak. A reformátor ezt mondja, ez az ige bizonyítja, hogy a holtaknak nincsenek érzéseik. Ott nincs semmi kötelesség, tudomány, ismeret, bölcsesség. Salamon azt mondja, hogy a halottak alszanak, és egyáltalán semmit nem éreznek. Mert a halottak fekszenek, nem számlálva sem a napokat, sem az éveket, de ha felébrednek, úgy fog tűnni nekik, mintha szűken egy percet aludtak volna. A Szentírásban nem találunk olyan kijelentést, hogy az igazak jutalmukat, a gonoszok pedig büntetésüket a halálukkor kapják meg. A pátriárkáktól és a prófétáktól nem maradt fenn ilyen kijelentés. Krisztus és apostolai még csak nem is céloztak erre. A Biblia világosan tanítja, hogy a halottak nem mennek fel azonnal a mennybe. Azt olvassuk róluk, hogy alszanak a feltámadásig. Azon a napon, amikor elszakad az ezüst kötél és összetörik az aranypalack, az ember nem tervez többé. Akik alászállnak a sírba, a csöndességben vannak. Többé nem tudnak semmit arról, ami a nap alatt történik. Áldott pihenés ez a megfáradt igazaknak. Az idő akár hosszú, akár rövid, számukra egy pillanat csupán. Alszanak, és a mennyei harsonák hangjára, dicső halhatatlanságra ébrednek. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely megvagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra. Amikor Isten előhívja e halottakat mély álmukból, gondolatuk fonalát ott veszik fel, ahol elejtették. Utoljára a halállal tusakodtak. Utoljára arra gondoltak, hogy a sír fogságába esnek. De amikor előjönnek a sírból, első boldog gondolatuk egy győzelmes kiáltásban fejeződik ki. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Kedves hallgatók, ezennel áttanulmányoztuk a 33. fejezetet a teljességében. Szeretettel várom Önöket legközelebb is, amikor a 34. fejezetet olvassuk közösen, ez pedig a spiritizmusról fog szólni. Szeretettel várom Önöket, addig pedig egy szép és pihentető estét kívánok mindenki számára. A viszonthallásra!

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal különleges meghívottam van, akivel különleges kérdéskört járunk körbe. Meghívottam Barabás Zsolt Adorján lelkipásztor, a hetednapot ünneplő adventista egyház, Dél-Erdély egyház területének nevelési és kommunikációs osztály igazgatója. Ezzel az alkalommal nevelési kérdéskörrel fogunk foglalkozni, azt a programot fogjuk megvizsgálni, amely a vallás olimpiászról szól, hogy mit is jelent ez ma az egyházunkban, és hogyan próbálja a fiatalokat összefogni, nevelni ez a program. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszöntelek, kedves Lóránd, és hadd kívánjak kellemes tévénézést a kedves nézőknek.
0: Köszönöm szépen. Az első kérdés az lenne, hogy mennyire érzed magad közel a neveléshez? Gondolok itt arra, hogy azért szép családi életet éltek feleségeddel, három gyermekeddel, akik már lassan-lassan iparkodnak a felnőttkor felé, tehát azt gondolom, hogy ebben a kérdésben van, amit megosszál velünk.
1: A nevelés egy elengedhetetlen része minden szülő életének, és attól függően, hogy ki mennyi részt vállal belőle, köti le, vagy köti kevésbé le. Van, aki átruház ezt a feladatot másokra, van, aki pedig másokkal együtt végzi az otthoni részt, van, aki pedig inkább teljes mértékben magára vállalja. Mi ezek közé, az emberek közé tartozunk. Amint említetted, három gyerekünk van. A három gyermeket négyféleképpen kell nevelni. A kérdésedre válaszul, mindig is érdekelt a nevelés. Bár sosem tanultam pedagógusnak, mindig szerettem a pedagógia részét, és már első éves lelkészi pályafutásom alatt önkéntesen vállaltam műszakot iskolákban, ahol alternatív anyagokat adtam le a gyerekeknek. Akkor a közelségi rendőrség segítségével, mert az iskoláknak volt egy ilyen programjuk, hogy bizonyos területeken kötelezően felvilágosítást kellett nyújtsanak a gyerekeknek. Általában ezt különböző intézmények, alapítványok ki pénzfejében, ki pedig önkéntesen oldotta meg. És visszaemlékszem, hogy az első éves szolgálatom alatt elmentem a közelségi rendőrhöz, beszéltem vele, és elmentünk közösen az iskolákhoz, és akkor tartottunk ilyen szemináriumokat, hogy dohányzás leszoktató, kábítószerről informáló, alkohol kérdése, szülő-gyerek kommunikáció, tínédzser szexualitás. A szülő-gyerek kommunikációt azt két féleképpen tartottunk, először a gyerekeknek, általában osztályfőnöki órán volt olyan, hogy több osztály is összevonva, majd ahol érdeklődés volt a szülők számára is. Sajnos a szülők részéről lehetett volna nagyobb az érdeklődés, ezt el tudom mondani. Talán, ha teljes körű információt kaptak volna arról, hogy miről is beszélgetünk, akkor egyszerűbb lett volna. Még volt egy téma, a pályaválasztás kérdése. Hogy hogyan dönts el a tínédzser, hogy ki legyen, mert ugye ez egy fogas kérdés. És ezekkel foglalkoztunk. Az első évi szolgálatom alatt valamivel több mint 860 vagy 960, mindesetre valahol a kettő között ennyi gyerekkel foglalkoztam. Tesztek is készültek, meg felmérések ezzel kapcsolatosan, egy szenzációs dolog volt. Úgyhogy ekkor kezdtem én a...
0: 19 éves tapasztalatról beszélünk körülbelül, és most a Dél-Erdély Egyház területnél igazgatod ezt az ügyosztályt és ezt a kérdéskört. Azért még egy annyira szeretném, hogy megállnánk a személyes hozzáállásnál, hogy véleményed szerint mi adja a nevelésben a sikert? Azért merem ezt megkérdezni, mert láttam az évek során, ahogy gyermekeidet neveltett feleségeddel már a kezdetektől fogva, és nagyon meglepődtem, mert az más volt, mint ahogy más családokban ezt látni lehetett. És azt gondolom, hogy aki intézményen belül vállal felelősséget ebben a kérdéskörben, az mindenképp saját életében is egyfajta sikerélménnyel kell, hogy rendelkezzen, és ezt látom nálatok. Mi a kulcsa a sikeres nevelésnek, és oly módon való gyerekvezetésnek, hogy annak áldott eredménye legyen?
1: Elsősorban, kedves Lorán, elmondanék egy nagy valóságot, amely felül meg vagyok győződve, és az így hangzik, hogy nincs jó szülő. Én nem tartom magamat jó szülőnek, annál inkább díjazom a feleségemet, tehát lenyűgöz az, ahogyan neveli a gyerekeket. Természetesen az emberi hibákat is beleértve, mert mindnyáján én elsősorban, az asszonykám is tanulunk a folyamat alatt. Ahogy mondtam neked korábban, hogy pályaválasztani senki nem tanít meg bennünket, hát szülőnek lenni sem. Vannak jó gyereknevelő könyvek, és nincs itt a reklám helye, tudnék jó néhányat ajánlani. Minden esetre ezektől eltekintően egy néhány mondatban elmondanám, hogy mit tartok nagyon fontosnak a gyereknevelésben. Mi is rengeteg bakit követtünk el. Időbe telt, míg rájöttünk, hogy mennyire másként kell nevelni a gyermekeinket. Máté Gábor mondja, hogy nincs két gyerek, aki azonos közegben nevelkedik, még akkor sem a egyházban. Miért? Azért, mert más életfázisok vannak, a szülő is közben tanul, fejlődik, más a gyerek, talán más az anyagi helyzet, egészségügyi állapot és sorolhatnak. Tehát nincs két azonos közeg, még akkor sem, hogyha testvér van. Most az első és legfontosabb dolog, amiről érdemes beszélgetni akkor, amikor nevelésről tárgyalunk, ez a példaadás. Én nem várhatom el a gyerekemtől azt, amit én nem nyújtok. És legtöbbször itt szúrjuk el szülőként, hogy olyan elveket várunk el a gyermektől, amelyeket mi nem tartunk rendesen. A gyermekeink nem azt teszik, amit mondunk, hanem azt követik, amit teszünk. A mondás az talán érjen 20-25%-ot, vagy kellő példaadás esetén akkor így nő az esélye annak, hogy célba jut, amit mondunk. Élnünk kell azt, amit mondunk. Azaz, amit elvárunk a gyerektől. Mondanunk kell azt, amit elvárunk. És a kettőnek az egysége ad egy olyan gyereknevelést, amelynek a koronája az, hogy visszakérdezem. Számon kérem a gyerektől, te megértetted? És hagyom, hogy a gyerek mesélje nekem, hogy mi szűrődött le benne. Tehát az első és legnagyobb fontossága az alap, az a példaadás, utána a tanítás, három, az pedig a számonkérés. Szóval egy másik végtelenül nagyon fontos dolog az, hogy milyen hangulatot teremtünk odahaza. Az elmúlt hétvégén előadást tartottam erről, és a gyerekeim is ott voltak az előadáson. Mi általában együtt lógunk, és szeretem megkérdezni tőlük, hogy na mit értettek meg egy igehirdetésben, egy szemináriumban, egy helyzetről. És azt mondtam el az előadás alatt többek között, hogy amikor a két szülő között feszültség van, vita van, vagy ne adj Isten válásra kerül a dolog, akkor a gyerekek hibásaknak érzik magukat. Na most emberek lévén mi is tudunk bakalódni az asszonykámmal, sikeresek vagyunk ebbe, általában rövid életű a bakalódás, és hamar meg is tudjuk oldani. Igyekszünk arra, hogy a gyerekek ne legyenek ennek szemtanúi, de hát az élet velejárója, mikor rámordul két felnőtt egymásra, és megkérdeztem őket, hogy hogyan élik meg azt, amikor mi az anyukájukkal intenzívebben váltunk szót egymással. És azt mondták, hogy mindig azt érezzük, hogy mi vagyunk a hibásak. És ez volt az első alkalom, hogy nem könyvekből mondtam el ezt az információt. Még sose kérdeztem meg a gyerekeimet ezzel kapcsolatosan. És összenéztünk az asszonykámmal, és úgy csendben megszületett a döntés, hogy eddig is vigyáztunk, próbáltunk. Úgy a fáradtságtól eltekintve, meg néha a feszültség és az élet kívásaitól eltekintve, úgy ügyelni arra, hogyha lehet, ne a gyerekek előtt, és ne legyenek részesei. De annál inkább most nyertünk egyet, és azt mondtuk, hogy hát még jobban kell figyelni. Úgyhogy ezek az alapjai a gyereknevelésnek, illetve még egy az, hogy a gyermek akkor fog igazán hozzá kötődni a szülőhöz, hogyha időt töltenek együtt. És a tapasztalat azt igazolja, hogy azok a gyerekek, akik kellő mennyiségű idővel rendelkeztek gyerekkorukban a szülő részéről, azok a gyerekek hazavágynak, és időt tölteni vágynak a szüleikkel később is. Ezért a kedves szülőknek csak ezt tudom mondani, mint szülő, hogy keressük meg az ürügyet arra nézve, hogy töltsünk időt a gyerekekkel.
0: Köszönöm ezeket a tapasztalatokat, illetve nagyon jó tanácsokat. Így itt is hoztál magaddal, és a kérdés az lenne, hogy úgy személyes életedben, családi életedben, gyermekeid nevelésében, a családok életében, mint az intézményesített szolgálatodban, melyik az a bibliaszöveg, igei rész, amiben kapaszkodót találtál, és amire építed munkádat?
1: Van egy ige, amely rengetegszer visszacseng a fülembe, és sokszor úgy kellemetlenné teszi is az elmélkedést. Példa 22.6, tehát Példabeszédek könyve 22. fejezet a 6. versen. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Első hallásra ez egy nagyon egyszerű szöveg, nagyon könnyű elolvasni, de a hangsúly ott van, hogy a neki megfelelő módon. Most egy gyereket nem tudsz megfelelően nevelni addig, ameddig nem ismered. És talán itt fektetném a hangsúlyt az időtöltése. Nekem az egyház területnél nem a családon belüli nevelés az elsődleges feladatom, hanem a didaktikai része, tehát a pedagógiai része, az intézményeken belüli nevelés. Ám mind a két területen el tudom azt mondani, hogy megismerni a gyereket, ráérezni a gyerek szükségleteire, a személyiségére, ráérezni azokra a módszerekre, esetleg kitapasztalni azokat, amelyek hatékonyan működnek a gyerek életében. Ez kulcsfontosságú. Mert mondani szoktam, nekünk 3 gyerekünk van, ugye, és 4féleképpen kell nevelni, és ez hatalmas valóság, hogy kitapasztalsz egy dolgot egyik gyereknél, és a másik gyereknél abszolút nem működik sehogy. Mert az ő szívecskéjéhez, az ő elméjéhez, az ő szükségleteihez egy másik kulcs kell. És ahhoz, hogy ezt felfedezd, időt kell tölteni vele. Meg kell ismerned pajkosság közben, játék közben, munka közben, és beszélgetés közben. És lenyűgöz az, hogy mennyire szépen megoldják a gyermekek a gondjaidat a nevelésben, hogyha időt szánsz rájuk, és elbeszélgetsz velük. Ez nem mindent látnak helyesen, mert gyermekek. De szülői beszélgetés is, odafigyelés, összpontosítás nagy részét a problémáknak megoldja. Ezért bátorítom a szülőket is, a pedagógusokat is. Ez a szülőknél nehéz, mert elfoglaltak vagyunk, sok a kihívás. A pedagógusoknál nehéz, mert sok a gyerek. De ha lehet, tegyünk félre időt arra, hogy a gyerekeket külön kezeljük. És én mondanék egy egyszerű példát. Iskolai dolog. 15. éves voltam, amikor Nyárádszeredából elkerültünk. Édesapám lelkész, és Zilakra kerültünk. Nyárádszeredáról tudható, hogy egy magyar közösség, úgy a gyülekezeti szempontból, mint társadalmi szempontból, 2 román embert ismertem Nyárádszeredában. Az egyik a Drögán nevezetű rendőr volt, aki törte a magyar, de szépen magyarul szólt hozzánk, pont az iskolánk mellett lakott. A másik pedig egy Mária nevezetű ápolónő, néhai Mária néni, aki innen a mezőségről származott, román ajkú volt, de dicséretesen beszélte a magyar nyelvet. A román nyelvű oktatás az iskolában, hát óvatosan fogalmazva, a mi tanárunk részéről nem érte el a várt eredményt. Elkerültünk Zilakra, és én azon kaptam magam, fogalmam nincs arról, hogy mit beszélnek az emberek körülöttem. Zilaknak a népessége vagy a lakossága akkor maximum ilyen 31-néhány% magyar tartalmazott, és úgy adta jó, hogyha, hogy a környezetemben, a tömbházban, illetve az iskolában is számos olyan román ajkú gyerekkel volt dolgom, akikkel én szerettem volna kommunikálni, de nem ment. Nem tudtam románul beszélni. Az első román órán tolvamondásunk volt. És a tanár azért íratta a tolvamondást velünk, hogy jöjjön rá, kinek milyen a román nyelvismereti szintje. Ebből a tolvamondásból a tanár nem jött rá, hogy nekem fogalmam nincs arról, hogy mi folyik román órán. Csendben ültem, lemásoltam a tábláról, amit a tanár szóról-szóra felírt, beírtam a füzetbe, és néhány óra után óhatatlanul érkezett az a pillanat, amikor felelni kellett románból. Én úgy megpróbáltam elsajátítani azt, amit a füzet tartalmazott, de mikor a tanár szólította a nevemet, és feltett egy kérdést, azt sem tudtam, hogy mit kérdezett. És az osztálytársaim kisegítettek, és azt mondták, hogy nusti romeste, szóval hogy nem tudok románul. És a tanár odajött, tudott valamennyit magyarul, és kedvesen folyamodott hozzám, aznap nem díjazott, tehát nem adott jegyet nekem, hanem eltökélte, hogy már pedig nem hagy engem így, hanem megtanít románul. És ameddig tanárom volt, hetesnél jobb jegyet nem adott románból. Soha. Vele tanultuk a latint is. Jobban tudtam latinul, mint románul. Latin tanultam a középiskolában is. Összesen 4 vagy 5 évet. És 10-es volt az eredményem latinból. De románból nem adott jobbat, mint 7-es. Miért? Azért, mert kitanulmányozott. És megismerte, hogy milyen profillal rendelkezem. 12. osztály végén minden osztálytársam ilyen vagy olyan magánórára járt, készültünk az érettségére. Amúgy jó jegyeim voltak, a román volt az egyedüli, amely rongálta a médiámat, és elmentem a tanár úrhoz azzal a kéréssel, hogy szíveskedjen szárnyai alá fogadni, mert szeretnék átmenni az érettségén. Visszaemlékszem, hogy egyetlen egy alkalommal találkoztunk, az egy 3 órás beszélgetés volt, amikor 9-12. Osztálynak a tananyagát átvetette, vagy átvette velem. Mikor a végén fizetni akartam, visszautasította a pénzt, és azt mondta, többet nem kell jöjjek. És azt mondtam, tanár úr, hát az osztálytársaim tudnak románul, és járnak önhöz magánórára. Mit csináljak én? Azt mondja, Adorján, neked már nincs szükséged arra, hogy tanítsalak. Fel vagy készülve az érettségére. És azt hittem, hogy viccelődik velem. És igaza volt. Igaza volt. Olyan szinten foglalkozott velem 4 éven keresztül, hogy azt a teljesen tudatlan nebulót, anélkül, hogy én észrevettem volna, felkészítette az érettségire, és jelesen vizsgáztam, elmondhatom azt, hogy tudomásom szerint én írtam a legnagyobb jegyet az iskolában. Nem azért, mert zseniális voltam, hanem azért, mert volt valaki pedagógus, aki felismerte a helyzetemet, az állapotomat, és onnan mindenféle negatív ambiciózum nélkül, vagy ambíció nélkül elvezetett egy olyan helyre, amelyre nekem szükségem volt. Ez sokat segített később a felvételinél, amikor a teológiára felvételiztünk. Azután sokat segített a tanítás, a tanulásban sokat segít mai napig. Azért mondtam el ezt a történetet, mert ilyen emberek határozzák meg a diákok, a gyerekek, a gyerekeink életét. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy alkalmazzuk a szöveget a neki megfelelő módon. Nem úgy, ahogy én akarom, hanem ahogy megfelelő a gyereknek.
0: Köszönöm ezt a mély alapot a szöveg alapján, ami mutatja, hogy milyen módszerrel dolgozol, dolgoztok az egyház területnél. Mit jelent a Vallás Olimpiász programja egyházunknak? Milyen szinteken működik, hogyan tekinthető ez át, ez a munka? Vezess bele ennek a tevékenységnek a lényegébe, kérlek.
1: Elsősorban szeretném elmondani, hogy a Vallás Olimpiász kérdése 2 síkon működik. Az egyik az, amely a minisztérium által szervezett iskolai olimpiász. Ez ott működik, ahol vallásórára járnak a gyerekek, és most már lehetőség van arra, attól függetlenül, hogy milyen iskolába jár a gyerek, hogy magániskola, vagy állami iskola, vallásos, vagy kevésbé vallásos intézményről van szó. Tehát van lehetőség arra, hogy a gyerek olimpiászra járjon. Ennek a tananyagát általában az egyház bocsátja rendelkezésre, és van az éves vizsga. Na most ez az, amely kevésbé elterjedt, és később jelent meg, a minisztérium csak néhány éve bocsátotta rendelkezésre ezt a lehetőséget. Ezzel szemben az egyháznak van egy saját belső programja, amely bibliai ismereti olimpiász néven fut, és ez három szinten kerül tesztelésre, tehát megmérettetésre. Minden év őszén publikáljuk a tananyagot. Ez összesen öt csoportra osztja a gyerekeket, van nullástól egészen az ötödik csoportig. A nullás azért nullás, mert később jelent meg szülői kérésre a kisgyerekek részére, akik már kezdenek olvasni. Most a különböző csoportok különböző osztályokat jelentenek, nem térnék erre konkrétan ki, és különböző szintűek az elvárások. Gyakorlatilag minden csoport ugyanabból az anyagból tanul, csak a tananyag mennyisége és a tesztelés minősége változik. Most ősszel megkapják a gyerekek a tananyagot, és készülhetnek egész a következő év elejéig, amikor is február hónapban sor kerül a helyi szakaszon történő megmérettetésre. Ez mit jelent? Minden gyülekezet, vagy egy kerület, egy lelkészhez tartozó kerület, az egyház által rendelkezésre bocsátott tesztek alapján megméri a gyerekeket. Na most ezek a tesztek egyetemesek. Bárhol az országban, bárhol levő gyerekek ugyanazt a tesztet fogják kapni. A tesztek léteznek román és magyar nyelven egyaránt. Na most, amikor a helyi jellegű, vagy a helyi szintű megmérettetésre sor került, akkor a lelkészek elküldik az egyházterülethez azoknak a névsorát, akik átjutottak, és egy bizonyos pontszám fölött értek el eredményt. Na most, amikor a névsort összegezzük, akkor ezekből összeállítunk most már egyházterületi szinten, ugye országunkban 6 egyházterülete van az adventista egyháznak, van a bánsági, van a dél-erdélyi, az észak-erdélyi, van a havasalföldi, van a moldvai, és van az oltyán egyházterület. Na most egyházterületek szintjén az odatartozó lelkészektől összeszedjük a névsort, ezt egy lajstromba helyezzük, és következik egy hónappal később az egyházterületi szint, ugyanaz a tananyag, csak a tesztelés egy magasabb szintre emeltetik, majd azok, akik itt átmennek, hivatalosak, elérnek egy bizonyos pontszámot, azok lesznek hivatalosak az országos szintű megmérettetése. A helyi az február hónap, az egyházterületi szint az általában március utolsó vasárnapja, az országos szint pedig vagy április utolsó vasárnap, utolsó hétvégéje, vagy május első hétvégéje.
0: Értsük azt, hogy mind a három megmérettetés ugyanabból az anyagból történik, csak különböző szinteken részletesebben kell a vizsgát elvégezni.
1: Igen, tehát komolyabb az elvárás, fokozódik a tesztek nehézsége, illetve más kérdések vannak természetesen ugyanabból a tananyagból, és a pontszám is növekszik.
0: Kérdés az, hogy egyedül készülnek fel a fiatalok, vagy kerületi szinten, gyülekezeti szinten vannak-e foglalkozások, lehet, hogy eltérőek a tapasztalatok, de mi az, amit te láttál?
1: A felkészülés az változó. Attól függően, hogy hol vannak, milyen típusú hangvétele a gyülekezetnek, milyen orientáltságú a lelkész, hogy szerete ezzel a dologgal foglalkozni, vagy a lelkész, vagy az ifjúság vezetők közül valaki, vagy a szülők közül valaki, vagy egyénileg is felkészülhet. Na most az egyházterület a gyerekek rendelkezésére bocsát minden évben segítő kérdéseket. Tudomásom szerint a tavalyi évben több mint 900 kérdést bocsátottunk a gyerekek rendelkezésére. Ezekből a kérdésekből némelyik bekerül a tesztbe, de nem garantált. Ám elmondható az, hogy az elolvasandó szakasz úgy részletesen át van tűzdelve kérdésekkel. Miből áll az anyag, azt elmondanám még. Elsősorban szentírás olvasás. Egy evangélium mellé társulhatnak levelek és egy bizonyos szakasz az Old Testamentumból. Ezen kívül kötelezően megtanulandó igeversek is vannak, szám szerint változnak korosztályonként, de azonos szövegek is lehetnek, csak a nagyobbak még többet kell hozzá tanuljanak. Illetve a hitelvekből, ez már szintézis, bibliai szintézis, van egy bizonyos téma, és azzal a témával kapcsolatosan mit tanít a Szentírás, ezzel kell készülniük a gyerekeknek.
0: Ebben az időszakban, amikor a gyerekek felkészítésével foglalkoznak, hát a lelkészek, a tanítók, a nevelők, mennyire veszik figyelembe azt, hogy az iskolában is teljesíteni kell. Ez az anyag úgymond alkalmazott a mindennapi zsufolt programhoz.
1: Most én tudom azt mondani, hogy ennek az anyagnak nem az a célja, hogy leterhelje a gyerekeket. Volt olyan gyerek, aki néhány héttel a megmérettetés előtt kapta meg az információt, és jelesen vizsgázott, és tovább jutott különböző szinteken. Tehát ez nem arról szól, hogy a gyerekek vállára egy olyan plusz batyut helyezzünk, amely terheli őket. Szeretnénk batyut helyezni, egy olyan batyut, amelyben szerszámok vannak az életükre nézve. Tehát a Biblia ismereti olimpiásznak az a célja, hogy a gyerek most fiatalkorban pajkosan, természetesen díjaktól ösztönözve, tehát ezt azért oda kell tegyük, hogy van ennek is egy bizonyos része, a gyerek megtanuljon fontos dolgokat a Szentírásból.
0: Milyen mértékben látod a résztvevőkben azt, hogy kötelező módon vannak jelen a különböző alkalmakon, illetve saját motiváció, az Isten szeretete, a tudás szeretete, hogy látod, mennyire van ez egyensúlyban, vagy miből van több a lelkükben?
1: Nehéz ebbe teljes mértékben belelátni. Lehet, hogy vannak olyan gyerekek, akiket a szülők ösztönöznek, és talán nincs kellő akaraterejük, vagy nem akarnak szembe menni a szülő tanácsával. Viszont a tapasztalat alapján hajlamos vagyok arra következtetni, hogy a legtöbb gyerek azért önszántából jön. Én a saját gyermekeimről számolok be, hogy micsoda élmény, hárman vannak, hasonló anyagot tanultak, és egymással játszadoztak, és versenyeztek, és egymással megosztották a tudásaikat, feltettek fogas kérdéseket egymásnak. Úgyhogy ez, ennek van egy ludikus, egy pajkos szerepe. Minden további nélkül ajánlani tudom, azzal a kitéttel, hogy a gyerek ne a nyereményért jöjjön csupán, mert nem biztos, hogy minden szinten átjutott. Tehát ez tapasztalat azt igazolja, hogy a gyerekeknek egy bizonyos része kiesik különböző tesztelési szinteken.
0: Van-e lehetőség arra, hogy ebben a programban anyanyelvükön tanulják meg az anyagot, és anyanyelvükön vizsgázzanak a fiatalok, a gyerekek?
1: Természetesen. Tehát a Szentírás megtalálható magyar nyelven is, ugye, tehát magyar nyelven olvashatják a Szentírást, ugyancsak magyar nyelven megtalálhatóak azok a hitelvi kérdések, vagy tematikus kérdések, amelyekből készülniük kell. Azon kívül segédkérdések az utolsó évben is le lettek fordítva magyar nyelvre, és idén is készülünk ezekkel. A tesztelés is két nyelven folyik, illetve négyféleképpen tud vizsgázni a gyerek. Román nyelven írott formában, román nyelven online, magyar nyelven írott formában, magyar nyelven online.
0: Hamarosan, igaz, most a júliusi hónapban vagyunk, de hamarosan szeptemberben megjelenik a következő évnek az anyaga. Lehet, hogy akkor is lesz egy rövid beszélgetésünk a témával, az anyaggal kapcsolatosan. Én gondolom, hogy azt gondolom, hogy nagyon jó lenne bátorítani gyerekeket, szülőket ebbe a programba részt venni. Miért érdemes egy gyereknek részt venni ebben a programban? Mit tudnánk elmondani a szülőknek, mit tudunk elmondani a gyerekeknek, fiataloknak?
1: Minden további nélkül elmondanám azt, hogy ami az elmében van, az a legfontosabb dolog, és minél több ismeretre szert tesz egy gyerek, nem értelmetlen, alaptalan ismeretre, hanem gyakorlati ismeretre szert tesz egy gyerek, a gyerek annál nagyobb segítsége lesz ez az élet folyamán. Ami a tapasztalat ezzel a programmal kapcsolatosan, egy, sok érdekes információt felfedeznek. Kettő, sok kérdésre választ kapnak, illetve sok olyan információjuk van, amelyek későbbi kérdéseikre fognak választ adni. Három, fegyelmezi a gyerekeket. Mert tudják azt, hogy most egy irányba haladunk ezzel a dologgal kapcsolatosan, van egy bizonyos motiváció, van egy bizonyos ösztönző, az, hogy van egy nyeremény, tehát minden, kivéve a közösségi szintet, az egyházterületi szinten és az országos szinten is van nyeremény. Az egyházterületi szinten általában ajándékutalvány, attól függően, hogy hány pontot értél el. 85 pont az átmenő jegy az egyházterületi szinten, 80 pont az átmenő az a helyi szinten, ugyancsak 85 pont az országos szinten, de az még bonyolultabb kérdéseket tartalmaz. Na most, az egyházterületi szinten van egy ajándékjutalvány, amely ösztönzőleg hat, nem elhanyagulandó. A gyereknél azért nem bűn, hogyha néha azért is dolgozik, mert van egy kis jutalom. Sokkal inkább jól dolgozik a gyerek a jutalom ígéretével, mint a fenyítés fenyegetésével. Tehát mindenképpen a pozitívumot látom ebben az irányban. Az egyházterületi szinten, az országos szinten, aki átjut, az egy tábort kap ajándékba. Az idén, mivel évfordulós év van, az Unió, az egyházterületek uniója úgy döntött, hogy Görögországba megyünk a gyerekekkel. Természetesen a nullás csoport nem tartozik ide, mert ők még túl kicsikék. A nullás csoport számára itt a mi egyházterületünk, a bánsági és az északkeleti egyházterülettel karöltve egy kis szülőkkel együtti tábort ajánl Székelyon a gyerekeknek. Tehát ez az ösztönző hatás. Azon kívül, hogy információt gyűjt el, hogy gyakorlati jellegű kérdésekre kap választ, és fegyelmezi a gyereket, van egy bizonyos elégtétel, hogy a csapathoz tartozik, mert ennek van egy külön közege, ahol minden gyerek ugyanezzel foglalkozik, tehát közös cél van, és ösztönzőleg hat az is, hogy föl tudja mutatni az életben, ő már elért azért valamit ilyen szempontból is.
0: Hát én köszönöm, hogy ezekről a gondolatokról elbeszélgethettünk most egy olyan időszakban, amikor azok, akik követik az adásunkat a tévében vagy online, elgondolkozhatnak arról, hogy gyermekeiket bátorítsák részt venni ebben a programban. És ugye, ahogy említettem, remélhetőleg majd a tematikával is jelentkezünk az ősz folyamán, a feliratkozási időszakban. Mi lenne az a gondolat, amit végszóként elmondanál ezzel a programmal kapcsolatosan, ami ugye, pontot az íre feltenni?
1: Csupán bátorítást szeretnék tolmácsolni a kedves szülők, nagyszülők számára, a gyerekek számára esetleg, ha néznek bennünket. Én jó szívvel várom úgy a magyar, mint a román ajkú gyerekeket, hogy vegyenek részt ezen a megmérettetésen, ezen a felkészülésen. Az alsó korosztály azoknak, vagy azokat jelenti, akik már kezdenek tudni olvasni, tehát kell tudni írni, olvasni hozzá. Várjuk szeretettel a gyerekeket, nagy érdeklődéssel, hálásak vagyunk azért, hogy a számuk nő. És azt tudom garantálni, hogy amennyiben kellő hozzáállással támogatják a szülők, nagyszülők a gyerekeket, ez egy nagyszerű tapasztalat lesz a gyerekek számára. Talán még azt is elmondanám, hogy ez a tevékenység nem zárt körű tevékenység. A kedves nézők között vannak olyan szülők, nagyszülők, akik nem tagjai az Adventista Egyháznak, tudhatják, hogy jó szívvel várunk olyan gyerekeket is, akiknek a szülei nem képezik részét a közösségeinknek. Ez nem egy exkluzív csoport, és a szerepe nem az, hogy hittérítőleg kezeljük a gyerekeket és a szüleiket, hanem célunk az, hogy a társadalom minél több tagja megismerkedjen a Szentírással úgy, ahogy az van. Tehát teljesen Szentírás alapú. Úgyhogy bátorítok minden gyereket, minden fiatalt, hogy vegyenek részt. Egészen egyetemista korig vannak közöttünk fiatalok. Hát úgy nulladik első osztályos gyerekektől egyetemistákig. Úgyhogy mindenki számára van hely, várjuk szeretettel.
0: Köszönöm ezt a tapasztalatmegosztást és ezt a bátorító felhívást, hogy itt ebben a stúdióban is, a magyar adásban elmondtad ezt a meghívást. Isten nagyon erőt a munkádban, a szolgálatodban és sikert.
1: Köszönöm nagyon szépen, hasonlót kívánok neked is.
0: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Barabás Zsolt Adorján lelkipásztorral megtörtént beszélgetésen vehettek részt, aki a hetednapot ünneplő adventista egyház, Dél-Erdély egyház területének nevelési osztályért felel, és ennek keretében a Vallás Olimpiász programot próbáltuk meg bemutatni az önök számára. Kérjük gyermekeiket, fiataljaikat, ismerőseik ismeretségi körükben a fiatalokat bátorítsák, jutassák tovább ezt az információt, hiszen lehetőség van a tanulásra, az ismeretgyűjtésre, bővítésre, és ahogy azt említettem, a szeptemberi-októberi hónapban majd jelentkezzünk egy újabb adással a következő év tematikájával kapcsolatosan. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, a viszontlátásra!

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk, és gondolkodunk azon, hogy milyen is az az élet, amely stresszel teljes, és ami a végén depresszióhoz vezet. És ha valaki beleesik ebbe a nagyon bonyolult betegségbe, kedély betegségbe, vajon hogyan tud kiemelkedni ezek közül, a problémák közül? Van-e minden ember számára kivezető út a depresszióból? És egyáltalán mi okozza ezt? Hogyan lehetne elkerülni ezeket a betegségeket? Mi magunk döntjük el? Ha ellenséges gondolatokat engedünk a fejünkbe, és mindenre indulattal reagálunk, akkor rálépünk arra az útra, amely biztos végül a depresszióba vezet. De ha elhatározzuk a szívünkben azt, hogy nem akarunk fenn az életben, az élet során semmit, mert egyik nap van, a másik nap elmúlik, és sok olyan gondot, amely miatt marcangoljuk önmagunkat, az idő egyszerűen megold. Sok olyan félreértés néhány óra alatt, vagy néhány nap alatt tisztázódhat, ami miatt úgy rágunk magunkat. Persze lehet, hogy itt nem szoktak ilyet tenni az ember. Amikor szeretettel visszajönünk az élethez, és a bűn által megfertőzött embernek az egyik legnagyobb problémája, hogy nem tudja önmagát szeretetből szeretni, csak önzésből. Bárcsak megtanulnánk önmagunkat szeretetből szeretni. Olyan sokat beszélünk arról, hogy szeressük egymást. De az az ember, aki önmagában nincs, önmaga életében, önmaga iránt nincs szeretet, az hogyan tudna szeretni a másikát? Hogyan tudná szeretni a másikát? Vagy azt mondjuk, hogy törekedjünk békességre, de ha a szívünkben állandó háborúság van, ha állandó nyugtalanság gyötör bennünket, vajon hogyan tudnánk békességben lenni a feleségünkkel, a férjünkkel, bennünkkel, vagy a gyerekeinkkel? Szeretném, ha legalább ez az egy dolog megmaradna az emlékezetükbe, és próbálnánk az életünk során megvalósítani. Minden dolog itt kezdődik. Itt, a szívben, az érzésvilágunkban, a gondolkodásunkban. Próbáljuk megbékélni önmagunkkal, hogy megbékélhessünk Jézussal, és megbékélhessünk mindazokkal, akikkel a gondviselés összehozott bennünket. És próbáljuk szeretni a másikat. Dr. McMillan írt egy nagyszerű, egy csodálatos könyvet igazán. Az elkerülhető betegségek, ez a címe ennek a könyvnek. És leírja azt, hogy az emberek hogyan betegítik meg önmagukat. Önmagukat. A szeretet és a békességnek a hiányában. David Rockefellernek az élet példáját veszi, akinek nagyszerű tervei voltak, egy hatalmas, kreatív elmével rendelkezett, és elhatározta magában, hogy ő lesz a világ leggazdagabb ember. Minden megtett annak érdekében, hogy hihetetlen vagyonra tegyen szert. Ebben a korban az olajutak hozták a legnagyobb vagyont. Az emberek sokszor a kertük végében furadtak kutakat, Texasban is, azon a vidéken különösen rengeteg olaj van, és csak úgy tölt fel az olaj. De nem volt neki elég az, amihez ő hozzájutott a földjén, hanem sorba megvásárolta azokat a kis olajutakat, amik egy-egy család életére, egész életére nézve a megélhetést jelentette volna. Annyira gyűlölt volt ez az ember, hogy csak védelemmel, testőrökkel, vagy így mondanám, csak testőrökkel mehet emberek közé menni. Úgy hajtotta magát, mint ahogyan a rabszolgákat hajtották és kizsigerelték Amerikában. 50 éves korára a világ leggazdagabb embere lett belőle. még a gazdagság nem. Megvillan előre, hogy az összes szőrzete kihullott. A haja, a szemöldöke, az egész teste úgy nézett ki, mint egy gumia. Arany erőeszközöket használt. Csak fáradt zöldséget volt képes a gyomra megemészteni. Depresszióba esett, hogy már megírták, lemondott a saját életéről, és az orvosok is lemondtak az életéről, megírták 50 éves korában a nekrológiát, hogy mennyi gazdettet követett el, és a gazdagsághoz milyen gyalázatos út vezetett. És egyszer egy éjjel, amikor nem tudott aludni, akkor valaki azt mondta neki, és semmi nélkül jöttél erre a világra. Nem szorogattál a kezedben aranyat, vagy gyémántot. Üres egyébként. És ha így folytatod néhány nap múlva, üresen nézel. Hát érdemes volt akkor. Egy éjszaka megváltoztatta az egész gondolkodását ez az ember. Az az éjszaka egy olyan megtöbbentő volt a számára, hogy rendkívül sok új neuron termelődött az agyába. És egy egészen más éve. Sorba hozta létre az alapítványokat. Olyan kutatóintézeteket alapított, amelyek a betegségnek az okát és a gyógyíthatóságát kísérletezte. Elkezdett Bibliát terjeszteni. Minél több ember kezébe jusson el a Szentírás. És ahogyan elkezdett egy más irányban gondolkodni, napról napra megerősödött. Az orvosok, akik nem tudtak vele tenni semmit sem, csak csodálkoztak, hogy mi lett vele. Valaki tudja, hogy hány évig élt? 94 éves korában temették el. Majdnem még egyszer annyit élt, amikor megváltozott a gondolkodása, mint ahogyan az előtt élt. Majdnem még egyszer. Isten azt akarja, hogy mi meglássuk, mi okoz az életünkben depresszió. Mi veszi el a mi életkedvünket? Miért válunk szomorúvá? Miért válunk olyan gondterhelté? Oly dolgok szempontjából, aminek nincs jelentősége az életünk. Nem tudom, valaki volt-e már itt, aki kis dolgokból olyan nagy problémát csinált. És aztán néhány óra múlva, vagy néhány nap múlva, hogy belátta, amikor már lecsendesedett belülről, most ezért veszekedtem, ezért dühöntem, ezért emésztettem magam. De van egy ellenségünk, aki azt mondja, csak marcangod magad. Csak haragudj arra a másikra, hát hogy nézed rá, hát mit mondott neked? Nem hagyhatod szó nélkül. Nem. És bár csak inkább arra a hangra hallgatnánk, amelyik azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívet. Így Isten adj rá az életből, és akkor végességed lesz. Bárcsak tudnánk ezt megérteni. Természetesen nagyon fontos a gyógyszeres kezelés. Egy bizonyos határon túl nem lehet elkerülni azt, hogy az ember ne kezeltesse magát, ha ilyen helyzetbe jut. De ezek a gyógyszeres kezelések csak elfelik a problémát, csak a tüneteket orvosolják. Ha a mi gondolkodásunkban nem változunk, ott lappang a betegség élethossziglan is bennünk, és nincsen kimenekedés belőle. Nos, nézzük meg egy kevéssé azt, hogy milyen tényezők válthatják ki a depressziót, és mely tényezők növelik annak a kockázatát. Vannak olyan tényezők, amelyeket mi nem tudunk befolyásolni. Ezek az örökletes tényezők, ami génjeinkben ott van benne mind az, a jó és a nem jó, amit a szüleinktől örököltünk. Ezeket nem tudunk változtatni. De az étrendünkkel kapcsolatos tényezőkön tudunk változtatni. Tudunk változtatni a szociális tényezőkön, az egymás elfogadottságán. Az életmóddal összekapcsolódó dolgokkal, az egészségi állapotunkat is, ha úgy örököltük, el kell fogadni. az agy kiegyensúlyozott aktivitásának a zavara is okozhatja a depressziót. És vannak olyan nem mindennapi okok, amik csak egyénileg váltanak ki depressziót, és vannak olyan okok, amelyek nem is bizonyíthatók. Csak szenved benne egy ember, de nem lehet bizonyítani, hogy mi okozhatja. De senki sincsen állandó depressziónak kárhoztatva. Még azokban az esetekben is, amikor nagyon súlyos depressziós állapotok léptek fel, meg lehet találni azokat a tényezőket, amelyek által ki lehet kerülni. Azt szokták mondani, hogy egy deka megelőzés az egy kiló kezeléssel érve. Inkább előzzük meg a bajt, mint hogy azt kezelni kellene. Nem jobb egészségesnek maradni, mint gyógyulni. Én jobban szeretek egészséges lenni, mint meggyógyulni. Mert ha meg kell gyógyulni, akkor azt jelenti, hogy beteg vagyunk, nem? Amiből ki kell majd aztán gyógyítani. Hát láttuk ezeket a tényezőket gyakorlatilag, amelyek kiválthatják a depressziót az emberben. Amerikában végeztek egy ilyen kutatást, hogy a serdülők és a felnőttek 20%-a depressziós lett. Tudják, ez mennyi a lakosság? 1/5. Emlékeznek még Abraham Lincoln szavaira? Ha megmaradok abban az állapotban, amiben most vagyok, és ez kiterjed az emberiségre is, akkor lassan nem találkozunk az utcán egy mosolygós emberrel. Én szeretek mosolyogni, és szeretem, ha visszamosolyognak rá. Megteszik majd hazajtóba találkozni? Örülnék meg. Rendkívül veszélyeztetettek a fiatalok és az idősek. A nemek között is különbség van, a nők sokkal veszélyeztetettebbek a depressziót illetően. Nagyon sok esetben már kis gyerekek serdülőkorban átmennek ilyen depressziós tapasztalatokon, akikbe szinte belekódolódik aztán, hogy felnőtt korban újra kerületeket kívánnak. Úgyhogy őrizzük a gyerekeinket, vigyázzunk a mi ifjúságunkra, hogy ne okozzunk nekik, illetve megvédjük őket olyan betegségektől, vagy olyan benyomásoktól, ami aztán végzetes elhatározásra vezetheti őket. Magyarországon különösen nagyon gyakori az öngyilkosság. Ami a legszörnyűbb, az a gimnazista és az egyetem első 2-3 éve közé tehető. Nagyon sok fiatal gimnazista, vagy fiatal egyetemista nem tud mit kezdeni az életével. Olyan benyomások érik őket, ami öngyilkosságra készteti őket. Olyan célokat is tűznek ki talán maguk elé, vagy olyan ábrándokat szőnek maguk számára, ami nem elérhető. A szerelmi csalódás, igen, inkább fiatalkorban, de később élet során is az egyik olyan ok, ami a legtöbbször depressziót vált ki. Úgyhogy férjek, feleségek, vigyázzunk egymásra. Nagyon fontos az, hogy mi ilyen, hogy hogyan étkezünk, hogy ismerjük-e önmagunkat, ismerjük-e a testünket, és a táplálékunkat úgy alakítjuk-e, hogy kellő tápanyagot tudjunk szerezni. Szerotoninra van szüksége a szervezetünknek, omega-3 zsírsavakra, folsavra, B12 vitaminra, és olyan nyomelemekre és olyan tápanyagra, ami az idegrendszerünket, a kedélyállapotunkat befolyásolja. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a kedélyállapotunk attól függ, hogy milyen élmények és milyen érzések érnek bennünket. Ez egy óriási tévedés. Persze, hogy van a része ennek is, de az, hogy mi szomorúak vagyunk, vagy örömünk van, az a testünkben lejátszódó kémiai folyamatoknak a következménye. A táplálék, amit elfogyasztunk, ami beépül a mi szervezetünkbe, meghatározhatja a gondolkodásunkat és az érzéseinket, és a kedélyállapotunkat is. És ha ezekben, különösen ahogy most felfedezték mostanában, az omega-3 zsírsav ha hiányzik a szervezetünkből a legkülönbözőbb problémákat idézheti elő, nincs lehetőségem tovább boncolgatni ezeket a dolgokat. Én azt szeretném ajánlani, hogy minden túlzásoktól őrizkedjünk a mi táplálkozásunk során. Mert mind azok, akik vegán étrendben vannak, mind azok, akik itt is ismerik ezt a mondást, hogy húst hússal esznek, akik húst hússal esznek, mind a két táplálkozási szokás hiánybetegséghez vezethet. Ha nem fogyasztunk gyümölcsöt, nem fogyasztunk zöldséget, és nem fogyasztjuk azokat az ételeket, amelyekben omega 3 zsírsav van, folsav és egyéb B12, a szervezet számára rendkívül fontos alapanyagok, akkor a legkülönbözőbb érzelmi problémákkal is szembe fogunk nézni. Akkor ha valaki rosszul néz ránk, az rosszul esik. Akkor nem lesz kedvünk oda menni hozzá és megsimogatni, hogy van valami probléma, történt veled valami. Hát ha gondolom, beszéljünk meg. Akkor ő rossz kedvű, és úgy néz ránk, és mi is rossz kedvűek leszünk. Sokszor az ember nem tudja az okát, és lehet, hogy éppen a táplálkozásban, mert nem fogyasztunk elég B12, folsavat és omega 3 zsírsav nem kerül a szervezetünkbe. A Biblia azt mondja, hogy én lélek, az hív testem. Köszönöm, hogy figyeltek.
1: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem, minden csütörtök délután 4 órától.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez újabb alkalommal, amikor az előadásomat megtartanám a Biblián következő könyvéről, Nahum prófétának.